0: A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: Visszarepít a múltba.
1: Éld át az emlékeit. Újra, meg újra.
0: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: Hey everyone, this is Fela Grand, and this is my new track, One Two Step, on your favorite radio station.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Látta, megnyitott végre az új üzlet.
4: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottunk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
3: Figyelj már, te nem hirdetsz a rádió Dabasban?
4: Á, tudod-e, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
3: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a rádió Dabasból tájékozódik.
4: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
3: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria! Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a +36 70

0: 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
1: 93.4
2: Rádiódabas.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágy keretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadság út 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: reggel 3 óra van.
1: Ősszel megszüntethetik a Magyarország elleni uniós eljárást. Olyan súlyos a vízhiány a Velencei tónál, hogy több strand zárva marad a nyárra. Folytatódik a forró nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
2: Nachrichten,
0: Novel,
2: Noticias,
0: Novinky,
2: News.
0: Magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Ősszel megszüntethetik a Magyarország elleni eljárást, jelentette be brüsszeli sajtótájékoztatóján Magyar Péter a kétnapos uniós csúcs végén. A miniszterelnök elmondta, hogy az Európai Bizottsággal nemrégiben kötött megállapodás és a kormányzat által tett antikorrupciós és egyéb intézkedések elegendőek az eljárás lezárásához. Meghívta az Európai Parlament elnökét Roberta Metzolát Magyarországra. A látogatás valószínűleg az ősz elején lesz. Olyan súlyos a vízhiány a Velencei tónál, hogy több strand is zárva marad a nyárra. A Velencei tó vízszintje napok óta a történelmi mélypont közelében mozog. Néhány napja már fürdőzési tilalmat rendeltek el az egyik fürdőhelyen, mert a vízminta nem megfelelő vízminőséget mutatott. A probléma pedig más partszakaszokat is érint. A vízhiány fokozódhat a következő időszakban, mivel most indul igazán a kánikula. A rendkívüli hőség miatt a rendszeres folyadékfogyasztásra hívta fel a figyelmet az élő környezetért felelős minisztérium. Azt kérik, fokozottan figyeljünk egymásra, és autóban se embert, se állatot ne hagyjunk még pár percre sem. A Magyar Honvédség felkészült a vízosztásra, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus jelezte, a társszervezetekkel együttműködve több 10 000 liter zacskózott vizet biztosítanak. Forgalomba állt az osztrák állami vasút társaságtól bérelt 10 személyszállító vasúti kocsi a nyári szezonban a MÁV kisegítésére, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tárcavezető hangsúlyozta, a Dunakeszi járműjavító csődje miatt a Lázár Jánostól örökölt MÁV szerelvényeinek negyede nem tud közlekedni, mert javításra vagy fővizsgára vár, így a vasút társaság a tavainál is kevesebb kocsival vágott volna neki a nyári főszezonnak. A MÁV-nak azonban néhány hét alatt sikerült megállapodnia az osztrák céggel a kocsik bérléséről. A működőképesség érdekében elkerülhetetlennek tartja a fuvardíjak 10-12%-os emelését a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete. Amint egy 2500 magyar személy- és áruszállító vállalkozás tömörítő szervezet arra hívja fel a figyelmet, hogy az ágazat már harmadik éve veszteséges. Megépítik az emberiség fekete dobozát. Hamarosan nem csak a repülőgépeknek lesz fekete doboza, hanem az emberiségnek is. A rendszer az emberiség minden lépését rögzíti majd, amely a klímakatasztrófa felé vezet. A megoldás folyamatosan gyűjti majd a bolygó egészségével kapcsolatos több száz adathalmazt, mérést és interakciót, amelyeket a jövő generációinak tárolnak. Kedden a napos időt csak kevés gomoly felhő zavarhatja meg, zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő. Többfelé mérsékelt, keleten és a Nyugat-Dunántúlon élénk lesz az északias szél. Hajnalban néhol párássá válhat a levegő, a legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 21 fok között alakul. Napközben 30-35 fok közötti csúcshőmérsékletekre számíthatunk.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Igazi zenékkel, Fénix század legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
3: Túlpörög már ez a föld velünk, meg szembe táncolva fékezünk karjaiban, karjaiban.
0: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám. Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
3: Porsche M5 Budapest, Szentlőrinci út 1.
4: Skoda.
5: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
6: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Podoba vasudvar.
5: Minden, ami vas.
7: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol

0: egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
2: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
3: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: It's Snap. Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: a szélén.
1: Hajnali 4 óra van.
2: Hajnali 4 óra van.
3: Ősszel megszüntethetik a Magyarország elleni uniós eljárást. Olyan súlyos a vízhiány a Velencei tónál, hogy több strand zárva marad a nyárra. Folytatódik a forró nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
2: Nachrichten,
1: Novel,
2: Noticias,
1: Novinky,
2: News,
1: magyarul és érthetően
2: hírek.
3: Ősszel megszüntethetik a Magyarország elleni eljárást, jelentette be brüsszeli sajtótájékoztatóján Magyar Péter a kétnapos uniós csúcs végén. A miniszterelnök elmondta, hogy az Európai Bizottsággal nemrégiben kötött megállapodás és a kormányzat által tett antikorrupciós és egyéb intézkedések elegendőek az eljárás lezárásához. Meghívta az Európai Parlament elnökét Roberta Metzolát Magyarországra. A látogatás valószínűleg az ősz elején lesz. Olyan súlyos a vízhiány a Velencei tónál, hogy több strand is zárva marad a nyárra. A Velencei tó vízszintje napok óta a történelmi mélypont közelében mozog. Néhány napja már fürdőzési tilalmat rendeltek el az egyik fürdőhelyen, mert a víz mintha nem megfelelő vízminőséget mutatott. A probléma pedig más partszakaszokat is érint. A vízhiány fokozódhat a következő időszakban, mivel most indul igazán a kánikula. A rendkívüli hőség miatt a rendszeres folyadékfogyasztásra hívta fel a figyelmet az élő környezetért felelős minisztérium. Azt kérik, fokozottan figyeljünk egymást, és autóban se embert, se állatot ne hagyjunk még pár percre sem. A Magyar Honvédség felkészült a vízosztásra, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus jelezte, a társszervezetekkel együttműködve több tízezer liter zacskózott vizet biztosítanak. Forgalomba állt az osztrák állami vasúttársaságtól bérelt 10 személy szállító vasúti kocsi a nyári szezonban a MÁV kisegítésére, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tárcavezető hangsúlyozta, a Dunakeszi járműjavító csődje miatt a Lázár Jánostól örökölt MÁV szerelvényeinek negyede nem tud közlekedni, mert javításra vagy fővizsgára vár, így a vasúttársaság a tavainál is kevesebb kocsival vágott volna neki a nyári főszezonnak. A MÁV-nak azonban néhány hét alatt sikerült megállapodnia az osztrák céggel a kocsik bérléséről. A működőképesség érdekében elkerülhetetlennek tartja a fuvardíjak 10-12%-os emelését a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete. Amint egy 2500 magyar személy- és áruszállító vállalkozást tömörítő szervezet arra hívja fel a figyelmet, hogy az ágazat már harmadik éve veszteséges. Megépítik az emberiség fekete dobozát. Hamarosan nem csak a repülőgépeknek lesz fekete doboza, hanem az emberiségnek is. A rendszer az emberiség minden lépését rögzíti majd, amely a klímakatasztrófa felé vezet. A megoldás folyamatosan gyűjti majd a bolygó egészségével kapcsolatos több száz adathalmazt, mérést és interakciót, amelyeket a jövő generációinak tárolnak. Kedden a napos időt csak kevés gomoly felhő zavarhatja meg, zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő. Többfelé mérsékelt, keleten és a Nyugat-Dunántúlon élénk lesz az északias szél. Hajnalban néhol párássá válhat a levegő, a legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 21 fok között alakul. Napközben 30-35 fok közötti csúcshőmérsékletekre számíthatunk.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel. Phoenix

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
3: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
1: Ne mondd már, és hol hirdettél, csak az interneten?
3: Ott, meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
1: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
3: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
1: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
4: 93.4
5: Rádiódabas.
6: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók, Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
5: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Triple X Fitness. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Triple X lendületbe visz.
7: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház, Dabas, Szabadságút 3, telefon 29-es körzet 361 058.

0: Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon. Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot! Nálunk nem kell sorban állni várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagylabortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201 dablabdabaskukac@gmail.com.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: 5 óra van.
1: Hajnali 5 óra van.
2: Már tárgyalja az Unió következő 7 éves költségvetését az Európai Tanács. Kártalanítják az afrikai sertéspestéssel érintett gazdákat. Folytatódik a forró nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News.
1: Magyarul és érthetően
0: hírek.
2: Már tárgyalja az Unió következő 7 éves költségvetését az Európai Tanács. Magyarország ebből 35 milliárd eurót kaphat fejlesztésekre, jelentette be a brüsszeli uniós csúcsodán a kormányfő. Magyar Péter hangsúlyozta, a hazánk azokkal az országokkal működik együtt, amelyek a kevésbé fejlett tagállamok felzárkózását segítik a támogatási politikába. A kártalanítási összeg rendelkezésre áll azoknak, akiknek az állományát elérte az afrikai sertéspest is, jelentette be az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs szerint a fertőzés okozta nemzetközi piaci zavarok kivédésében a magyar termékek fogyasztásával lehet elsősorban a hazai ágazatot segíteni. A kormányzati intézkedéseknek köszönhetően 2 hónapon belül mérséklődhetnek a nehézségek. Soron kívüli szakmai vizsgálatot rendelt el több kiemelt közgyűjteményben a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarz Zoltán közölte, hogy a dolgozók visszatérő panaszaira, köztük szakszerűtlenségre és hatalmi visszaélésekre hivatkozva indította el az eljárásokat. A tárcavezető már elküldte kérdéseit a főigazgatónak, a szakszervezeteket és üzemi tanácsokat pedig arra kérte, hogy juttassák el észrevételeiket a minisztériumhoz. Nemrég megkezdte működését az Országos Mentőszolgálat első vidéki egyszemélyes gyors beavatkozású egysége Miskolcon. A Diósgyőri Bagolyvár bázisról induló szolgálat képzett mentőtechnikusai és mentőápolói a forgalmasabb időszakokban sietnek a bajba jutottak segítségére. Feladatuk az életmentőellátás megkezdése és a betegek állapotának stabilizálása a mentőautó kiérkezéséig. A forgalmas a budapesti közterületeken és sűrűn lakott részeken 300-500 méterenként érhetők el ivókutak a hőségben, tájékoztatott a főpolgármesteri hivatal. A kutak pontos helyszínei a Budapest Go alkalmazásban és a főváros honlapján is ellenőrizhetők. A budapesti közművek mintegy 20 locsolójárművel fűti az aszfaltot, miközben a közlekedési központ külön hőségmenetrenddel biztosít több pihenőidőt a járművezetőknek. A forró beton, az erős napsütés és a nem megfelelő vízellátás életveszélyt jelenthet a házi kedvencekre, figyelmeztet az Orpheus Állatvédő Egyesület. A szervezet azt javasolja, hogy az állattartók a kánikulában a sétákat a kora reggeli vagy késő esti órákra időzítsék, és az állatokat soha még lehúzott ablak mellett se hagyja senki a parkolóautóban. Jövő tavasszal kezdődhetnek meg legkorábban a parkosítási munkálatok a Városligetben, közölte a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt írta, megkezdődik a Hősök tere teljes megújításának előkészítése, valamint az autómentes Városliget megvalósításának tervezése is. Hozzátette, befejezetlen épületek, torzók nem maradnak, de újak sem épülnek. Kedden is több órás napsütésre kellemes nyári időre számíthatunk, csak kevés helyen alakulhat ki futózápor. A délutáni maximumok 25-30 fok között várhatók. A légmozgás mérsékelt, időnként élénk északnyugati széllel. Szerdán túlnyomóan napos száraz idő valószínű, helyenként komoly felhőkkel. Reggel 11-17, délután 27-32 fok lesz. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, így ismét erősödik a melegedés.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Sporthétfő. A Rádió Dabas hétvégi helyi sport összefoglalója minden hétfőn délelőtt.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: Sporthétfő. A Rádió Dabas hétvégi helyi sportösszefoglalója minden hétfőn délelőtt.
1: Így van, ez továbbra is a Sporthétfőt a 93.4-en, és a vonalban köszöntöm már Bíró Krisztián. Szia, köszöntelek a műsorban.
2: Szia, én is köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: És hát most kivételesen nem amerikai fociról fogunk beszélgetni, hiszen ugye az előző alkalommal már lezártuk az idényt, de ugye akkor már említettük, illetve említetted, hogy a flag csapatok viszont aktivizálják magukat, mert hogy nekik most indult el úgymond a szezon. Kezdjük talán azzal, már érintőlegesen szóba került, hogy mi is ez a flag sport, de azért egy pár mondatban azok számára, akik esetleg nem ismerik, vagy nem hallották ezt a beszélgetést, hogy pontosan mit is jelent ez.
2: Rendben. Ugye ezt zászlós focinak is hívják, igazából egy kispályás amerikai futballmérkőzést kell elképzelni, ugyanolyan labdával játszunk, igazából ugyanaz a metódusa, tehát ugyanúgy lehet futni a labdával, lehet passzolni a labdával, ugyanúgy a területszerzés, és majd a végén ugye a célterületre való labdának a célterületre való bejuttatása a cél, és ezzel ugyebár pontszerzés. Annyi, ami hatalmas különbség a tackle foci és a flag foci között, hogy itt ez kontakt nélküli teljesen. Konkrétan büntetik, hogyha valaki kontaktál. Legyen az támadójátékos, aki a labdát birtokolja, az sem mehet neki a védőjátékosnak, sőt, kötelező kikerülnie. Nagyon szigorú büntetése van játékon belül, hogyha egy támadójátékos neki megy, nem kerüli el az ütközést. Szintén nyilván a másik oldalról is így van, de ez kicsit evidensebbnek tűnik, és ugye nem régóta van ez a bajnokság, 3 éve rendezik Magyarországon még azért, és nagyon sok tekölfoc is jön el flagfocizni, és főleg eleinte, de még manapság is látszik egy-kettő ilyen támadójátékosnál, hogy megszokta tekölfocinál, hogy megkapja a labdát, és akkor hát nyilván belerakja a testét, és megpróbál átmenni a védőn, ezzel plusz yardokat, plusz métereket kiharcolni. Ugye, és akkor itt ez nem szabad, és így repülnek a büntetési jelző sárga zászlók. Ugye, még ami nyilván nagyon fontos tartozéka a játéknak, az egy öv, amire a derékon van, helyezkedik el, és ugye két oldalt van egy-egy zászló. Ezek ilyen cuppanós zászlók, egy ilyen hüvelyből kihúzható, és azt kell lerántani a védőjátékosnak, tehát nem a labdát kell elvenni, nem a játékost kell megállítani, úgymond kontakttal, hanem amikor kihúzzák ezt a zászlót ebből a tartóból, abban a pillanatban, ahol a labda jár a pályán, odáig tartott az a támadás, tehát az a play, úgymond. Úgyhogy igazából ez egy nagyon jó bevezető sportág az amerikai focinak, gondoltuk mi az elején, és ezt jól gondoltuk, és főleg a kisebbeknél, tehát hogy nyilván a szülők azért tekölfocizni teljesen érthető módon, nagyon nehezen engedik el a gyereküket. Mert hát mit látnak leginkább a tévében, hogy óriási, nagy darab, általában fekete bőrű emberek iszonyatos sebességgel egymásnak rohannak, csattannak, úristen, sérülés van, állandóan álljon a játék, stb. Most eleve a tackle foci az Magyarországon nagyon nem így néz ki. Tehát, hogy aki már járt egy bajnoki mérkőzésen, legyen az első, másod vagy harmadosztály, amit a tévében látunk, meg ami itt itthon zajlik Magyarországon, vagy igazából Európát is mondhatnám, az totál más. Tehát, hogy azért itt ez nem profi szinten van, itt azért vigyáznak egymásra a játékosok, nyilván nincsenek olyan fizikai adottságokkal rendelkező játékosok, mint amiket a tévében látunk, de akkor is, hiába mondjuk el ezt a szülőknek, vagy bárkinek, azért óckodva engedi el a gyerekét, vagy éppen óckodva jön el meccsre. Edzésre. Viszont ugye ez egy kontakt nélküli változat, ez tök jó, és akkor azt mondja a szülő, hogy jó, persze, menjen el, és akkor legalább nem esik bántódása, tényleg, tehát teljesen jogos, sokkal kevesebb sérülés van ebben a sportágban, mint a másikban, de hát ugye ez jellegéből is adódik. Tehát egy non-kontakt és egy kontakt sporták között nyilván alapvetően van egy ekkora különbség. Bocsánat, még egy mondat és befejezem, de ezen kívül tök jó bevezetés sportág, most már önálló sportággá nőtte ki magát, ráadásul nálunk is, mert hát nyilván azért az nagyon megdobta Európában a népszerűségét, hogy ugye két év múlva a Los Angeles-i olimpián olimpiai sportág lesz a flag foci. Úgyhogy a női és férfi válogatottak, ezért harcolnak, hogy kijussanak két év múlva a Los Angeles-i olimpiára.
1: Igen, ugye erről beszélgettünk is már, hogy itt nálunk is volt már ugye felkészülésük, illetve versenyük mind a nőinek, igen, mind a férfi csapatnak korábban a tavasz folyamán. Viszont azt jól látom, hogy egy említetted, hogy már túlnőtte magát ez a sportág, és hogy ugye bevezetője lenne az amerikai focinak, de minthogy én azt látnám, hogy a csapatok tekintetében valahogy népszerűbb lenne, több helyen is lehet találkozni már flag csapatokkal.
2: Igen. Nagyon jól látod. Hát konkrétan úgy indult, 3 éve ez az idei a harmadik bajnokság. 3 éve 8 csapatos volt a felnőtt bajnokság, csak egy felnőtt bajnokság indult. Az U17-es már volt. Ugye akkor abban a felnőtt bajnokságban, sőt az U17-esben is szinte csak tekölfocisok játszottak, mert az volt az első év. Mi is tök jók voltunk a felnőtt csapatunkkal, országos harmadikok lettünk. Tavaly a 8 felnőtt csapatból már lett 12, ugye, hát ez meg másfél szereződött egy év alatt a létszám, ami még mindig nem tűnik olyan hú, de nagyon soknak, de hát azért az 50%-os emelkedés azért az mutatja, hogy azért van ebben potenciál. Ott már tavaly, már idézőjelben csak negyedikek lettünk az országba. Na most idénre 17 csapat indult el a bajnokságban, de úgy, hogy alapvetően 18 nevezett, és még tudunk legalább 6-ról az országban, akik vagy anyagi okok miatt, vagy még létszámra pont, hogy nincsenek meg, vagy nem merték bevállalni ezt. Tehát, hogy legalább egy olyan 24-25 csapat van az országban, ami brutális fejlődés, és biztos vagyok benne, hogy ez még fentebb fog menni, ugyanis nagyon kicsi jusson eszembe. Tehát az anyagigénye, már vagy eszközigénye, bocsánat. Tehát, hogy megveszel egy övet, rajta ez a két zászló, ami azért elég strapabíró, ez körülbelül mondjuk azt nagyon maximum 10 000 forint, és ennyi. Van egy sportcipőd, van egy labdátok, 8-atoknak, 10-eteknek, 20-atoknak, kimentek, kijelöltök egy téglalap alakú pályát, nem kell nagy, mert ugye kicsit nagyobb, mint a kézilabda méretű pálya, tehát ez egy ilyen 70x25-ös, mondjuk így, az már mellékes a gyárban. Tehát, hogy nagyon kicsi az eszközigénye, bármikor, bárhol lehet, tehát ezt egy réten is meg tudod csinálni. Nem kell feltétlenül sportpályát bérelni hozzá, nyilván minél jobb a körülmény, annál jobban tudsz edzeni, de tehát, hogy ezért is szerintem, meg hát nyilván azért az, hogy kisebb a sérülés veszély, kortól, nemtől függetlenül játszhatják, tehát itt is most, ugye tegnapi Dabason volt a harmadik fordulója a felnőtt flagbajnokságnak, ugye 17 csapattal, hát szerintem a csapatok felében lányok is játszanak. És nem is kevesen, tehát van, ahol 2-3-an is játszanak. Tehát teljesen lehet koedukáltan is játszani. Tehát, hogy azért ez egy könnyed kis mókás sportág, és nagyon élvezhető. És tényleg lehet ezt játszani 3-3 ellen, 4-4 ellen, ugye a felnőtt bajnokság az 5-5 ellen zajlik. Úgyhogy szerintem kicsit félő is, én már hallottam a szövetségtől is ilyen hangokat, hogy lehet, hogy azért fognak elvonni játékosokat, vagy jövőbeli játékosokat a tekő bajnokságtól, és ennek megvan a realitása.
1: Zajlik tehát a bajnokság, hogyan tovább?
2: Hallottam a szövetségtől is ilyen hangokat, hogy lehet, hogy azért fognak elvonni játékosokat, vagy jövőbeli játékosokat a tekkel bajnokságtól, és ennek

0: Hát mondjuk azt nézve, hogy hányan voltunk, és milyen összeállításban, és nem bántva a srácokat, de tényleg nagyon fiatalan álltunk össze, és a brutális időjárásba, ahonnan a kupanapról a két játékvezetőt is elvitt, úgymond a mentő sajnos. Azért nem volt egyszerű négy meccset lejátszani. Viszont most hétvégén, szintén Dabason, azaz szombaton, elvileg lesz egy U13-as és U17-es kupanap. Azért mondom, hogy elvileg, mert jött már több csapattól, vagyis jött egy csapattól kérés, hogy tolja el a szövetség, mert ez most is hétvégén is 35-36 fokot mond. Ez műfűvön, ez jelenthet ilyen 45-50 fokot is. Tehát tegnap rendesen égetett a műfű, hogyha lekerültél a földre és fölkeltél, a tenyeredet majdnem megégette. Annyira forróság volt, úgyhogy szerintem ez a gyerekeknél el lesz tolva őszre ez a forduló, de nyilván, hogyha mégis meg lesz tartva, akkor azt a közösségi oldalunkon azért lehet majd látni, mert azért hirdetni fogjuk, ugyanis ez lenne a második fordulója az U17-U13-as bajnokságnak, és egyben helyosztó meccsei is lennének, úgyhogy és mindkét korosztályban érdekeltek vagyunk, de mondom, ez most jelenleg egy ilyen 50-50 százalékos esélye van annak, hogy meg lesz tartva. Szerintem inkább nem, mint igen.
1: Várjuk akkor ezzel kapcsolatos híreket, természetesen beszámolunk majd, és akkor, ha jól vettem ki a szavaidat, akkor most mindkét sportágban egy kis szünet következik, aztán majd ősszel indulnak be újra a versenyek, illetve a felkészülések. Természetesen nyomon követjük majd az eseményeket, és akkor beszélünk ezekről is. Krisztián, köszönjük szépen!
0: Én is köszönöm szépen a lehetőséget, és mindenkinek szép napot kívánok.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
0: Órástól a medencébe? Igen! Ugorj fejest a nyárba az Aranykorona kínálatával! Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossil

0: Óra kollekcióját a hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, köves gyűrűk, medálok és fülik. Aranykorona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63.
1: Telefonszám 29 361 776.
2: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Reggel 6 óra van.
1: Reggel 6 óra van.
2: A Hadtörténeti Múzeum visszatér otthonába, a budai várba. Megdőlt az országos melegrekord. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News.
0: Magyarul és érthetően
1: hírek.
2: A Hadtörténeti Múzeum visszatér otthonába, a budai várba, oda, ahová tartozik, mondta Kürtös László, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. Felidézte, a gyűjtemény kétszer volt kénytelen elhagyni otthonát. Egyszer 1944. októberében a Vörös Hadsereg közeledése miatt, másodszor pedig 2023-ban egy politikai döntés következményeképpen. A magyar katonai múltat bemutató múzeumot azonban nehéz volna máshol elképzelni, mint ott, ahová most visszaköltözik. Egyértelmű, hogy ezt a helyszínt a magyarok istene is a katonai múzeumnak teremtette, vélekedett. Reagált Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter arra a hírre, hogy a rendőrség nyomoz egy 2 éves kisfiú halála ügyében, aki a Tatabányai kórházban vesztette életét lázgörcsben. Facebook posztjában felidézte, hogy 2 évvel ezelőtt társszerzőként arról írt, hogy mit lehet tanulni egy angliai gyermekhalál és egy magyar eset összevetéséből. Azt hasonlították össze, hogyan reagál a tragédiákra egy egészségügyi rendszer. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy ezekből az esetekből ne tanuljunk, mert minden esetleges rendszerhibából elveszített beteggel nem csak egy életet veszítünk el, hanem a rendszerbe vetett bizalom egy darabját is, mondta. A rendőrség foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt nyomoz. Az előzetes adatok alapján megdőlt az országos melegrekord szombaton, közölte a Hungaromet ZRT Facebook oldalán. Azt írták, Aszódon szombaton délután 37,1 Celsius fokot mértek. Hozzátették, ez egyben új nyári szezonrekordot is jelent. A Hungaromet adatai szerint az erre a napra vonatkozó korábbi rekord 37 fok volt, amit 1908-ban Nyíregyházán és Szerepen, valamint 2013-ban Újpesten mértek. 10 hetes közlekedésbiztonsági ellenőrző akciót indít a budapesti rendőrfőkapitányság és a budapesti közlekedési központ. A vakáció idején a felnőtteknek fokozottabban kell figyelniük a gyermekek biztonságára a közúti közlekedésben, hívta fel a figyelmet Sós Zoltán, a BRFK közlekedésrendészeti főosztályának őrnagya, a rendőrség és a BKK közös sajtótájékoztatóján. Nagyon sok gyermek ezen a nyáron fog először egyedül közlekedni, szülők nélkül akár nagyobb távolságra, olykor-olykor kiszakadva a biztonságos környezetéből. Javasoljuk és kérjük, hogy készítsék fel gyermekeiket arra, mi történik akkor, hogyha úgy érzik, bajba kerültek, vagy úgy érzik, eltévedtek. Javasoljuk, hogy tanítsák meg számukra a legfontosabb személyes adataikat, a szülők nevét, elérhetőséget, fogalmazott. Ma délelőtt a napsütésé lesz a főszerep, amelyen délután csak kisebb gomoly felhők zavarhatnak meg. Zápor, zivatar csak néhol fordulhat elő, messze nem annyi, mint az előző napokon. Többfelé mérsékelt, keleten és a Nyugat-Dunántúlon élénk északias szél várható. Napközben 30-35 fok közötti csúcshőmérsékletre számíthatunk.
3: Lelátó extra!
4: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Június 21-én a litvániai Klaipeda adott otthont a Balti Kup nemzetközi Shin Kyokushin karate versenynek, ahol 8 ország 1500 versenyzője mérte össze tudását. A rangos megméretetésen a Dabasi Warriors Team sportolója Szabó Levente képviselte a várost és az egyesületet. Levente számára ez a verseny különösen fontos állomás volt, hiszen néhány nappal korábban június 6-án már megszerezte Európa bajnoki kvótáját ifjúsági mínusz 75 kg-ban. A litvániai viadal így kiváló alkalmat adott arra, hogy nemzetközi mezőnyben is tovább erősödjön, tapasztalatot gyűjtsön és felmérje leendő ellenfeleit. A sarsalás azonban új kihívást hozott, Leventét egy magasabb súlycsoportba sorsolták, ahol nála nehezebb ellenfelekkel kellett felvenni a harcot. Az első mérkőzésén ennek ellenére magabiztosan erőteljes ütésekkel kerekedett felül riválisán, akit idő előtt harcképtelenné tett, így bejutott a döntőbe. A fináléban a litván nehézsúlyú bajnok várt rá, aki korábban az ifjúsági plusz 75 kg-os kategóriában szerzett EB kvótát. A két versenyző között mintegy 10 kg-os súlykülönbség volt, ám Szabó Levente így is teljesen kiegyenlített küzdelmet vívott. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
6: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
5: Rádió Davas, az otthon hangja.
4: 2026. június 23-án, kedden reggel, 6 óra után néhány perccel már Kis György Krisztián köszönt itt a 93.4-en. Bele is kezdünk egy újabb napba, méghozzá az év 174. napjában, amikor is a Zoltánok ünneplik a névnapjukat. Sok boldogságot nekik, és természetesen a születésnaposoknak. A BTS felvételével indítjuk el a mai napot.
5: Az ország szívében
6: együtt a legjobbakkal.
5: Rádió Davas,
6: az otthon hangja.
7: So we are in, yes. I just wanna swim in you.
6: 93.4
5: Rádió.

És a nap indításához már is hozom a legfrissebb közlekedési infókat, úgyhogy nézzük, mire kell figyelni, hogyha útnak indulnál. Az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés kezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat lezárták. Aztán az 5-ös főútról is hozok infókat, hiszen Kecskemét belterületén közművezetéket és légkábeleket telepítenek. A 78-as és a 80-as kilométer között munkaidőben a fél útpályát lezárták, és jelzőrök irányítanak. Szintén a városban, de a 86-os és a 88-as kilométer között közművezeték építése miatt félpályás lezárás van érvényben. A 114-es kilométernél pedig Kiskunfélegyháza déli határában üzemeltetési munkálatok folynak, emiatt félpályás korlátozás van érvényben. Aztán a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelő helyet építenek. A munkákat útszűkület esetenként félpályás lezárás mellett végzik. És az M5-ös autópályán pedig átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható.

0: Következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
3: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
1: Ne mondd már, és hol hirdettél, csak az interneten?
3: Ott, meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik ma ez már kevés.
1: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
3: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média. De igazad van, még ma kérek ajánlatot.
1: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt. Diktálom. +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
4: 93.4
1: Rádiódabas.
5: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vaskiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
3: A Podoba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Podoba vasudvar.
5: Minden, ami vas.
6: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz. A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezményel.

0: Vezőben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet, Dabason, a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
2: Társadalmi célú reklám következik.
3: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
4: Pantel Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Reklám.
5: Reklám.
6: Válasz te is a leghatékonyabb hirdetési lehetőséget, a rádiót. Kérd egyedi ajánlatainkat, írja a marketingkukac@radiodabas.hu e-mail címre.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

Egy eurovíziós felvételt hallhat el az elmúlt percekben Mánz Zelmerló jó voltából, ez volt a Heroes, a folytatásban pedig megnézzük, hogy miket is ünneplünk, mikre emlékezünk a mai napon, június 23-án. A legviccesebb és talán legfurcsább nem hivatalos ünnep a spam ellenes világnap, amelyet a poén szerint stílusosan egy lánclevélből, körüzenetből szokás terjeszteni, és hát ugyanezen a napon tartják a szatirikus legvidámabb napot is, amelynek lényege, hogy azonnal törölni kell a kapott spam körüzenetet. Na hát nézzük, hogy még mire emlékezünk a mai napon. Ma van például az olimpia világnapja. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság 1894-es alapításának emlékére tartják 1948 óta. Magyarországon 1987 óta tartják számon. Aztán ma van a Nemzetközi SOS Gyermekfalvak napja. Az alapító Hermann Gmeiner születésnapja előtt tisztelek. Az özvegyek nemzetközi napja is ma van, szintén az ENSZ által elismert nap a nehéz sorsú özvegyek jogaira és helyzetére hívja fel a figyelmet, ahogy a közszolgálati világnap is, más néven az ENSZ közalkalmazottainak napja, a közösségért dolgozók elismerése. És Szent Iván éj előestéje, június 23-ról 24-re virradó éjszaka a nyári napfordulóhoz kapcsolódó tűzgyújtás, illetve a varázslatok ideje a mai. Na hát ezeket ünnepeljük és ezekre emlékezünk ma, nem jön a Daviddel, pedig már is megyünk tovább.

0: 93.4. Rádió Dabas.
1: A vízdíjakkal kapcsolatban kért segítséget a főváros. Visszavonta a korábbi jegybankelnök díszpolgári címét egy önkormányzat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Vigyázzunk magunkra és figyeljünk egymásra. Erre kért mindenkit a hőség miatt az egészségügyi miniszter, azt hangsúlyozva, ilyenkor a legfontosabb, hogy pótoljuk a folyadékot. Hegedűs Zsolt a Facebook oldalán kiemelte, a tartós meleg komoly megterhelést is jelent a szervezet számára. Ilyenkor különösen fontos, hogy a nap folyamán rendszeresen ígyunk vizet, és ne várjuk meg, amíg szomjasnak érezzük magunkat. A nagy melegben a szokásos napi másfél-két liternél jóval több folyadékra lehet szükségünk. Figyeljünk arra, hogy mindig legyen nálunk ivóvíz, különösen, hogyha útnak indulunk, vagy a szabadban tartózkodunk, tette hozzá. A főváros levélben kérte az élő környezetért felelős minisztert, hogy a jövőben az önkormányzatok saját hatáskörben határozhassák meg a vízdíjakat azokon a területeken, ahol felelősek a vízszolgáltatásért, a szükséges karbantartások finanszírozása és az ivóvízbázis megőrzése érdekében. Jelentette be Budapest főpolgármestere. Mindez azért szükséges, mert a vízdíjak 2013-as befagyasztása miatt már a katasztrofális állapotba került, nem csak a főváros, de az egész ország vízközi hálózata. Országosan a víz 25%-a, a fővárosban pedig 12%-a folyik el az elmaradt karbantartások miatt, és Budapesten volt olyan nap, amikor 24 óra alatt 100 csőtörés történt, közölte Karácsony Gergely. Visszamondta Matolcsy György korábbi jegybankelnök és miniszter díszpolgári címét a Kecskeméti Önkormányzat közgyűlése. A kezdeményező Szövetség a Híres Városért Egyesület közlése szerint a döntést azzal indokolták, hogy az elmúlt időszakban nyilvánosságra került ügyek megrendítették a közbizalmat, és Kecskemét jó hírnevét is érinthették. Az állami számbevőszék megállapításai nyomán büntetőeljárások és további vizsgálatok indultak. A cím visszavonását 17 képviselő támogatta. Hárman távol maradtak a szavazástól, egy képviselő pedig nem voksolt. A budapesti 6. és 7. kerületi ügyészség vádat emelt egy taxisofőr ellen, aki szándékosan nekiütközött kocsijával egy őt korábban megütő motorosnak. A bíróság 2 év próbaidőre felfüggesztett börtönre ítélte a sofőrt, közölte a fővárosi főügyészség. A közlemény szerint a 44 éves taxisofőr rádudált egy szabálytalanul közlekedő motorosra, majd nem szándékosan autójával érintőlegesen hozzáért a motorhoz. A motoros megállította a járművet, és a mögötte megálló taxihoz lépve benyúlt és pofon ütötte a sofőrt. A taxis ezután szándékosan hátulról nekiment az előtte álló motornak, amin annak utasa ült. A bíróság 1 év, 2 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetést és 1 év, 2 hónap járművezetéstől eltiltást szabott ki a taxisofőrrel szemben. A motoros ellen pedig garázdaság miatt külön folyik eljárás. Ma délelőtt a napsütésé lesz a főszerep, amelyen délután csak kisebb gomoly felhők zavarhatnak meg. Zápor, zivatar csak néhol fordulhat elő, messze nem annyi, mint az előző napokon. Többfelé mérsékelt, keleten és a Nyugat-Dunántúlon élénk északias szél várható. Napközben 30-35 fok közötti csúcshőmérsékletre számíthatunk.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
3: Rádió Dabas, az otthon hangja.
5: Hát nem mintha az elmúlt időszakban el lettünk volna kényeztetve csapadék tekintetében, és ahogy hallhattad, még annyi sem várható már. Na de hogy pontosan mi várható időjárás tekintetében, azt majd az óra második felében fogom elmondani, az elsőben pedig majd a csillagok üzenetét, a kettő között pedig itt lesz még Ági is, és hozza a vétel között legfrissebb híreit, és egy igazi nyári slágerrel már is indulunk.
3: A 70-es,
2: a 80-as,
3: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
2: 93.4 Rádió Dabas,
3: az otthon hangja.

0: tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Állj már le!
0: Nem tudok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Elég már, mi van veled?
0: Nagyon felpörögtem reggel.
1: Mi történt?
0: Bekapcsoltam a rádiót, és egymás után jöttek a jobbnál jobb dalok. Azóta kattogok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Kevesebb koffein, még több rádiódabas. Reggeli frissesség 93.4. Tiktak, minden hétköznap.
2: A Tiktak támogatója a Vicink tüzépke. Mert jó neked. Miért? Hamarosan kiderül.

0: Rádió Tabas az otthon hang, és hogy még jobban érezd magad, már is hozom a csillagok üzenetét, 2 perccel múlt 4:48.
1: Galaxis úti kalauz hallgatóknak.
2: A csillagok szerint így alakul a nap.
0: Na nézzük, hogyan is alakul a nap a kosok tekintetében. Elsőként kedden a Hold és a Szaturnusz kedvezőtlen fényszöge téged is akadályozhat. Talán úgy érzed, nem ért meg most a környezeted, hogy nem tudod úgy kifejezni az érzéseidet, hogy az át is menjen a másiknak. Jobb, ha most a munkára koncentrálsz a napi horoszkóp szerint. Kedden valaki felléphet a bika ellen, vagy megpróbálhatja akadályozni valamiben, így valószínűleg arra lesz szüksége, hogy a szokásosnál keményebben képviselje az értékeit. Egy kis határozottság jól jöhet, és végre lesz alkalmad megmutatni, hogy ki tudsz állni magadért. Figyeljen oda ma arra az ikrek, hogy hangolt pozitívra a gondolataidat, a mondani valódat, mert a szavaidnak most különös ereje van a gondolatokat, melyek megfogalmazol, pedig nagy hatással lesznek a környezetedre, csak is olyat mondj, amit komolyan is gondolsz. Kedden egy beszélgetés során azzal kell szembesülni a ráknak, hogy körülötte valaki nagyon másképpen látja az életet, mint ő, és hiába is szeretni, nem tudja őt meggyőzni semmiről. Ne is erőlködj ezen, érdemes inkább elfogadnod azt a tényt, hogy mindenki más személyiség. Egy új személy léphet be az oroszlan életébe, aki változást hozhat, de ez a változás egyáltalán nem biztos, hogy pozitív irányú lesz. Végül neked kell eldönteni, hogy hol húzod meg a határokat, és milyen mértékben engeded közel magadhoz az illetőd. Párasztó napja lesz a szűznek, ha nem vagy éppen szabadságon, úgyhogy ne tervezz be a kötelezőkön felül már semmi extrát. A munkád, a társad vagy a családod egész napodat leköti, olyannyira, hogy már estére úgy érzed, semmi tartalékod nem marad. Vigyázzon a mérleg, mert már egy kétszínű emberrel lehet dolga, aki barátság állarcával közelít hozzád, de valójában próbál keresztbe tenni neked. Lehet, hogy harcolnod kell, vagy megvédeni magadat, és ha már előre felkészülsz, jobb pozícióban indulsz egy későbbi üzlet ütközetben. Vannak napok, amikor a rugalmasság a legfontosabb, és a kedd a Skorpiónak pont egy ilyen nap. Lehet, hogy ma egy váratlan esemény miatt a programod, és talán még az életed is más irányt vesz, mint azt előre eltervezted. Mai döntésed hatással lesz majd a munkádra, vagy a párkapcsolatodra. Kedden akkor tud helyesen dönteni a nyilas, ha a nagy képet nézi. Ha most leragadsz a kis részteknél, könnyen lehet, hogy újabb és újabb kérdések merülnek fel, és végül nem jutsz dülőre semmivel. Az is elképzelhető, hogy egy furcsa történetben találod magad, igyekezz tisztázni a helyzetet. Könnyen kerülhet olyan helyzetbe a balk, ahol valaki próbál rá nyomást gyakorolni érzelmi úton. Ne hagyd, hogy a bűntudatkeltés befolyásoljon, nem kell mindenkinek megfelelned. Inkább állj ki magadért, és hogyha kell, udvariasan húzd meg a határokat. Estére felszabadulhatsz, ha nem viszed haza a feszültséget. Kedden nehéz lehet elviselni, ha valaki túlságosan rád nehezedik az elvárásaival, kedves vízöntő. Nem kell minden helyzetben hősnek lenned, ha úgy érzed, kihasználják a jóságodat, húzd meg a határokat, estére jobban érzed magad, ha elengedsz egy kis feszültséget egy jól eső mozgással. Hogyha a halak szeretne harmóniát, de a környezetében sok lehet a nyűg és a sértődés, akkor ne bonyolulj bele mások drámáiba, inkább maradj a saját belső békédnél. Ha figyelmesen hallgatsz, azzal sokat segíthetsz, de ne vállal túl magad. Az este viszont hozhat majd egy kis megnyugvást.
2: Délidőben ismét visszatérünk a galaxisba.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: A horoszkóp rovatot a Wilserker támogatta. Reklám.
1: Reklám.
3: Wilserker.
1: Wilserker.
3: Villanyszerelési szaküzlet Sáriban, ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb.
1: Ez reklám volt.
2: Ez reklám volt.

0: örök tény.
1: Hétfőtől péntekig, 6-tól 10-ig együtt ketegünk.
2: I see trees of green.
3: Csináljuk ebből pörgőset is?
1: Hogy inkább ilyet kértek? Jó, innen tudunk váltani?
2: Visszasírom azokat az időket.
1: TikTok, ébren vagy?
4: Az otthon hangja.
5: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
6: Itt a reklám.
7: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
1: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
8: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni, elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A Genius és Kingtoni, elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések,

0: Barátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüstékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet, Dabason, a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
1: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház.
2: Reklám voltam, viszont hallásra.
3: Újabb előrelépés történt az inácsi vízmérőhelyekkel kapcsolatos probléma megoldása érdekében. Vízpartra csábít a hőség, folytatódik a kánikula.
4: Hírmondó.
5: Rólunk szól.
4: Régiónk hírei.
5: Első kézből.
4: Első kézből.
3: Köszöntöm a Rádió Dabas hallgatóit, Moldován Ágnes vagyok a helyi hírekkel. Június 23-a van, szerda, reggel 7:30. Újabb előrelépés történt az inácsi vízmérőhelyekkel kapcsolatos probléma megoldása érdekében. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a DPMV ZRT egy idei jogszabálymódosítás alapján olyan lehetőségeket vizsgál, amelyek csökkenthetik az érintett lakosokra háruló terheket. Az önkormányzat több mint egy éve dolgozik azon, hogy a vízmérőhelyek átalakításával kapcsolatos kérdésekben a helyiek számára méltányos megoldás szülessen. Ennek érdekében folyamatos egyeztetéseket folytattak a szolgáltatóval, szakmai és jogi állásfoglalásokat kértek be, valamint kapcsolatban álltak a témában illetékes döntéshozókkal is. A DPMV ZRT tájékoztatása szerint első körben 50 inácsi ingatlan esetében mérik fel annak lehetőségét, hogy a lakosok vállalnák-e a szükséges földmunkák elvégzését. Ebben az esetben a mérőakna biztosítását és az átalakításhoz szükséges munkálatokat a szolgáltató végezné el. Az önkormányzat üdvözölte a kezdeményezést, amely összhangban áll azzal a törekvéssel, hogy az érintett családokra ne háruljanak aránytalan költségek olyan vízmérőhelyek miatt, amelyeket jellemzően évtizedekkel ezelőtt alakítottak ki. A jelenlegi szakasz azonban még csak felmérésnek tekinthető, így a végleges megoldás részletei egyelőre nem ismertek. A szolgáltató a későbbiekben az első kör tapasztalatairól is tájékoztatást ad. Az önkormányzat közölte, továbbra is figyelemmel kíséri a folyamatot, és minden rendelkezésre álló eszközzel azon dolgozik, hogy az inácsi lakosok érdekei érvényesüljenek. Az esetleges új fejleményekről a jövőben is tájékoztatják a lakosságot. Rendbe hozták az árkokat Bugyin az Alkotmány utcában. Az utóbbi időben az utcában feltöltöttek a szikkasztóárkok, így amikor hirtelen nagy mennyiségű csapadék hullott, elöntötte az utcát a víz. Mivel ez a település egyetlen olyan utcája, ahol jelentősebb szintkülönbség van az utca és a telkek között, így az utcáról befolyó víz a telkeket is elöntötte. Nagy András Gábor polgármestert hallják.
6: Az árkokat kellett rendbehozni, szépen lassan feltöltődtek, vagy nem a funkciójuknak megfelelően működtek, és a Gerulus Kft-vel egyetemben, hát egy jó hosszú, egy közel 100 méteres szakaszon mindkét oldalon megújítjuk az árkokat, hogy megfelelő mennyiségű vizet tudjanak elnyelni, mert az egyetlen hely, azt hiszem Bugyin, ahol mondjuk olyan 2,5 méternyi szintkülönbség van, mert egyébként minden teljesen lapos, és ezért udvarokra beszaladt a víz, amikor felhőszakadás volt, és ezt meg kellett szüntetni. Szerződést kötöttünk, és most végzi a munkát a kivitelező.
3: Módosítani kell a gyári egészségügyi központ tervpályázatát. A módosításra azért van szükség, mert az önkormányzat időközben újabb telekrészt vásárolt meg a beruházás helyszínén, így az eredetileg kijelölt fejlesztési terület megváltozott. A terület bővülése új lehetőségeket teremt a beruházás megvalósításához, ugyanakkor szükségessé teszi a pályázati feltételek

0: és tervek felülvizsgálatát, illetve módosítását. A város vezetésének célja továbbra is az, hogy Gyálon egy korszerű, a mai elvárásoknak megfelelő egészségügyi alapellátási központ épüljön meg. Az új létesítmény méltó körülményeket biztosíthat az egészségügyi szakemberek számára, miközben hozzájárul a gyáli lakosok alapellátásának színvonalasabb és hatékonyabb működéséhez. A fejlesztés hosszú távon jelentős szerepet játszhat a város egészségügyi infrastruktúrájának megújításában és az ellátás minőségének javításában. Eredményes egyeztetést tartott Dunaharaszti város önkormányzata, Soroksár önkormányzata, a Budapest közút és a rendőrség a Soroksár és Dunaharaszti közötti közlekedési helyzet rendezése érdekében. A ferek célja az volt, hogy az érintett városrészek lakói ismét egyszerűbben felesleges kerülőutak nélkül juthassanak el Budapest felé. A június 17-én megtartott tárgyaláson megállapodás született arról, hogy Soroksáron eltávolítják a Las Torres utcában korábban kihelyezett forgalomkorlátozó táblákat. Ezzel párhuzamosan Dunaharaszti új forgalmi rendet vezet be a Dr. Posta Sándor utca és a Károlyi Mihály utca csomópontjában. Az új szabályozás szerint a csomópontban mindkét irányból behajtani tilos, munkanapokon 6 és 9 óra között tábla kerül kihelyezésre. A korlátozás alól kizárólag az Újhegyi dűlőben, valamint a soroksári Millennium lakótelepen lakcímmel rendelkező személyek kapnak mentességet. A jogosultság ellenőrzését a Dunaharaszti közterület felügyelők és a rendőrség munkatársai végzik majd lakcímkártya alapján. Az egyeztetésen elhangzott, hogy amennyiben az ellenőrzések nem bizonyulnak kellően hatékonynak, Soroksár visszaállíthatja a saját területén korábban bevezetett forgalomkorlátozásokat. A városvezetés bízik abban, hogy az új forgalmi rend beváltja a hozzáfűzött reményeket, és jelentősen megkönnyíti a Millennium lakónegyed és az Újhegyi dűlő lakóinak mindennapi közlekedését. Továbbra is óriási a forróság, ebben a hónapban már nem megy 30 fok alá a nappali hőmérséklet. A nyári szünet kezdetével egyre többen vannak a vízpartokon. A bányatavak a hőség ellenére sem melegszenek fel, így ott fokozott veszélye van annak, ha valaki felhevült testtel ugrik a hideg vízbe. Vízbemerülés előtt fokozatosan haladjunk, így a szervezetnek van ideje hozzászokni a változáshoz. Hívta fel a figyelmet Vagyon Ákos mentőtechnikus, a Mentők Egyesülete Dabas tagja.
1: Ezt nem győzzük elégszer elmondani, ugyanis minden évben sajnos megtörténnek azok a tragédiák, amiknek nem kellene. Ugye első körben arról szeretnék szót emelni, amikor felhevült testtel ugye a hideg vízbe mondjuk beugrunk, és hát ilyenkor előfordulhatnak olyan hatások, amik mondjuk a legfontosabb és a legsúlyosabb ugye a hirtelen szívmegállás, ez fiatalokat is pontosan ugyanúgy úgy érinti, mint mondjuk egy idősebb korosztály képviselőjét. Hát ebben az esetben ugye az történik, hogy a hideg-meleg különbség miatt olyan idegrendszeri hatás indul el a szervezetben, ami sajnos befolyással van. Ugye az érpályára befolyással van a szívritmusunkra, és adott esetben egy olyan szívritmus zavar, hirtelen jövő szívritmus zavar léphet föl, ami gyakorlatilag azonnali szívmegállást okoz. Azzal tudjuk ezt a dolgot megelőzni, hogyha fölkészítjük a szervezetünket, mert hát vízbe azért csak be kell menni, pláne egy strandolás kapcsán, és nyilván mindenki felhevült testtel teszi majd ezt, de azért lehetőség szerint mondjuk ne ugorjunk például a kokáira vízi bicikliről 2 óra napozás után egyből a Balatonba, mert hát annak sajnos megvannak ezek a veszélyei.
2: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
3: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
2: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
4: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: A délutánt csak kisebb gomoly felhők zavarhatják meg, zápor, zivatar már csak elvétve fordulhat elő, messze nem annyi helyen, mint az előző napokban. Többfelé mérsékelt marad a szél. Napközben 30-35 fok közötti csúcshőmérsékletekre számíthatunk. Köszönöm a figyelmet!
3: A hírek után újra jönnek a legjobbak.
5: 93.4 Rádió Dabas.

Mondd azt, hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem. Ne leget hozz, hogyha fázol, szeress úgy, ahogy kívánom. Hazudj még nekem.

0: Egy remek Justin Timberlake felvétel szólt itt a 93.4-en, 3 perccel múlt 3:48, és már is megyünk tovább a gardróbbal.
1: Gardrób, az audio ruhatár.
2: Kalap, kabát, sapka, sál.
1: Vagy rövid szoknya, csupaszvál.
2: Az időjárás szabja meg.
1: De segítünk eldöntened.
0: Sárga figyelmeztetéssel indultunk neki a mai napnak. Jelenleg 24 Celsius fok van itt Dabason a Szent István téren. Na hát ebből elvileg 32 fok lesz, de ugye ezt árnyékban mérik majd ezt a csúcsot. De nézzük ennél részletesebben, hogy mire is számíthatunk a következőkben. Azt már hallhattad, hogy már csak néhol lehet zápor, ugye nagyon nem kényeztetett el bennünket eddig se az időjárás esővel, de már ennyit sem kaphatunk, illetve ennyi esélyünk sincs, mint ami eddig volt, mert hogy kevesebb gomoly felhő képződik a napsütés mellett, és csak helyenként alakulhat ki frissítő zápor. Az északi szél mérsékelt marad, egyébként 32 fok lesz elvileg a mai csúcs. Aztán holnap már egészen minimális esélye van csak a futó záporoknak a kialakulására. A kánikulában legfeljebb a többfelé élénk északi szél hozhat némi felfrissülést. A napsütés csak kevés fátyol és gomoly felhő zavaratja, kora reggel 14-21, napközben pedig 30-35 fok lesz. Aztán szép lassan tovább emelkedik a hőmérséklet, csütörtökön már 31-36, pénteken 33 és 38 fok körüli csúcs várható, és tetőzni majd valamikor vasárnap és hétfő magasságában fog a meleg, akkor már a 40 fok sem lesz kizárt, és az előrejelzések szerint a legkorábban bő egy hét múlva jövő héten csütörtökön számíthatunk először esőre, addig ragyogó napsütésben lesz részünk, még felhő sem lesz felettünk. A pollen koncentrációnak ez egyébként kedvez, hiszen a pázsit fűfélék jellemzően a közepes magas tartományban alakulnak, míg a csalánfélék virágpora közepes. Az úti fűjé, a szelídgesztenyé, a hársé alacsony közepes koncentrációban lehet jelen. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a bálványfa, a ciprus, a tiszafafélék, a fenyőfélék, valamint a lágyszerű allergének közül a lórom, az ernyős virágzatúak, a gyékény, a kenderfélék és a libatokfélék pollenje. A kültéri allergén gombák közül az alternária spóra szám országosan közepes magas, míg a kladoszpóriumé alacsony közepes tartományban alakul. Egész héten nem jön front, a hőség határozza meg a humán meteorológiai helyzetet. Ez elsősorban az idősebbeknek, a szív- és érrendszeri betegséggel küzdőknek lesz probléma, illetve lehet probléma, az ő szervezetüket terheli meg. A kánikula, a keringési panaszok, vérnyomás, ingadozás, rosszulét jelentkezhet. Nő az infarktus, a sztrókok esélye, és általános lesz majd a fáradtság, a tompaság, dekoncentráltság és könnyen napszúrást, hőgutát is kaphatunk, hogyha hosszabb ideig a napon tartózkodunk. Ami viszont jó hír, hogy csökken a füllettség, az élénk északi széllel szárazabb levegő áramlik ugyanis fölénk. Ezeket tudom elmondani az időjárással kapcsolatban, és hát nagyjából ezeket is fogjuk mondani a következő bő egy hétben.
2: Gardrób.
1: Orvos és közlekedés meteorológia.
2: A kényelmesen, biztonságosan induló reggelért.
1: Rádió Dabas 93.4.

0: Másodperceken belül reggel 8 óra van. Amit el tudok mondani jelenleg az úton lévőknek az annyi, hogy élénk a jármű mozgás a Budapest környéki utakon. Már most telítettek a sávok a főváros felé vezető nagyobb utakon. Például az M0-as autóti csomóponttól befelé az M3-as bevezetőjén, aztán az M0-as autót főbb csomópontjainál. Sokan haladnak a 31-es úton Maglódtól, valamint az 51-es úton Dunaharasztitól a főváros irányába. Ezek jelenleg a legfrissebbek az úton lévőknek. Ha te is látsz esetleg bármilyen hasznos infót az úton lévőknek, akkor természetesen várjuk tőled a nap folyamán.
1: Tessék, itt a reklám.
0: A Gyóni Géza Általános Iskola magyar matematika angol szakos pedagógust és napközis nevelőt keres. Jelentkezni Kotán Sándor intézmény vezetőnél lehet a 29-es körzet 367-391-es telefonszámon.
2: Reklám voltam, viszont hallásra.
3: A TikTok támogatója a Vicink tüzépke. Mert jó neked. Miért? Hamarosan kiderül.
4: Egyeztetés zajlik a pedagógusok sztrájk jogáról. Tavasszal kezdődhet a parkosítás a Városligetben. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
5: Nachrichten,
6: Novel,
5: Noticias,
6: Novinky,
5: News,
6: magyarul és érthetően
5: hírek.
4: Társadalmi egyeztetésre bocsájtotta a kormány a pedagógusok szabad sztrájkjogát helyreállító törvénytervezetet. A tankerületi iskolák autonómiájának növeléséről szóló társadalmi egyeztetéshez kapcsolódó dokumentumokat pénteken tették közzé a kormány.hu oldalon. A Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által jegyzett tervezetek egyebek mellett helyreállítják a nevelőtestületnek az intézmény működésével kapcsolatos döntéshozatalhoz fűződő jogosultságát. Eltörlik a köznevelésben foglalkoztatottak szabad sztrájkjogát korlátozó akadályokat, szélesítik az intézményi igazgatók munkáltatói jogköreit a tankerületi központi fenntartású iskoláknál, továbbá eltörlik azon szabályt, amely szerint szakmai kérdésekben csak a nemzeti pedagógus karral lehet egyeztetni. Leghamarabb jövő tavasszal kezdődhetnek meg a parkosítási munkálatok a Városligetben, írta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. A miniszter szerint azért csak később indulhat a munka, mert a lebontott épületek alapjai és törmelékei még a területen vannak. Vitézy Dávid korábban azt közölte, hogy a kormány döntése alapján elbontják a kordonokat és megkezdik az eddig elzárt városligeti területek parkosítását. Azt is jelezte, hogy további épületek nem épülnek a ligetben, viszont készítik a Hősök tere teljes megújítását és az autómentes Városliget tervezését is. A Budapest-Cegléd-Szolnok-Debrecen vasútvonalon több szakaszon és több ütemben végzett karbantartások miatt jelentős módosításokra kell készülni több hónapon át. Július 18-áig a Nyírség Intercity-k a nyugati helyett a keleti pályaudvarról indulnak. Menetrendjük módosul, 10 perccel korábban indulnak és 13 perccel később érkeznek. A járatok nem érintik a megszokott budapesti megállóhelyeket, Zugló, Kőbánya, Ferihegy és Ceglédet sem. A ceglédi járási ügyészség kiskorú veszélyeztetésének büntette miatt emelt vádat egy nővel szemben, aki gyógyszertől bódult állapotban veszélyeztette gyermeke életét, közölte a Pest vármegyei főügyészség. A nagykörösi nő 2024. júliusában alig egy éves gyermekével a nagykörösi csónakázótóhoz ment, ahol találkozott egy ismerősével, akitől kedélyjavító gyógyszert kért. Az ismerős a vádlottnak egy levélnyi, kizárólag orvosi rendelvényre kapható Xanaxot adott. A vádlott több szemgyógyszert is bevett, amitől tudatzavara alakult ki. Amikor a vádlott hirtelen felállt, a gyógyszerektől elvesztette az egyensúlyát és a tóba zuhant, ahová magával rántotta gyermekét a babakocsival. Az alig egy éves gyermek elmerült a vízben, és a testhőmérséklete csökkenni kezdett. A tragédiát egy arra járó férfi akadályozta meg, aki kimentette a gyermeket a vízből és értesítette a mentőket is. Ma délelőtt a napsütésé lesz a főszerep, amelyet délután csak kisebb gomoly felhők zavarhatnak meg. Zápor, zivatar csak néhol fordulhat elő, messze nem annyi, mint az előző napokon. Többfelé mérsékelt, keleten és a Nyugat-Dunántúlon élénk északias szél várható. Napközben 30-35 fok közötti csúcshőmérsékletre számíthatunk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
5: 93.4 Rádió Dabas.
6: A régió leghallgatottabb rádiója.
0: Nem egy biztos pozíció Nagy-Britannia miniszterelnökének lenni. Na hát ezzel is foglalkozunk majd a hamarosan induló lapozórában. Ezen kívül megnézzük majd, hogy mi történt az elmúlt 24 órában belföldön, illetve gazdaság, valamint bulvár tekintetében. Úgyhogy kezdődik is a lapozóra.
6: Az ország szívében.
5: Együtt a legjobbakkal.
6: Rádió Dabas.
5: Az otthon hangja.
3: A TikTok támogatója a Vicink tüzépke. Mert jó neked. Miért? Hamarosan kiderül.

0: Hallgass bele az újságokba.
1: Lapozóra.
0: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
2: Ez már a Lapozóra, itt a 93.4-en. 2 perc múlva lesz 8:45. Kezdjük tehát a nagy-britanniai helyzettel, hiszen a tegnapi napon Keir Starmer lemondott Nagy-Britannia miniszterelnöki posztjáról, valamint a munkáspárt vezetéséről is, erről egyébként az Origo cikkez. A könnyes búcsú azonban nem tartott sokáig, miután a korábbi brit miniszterelnök legnagyobb riválisának tartott Andy Burnham délután már meg is érkezett a parlamentbe, hogy letegye képviselői esküjét és ráforduljon a Downing Street átvételére. Ezzel foglalkozik tehát az Origo írása. A Telexen arról olvashatsz, hogy a hétvégén elmérgesedett az Ukrajna és Lengyelország viszonyát erősen kikezdő vita. Karol Navrotsky lengyel elnök visszavonta ország a legmagasabb állami kitüntetését, a fehér sas rendelt Volodymyr Zelenszky ukrán elnöktől, amire válaszol Kirilló Budanov, az ukrán elnöki hivatal vezetője, és Vasil Bodnár varsói ukrán nagykövet lemondott a korábban nekik adományozott lengyel köztársasági érdemrend tiszti keresztjéről. Később Lenyűgy Kucsma volt ukrán elnök is visszadott egy 29 évvel ezelőtt kapott kitüntetést. A lengyel-ukrán kapcsolatok talán legérzékenyebb időszakát érintő vita még május 20-án kezdődött. Zelenszky rendeletet adott ki arról, hogy különleges erők egyik egységét ukrán felkelő hadsereg hőseinek nevezze el, ezzel pedig régi sebet tépett fel Lengyelországban. Ugyan 3 nappal később a kijevi vezetés jelezte, a lépés nem szomszédja ellen irányul. Lengyelország zokon vette az elnevezést, és politikai oldaltól függetlenül szólaltak fel ellene vezetők. Erről olvashatsz többet a Telex írásában. És a 444.hu arról ír, hogy G.D. Vance közölte, hogy Irán beleegyezett a nukleáris ellenőrök visszaengedésébe az országba, ami a nemzetközi közösség egyik kulcsfontosságú követelése, és a nemzetközi atomenergiai ügynökséggel való egyeztetésekre akár már a mai napon sor is kerülhet. Ez a cikk található tehát a 444.hu-n.
1: Szalagcímek egy órája.
0: Lapozóra. 93.4-en.

0: színek egy órája.
1: Lapozóra. A Rádió Tavas 93.4.
2: Folytatódik már is a Lapozóra hazai vonatkozású hírekkel. Szeretlekmagyarország.hu-ról indulunk, ahol arról írnak, hogy Magyar Péter kedreggel a Facebookon üzent az úgynevezett tisztító tűzművelet kapcsán, amelyről hétfőn hosszasan beszélt a parlament ülésének kezdetén, és később egy sajtótájékoztatón is. A tisztító tűzművelet lesz Európa legerősebb maffia és korrupció ellenes fellépése, felszámoljuk a magyar kozanosztrát, jelentette ki a miniszterelnök. A kormányfő hétfői napirend előtti felszólalásában az Orbán rendszert és a Fideszt, a kozanosztrához, az olasz államot, médiát és társadalmat foglyul ejtő maffiához hasonlította, ami bírókat és ügyészeket, rendőröket gyilkoltatott meg. Beszédében azt ígérte, megszabadítja az országot a politikai és gazdasági maffiától, ami ellehetetlenítette az embereket, és kihangsúlyozta, hogy csak ezért vállalta a miniszterelnöki tisztséget, ezért épített mozgalmat. Elmondása szerint az úgynevezett tisztító tűzművelet egy átfogó jogi, politikai és gazdasági akció lesz, melynek célja Magyarország megszabadítása az orbáni maffia szorításától, és ennek egyik eleme lesz a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozása, és hogy mi lesz a feladatuk, erről is olvashatsz a szeretlekmagyarország.hu oldalon. Aztán az Economics arról ír, hogy újra szolgálatban Szabó Bence az NNI korábbi nyomozója. Visszahelyezték szolgálati viszonyba Szabó Bencét, a Nemzeti Nyomozó Iroda kiberbűnözés elleni korábbi kiemelt nyomozóját, akinek belügyminisztériumhoz való csatlakozását már korábban bejelentették. Szolgálatra jelentkezem, írta Instagram oldalán Szabó Bence, a bejegyzésben pedig egy olyan hivatalos dokumentumot is megosztott, amelyen azt szerepel, visszavétel szolgálati viszonyba. A poszt szerint a volt rendőrszázados szolgálati viszonyát június 16-án állították vissza. Szabó Bence neve a választási kampány véghajrájában vált széles körben ismerté, miután a Direkt 36 kamerái előtt nyilatkozó arról beszélt, hogy tudomása szerint nemzetbiztonsági eszközökkel próbálhatták meg befolyásolni a Tisza pártot a választás előtt. A volt nyomozó állítása szerint 2025. júliusában gyermekpornográfia gyanújával indult eljárásként a Tisza párthoz kötető informatikus ellen, de ilyen tartalmat végül nem találtak. A lefoglalt adatokból szerinte inkább az rajzolódott ki, hogy a Tisza informatikai rendszerének feltörésére, akár megbénítására irányuló akció zajlott, emlékeztet a 24.hu, és további infót is még olvashatsz a szolgálatba helyezéssel kapcsolatban. A 24.hu, ha már szóba került, akkor innen is hozok egy hírt, hiszen reagálta Sándor Palota a Tisza párt alaptörvény módosítására, amely alapján több közjogi méltóság, így Sülyog Tamás államfő is távozhat a posztjáról. A köztársasági elnök egyelőre nem kommentálja a javaslatot, mindazonáltal ismételten felhívja a figyelmet a jogállamiság elvének tiszteletben tartására, és óva int a közhatalom önkényes gyakorlásától, valamint a kétharmados parlamenti többség adta lehetőségek korlátok nélküli érvényesítéséről, írt a Népszavának a köztársasági elnök hivatala. Azt továbbra sem tudni, Sajak Tamás milyen megkereséssel fordult a Velencei Bizottsághoz. A Sándor Palota előzőleg azzal utasította el a TASZ közérdekű adat igénylését, hogy a dokumentumok a döntés megalapozását szolgáló adatnak minősülnek, ezért nem nyilvánosságra valók. Aztán még az is olvasható a cikkben, hogy akár augusztus 20-ára már új államfője is lehet Magyarországnak, legalábbis Magyar Péter kormányfő ezt ígéri. És a Femina ír arról, hogy 2026. június 26-a este 8 órától június 28 reggel 8 óráig a főváros teljes területén fokozott rendőri ellenőrzés várható. Ezt egyébként a police.hu oldal tette közzé. A budapesti rendőrfőkapitányság azzal indokolta a szigorúbb szabályozást, hogy a rendőrség célja a jogsértő cselekmények megelőzésének felderítése, megszakítása, valamint a közrend és a közbiztonság fenntartása. Az idei Budapest Pride 2026. június 27-én lesz, az ellenőrzés ideje pedig egy kevéssel a kezdés előtt indul majd, és tovább nyúlik a rendezvény zárásánál. Ennek a részleteit például a Feminán is olvashatod.
1: Szalagcímek egy órája.
0: Lapozóra.

0: tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Állj már le!
0: Nem tudok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Elég már, mi van veled?
0: Nagyon felpörögtem reggel.
1: Mi történt?
0: Bekapcsoltam a rádiót, és egymás után jöttek a jobbnál jobb dalok. Azóta kattogok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Kevesebb koffein, még több rádiódabas. Reggeli frissesség 93.4.
0: Tiktak,
1: minden hétköznap.
2: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
0: Itt a reklám.
1: Regionális gasztronómiai körkép.
0: Aktuális menüajánló.
1: 93.4.
3: A menüajánlóban most is három helyszínre látogatunk el, három különböző étterembe. Az egyik az a Szarvasbangó Bistro és Catering, ahol a mai napon görög gyümölcslevessel várnak benneteket. A klasszikus elmenüjük ma a barbecue pulled pork burger rántott cheddar sajttal, steakburgonyával, míg a B-menü fokhagymás kamember sajttal töltött csirkemel kukoricás rizssel. A vegán ajánlatuk burgonya főzelék vegán vagdalttal, a mentes ételű grillezett csirkemelszték görög salátával, mentes feta sajttal, és a desszert ajánlat pedig házi lekváros fánk. A Sári ABC-ben a mai napon kaszás leves gazdagon, az A menü mandulás grízgocka eperöntettel porcukorral, még a B menü girosztál jázmirizssel, salátával, tzatzikivel. A napi ajánlatban találtok borsos szűzérméket, halapennyos cheddar mártással, burgonya krokettel, illetve rántott brokkolit jázmirizssel tartárral, és ezen kívül ma még található a napi ajánlatok között paradicsomos békönös csirkemmel besütve jázmirizssel. Az alkonyhában brokkoli krémleves készül ma békönös pirítossal, a főételük tarhonyás hús savanyúsággal, illetve rántott csirkemell rizssel, friss salátával. A napi ajánlat görög csirkemell steak burgonyával, friss salátával, a desszert kínálat pedig túros palacsinta epervelővel. Jó étvágyat hozzá!
1: Reklám voltam, viszont hallásra!
2: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
0: Itt a reklám.
4: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Das Welt Auto negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Das Welt Auto. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
5: Porsche M5 Budapest, Szentlőrinci út 1.
6: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz.
7: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30%-et.

0: létrád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet, Dabason, a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
1: Reklám voltam, viszont hallásra. Értéket közvetítünk. Közérdekű információk.
2: Az Árpád Múzeum soron következő időszaki kiállítása a tengerek úszó erődjeinek, az acéltestű hadihajók világába viszi el a látogatókat. Nemes András Bence kartonpapírból készített, részletes méretarányos modelljeiből összeállított tárlat tekinthető meg tehát a Keve galériában, egészen augusztus 2-ig, a helyszín pedig Ráckeve, Kossuth Lajos utca 49. És június 27-én 15.30-tól 20. jubilómi László napi vígaságok keretében a gyermeknéptáncé lesz a főszerep a Kiskunlacházi Munkácsi téri pihenőparkban. Színpadra lépnek a Tuli Tánc csoport lelkes kis táncosai. Gyertek, nézzétek meg őket, és tapsoljatok a jövő kis táncosainak.
1: A Rádió Dabas közérdekű információit hallott.

0: Olvasd bele az újságokba.
1: Lapozóra.
0: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
2: Folytatjuk tovább a Lapozórát. Itt a 93.4-en pontosan 3:49 van. És indulunk gazdaság tekintetében a 24.hu-ról, ahol arról írnak, hogy kiderült, melyik volt Magyarországon tavasszal a legolcsóbb, illetve a legdrágább bank. Ezt az énpénzem.hu szúrta ki a Magyar Nemzeti Bank elemzése alapján. A vegyesen, elektronikusan és készpénzzel is fizetők számára elérhető szállmacsomagok éves költségét vizsgálva az MNB ábrájáról az derült ki, hogy március végén az elérhető szállmacsomagok éves költségsávját, illetve az éves átlagos banki költséget nézve a legdrágább a Raiffeisen Bank, még a legolcsóbb bank a Granit Bank volt. A sávok között egyébként jelentős szórás is van, viszont majd árnyalja a képet az, hogy hamarosan ugye a bankok módosíthatják a díjaikat, ezáltal átalakulhat ez a rangsor. Aztán a 24.hu arról ír, hogy a Fidesz kormány által bevezetett és a Tisza kormány által meghosszabbított védettár, vagy nevezzük hatósági árrendszernek, a magyar családi tulajdonban álló benzinkutak üzemeltető KKV-knek március óta mintegy 7,5-8 milliárd forintos veszteségek van. A kár enyhítésére a Fidesz kormány támogatási programot adott létre, amit a Tisza kormány, mint jogutód most nem akar végrehajtani, írja a kis benzinkutakat képviselő független benzinkutak szövetsége posztjában, amelyet a holtankoljok.hu Facebook oldalán is megjelentettek. Az FBS tiltakozásul 2026. június 26-ra egynapos figyelmeztető bezárásra hív fel minden károsult kis benzinkutat. Ennek részleteit megtalálod a 24.hu-n. A Forbes magazin arról ír, hogy társadalmi egyeztetéssel bocsátotta a magyar kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvénytervezetét, amely írásba foglalja a legfontosabb tudnivalókat a tervezett új szervezetről. Ahogyan arról Magyar Péter miniszterelnök korábban többször is beszélt, az MVVH széles jogkörrel rendelkező hatóság lesz. Egyik csoportja a büntetőeljárást megelőző ügycsoport kockázatelemzését fogja végezni, így betekinthetnek bankszámlákba, nyilvántartásokba, hivatalos iratokba is, felhasználva a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a rendőrség, illetve az ügyészség segítségét. További részletek a működésről, illetve magáról a jelenlegi kérdés sorról, törvénytervezet kapcsán a Forbes oldalán. És az ATV arról ír, hogy a parlamenti honlapon olvasható napirend szerint az országgyűlés ülése hamarosan kezdődik, 9 órakor napirend előtti felszólalásokkal, majd pedig határozathozatalok következnek. A parlament dönt az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról. A törvényjavaslat az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi tervéhez kapcsolódó úgynevezett szupermérföldkövek határidőben való teljesítését szolgálja. A képviselők ezen kívül szavaznak az országgyűlés vizsgálóbizottságai munkájának hatékonyabbá tételéről szóló törvényjavaslatról, illetve a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, a gazdasági reklámok településképi illeszkedésének biztosításáról, valamint egyes beruházási szabályok módosításáról. Ezen kívül pedig még foglalkoznak a közmédia átalakító előterjesztésekről is, illetve a benzináról is foglalkozik majd a kormány. Hamarosan bulvárral zárjuk a mai lapozórát.
1: Szalagcímek egy órája.
0: Lapozóra. 93.4-en.

0: Szalag címek egy órája.
1: Lapozóra.
2: A Rádió Dabas 93.4-en.
3: Franciaországban megtörtént minden szülő rémálma, és hiába az általános figyelmeztetés, illetve az állandó figyelmeztetés, mégiscsak megtörtént a tragédia. Erről ír az Index, ugyanis holtan találtak hétfőn egy 2 és 1 4 éves gyermeket egy tűző napon hagyott autóban Franciaország déli részén. A vizsgálat szerint feltehetően a kánikula okozta a halálukat. A 2 gyerekre Carpentras település egyik parkolójában találtak rá a déli órákban, halálukat a tűzoltóság szerint feltehetően szívmegállás okozta. Az ügyészség közlése szerint a gyerekek anyját mentők látták el, és egyelőre nem tudták kihallgatni, és hát más helyeken is történtek tragédiák Franciaországban, hiszen az erős kánikula miatt az ország 101 megyéből 49-re adta ki vörös riasztást, a meteorológiai intézet pedig arra figyelmeztetett, hogy a kánikula a lakosság több mint 90%-át érinti valamilyen formában, és hozzátették, hogy az idei nyár várhatóan a 2003-as év ugyanezen időszakához lesz hasonló, amely során Európa szerte megdőltek a hőségrekordok, Franciaországban pedig csaknem 15 ezer halálos áldozatot követeltek. Vasárnap egyébként 3 idős ember halt meg a hőség miatt a délnyugati Gironde-ban, hétvégén pedig legkevesebb 13-an fulladtak vízbe a polgári védelem adatai szerint, és ezen kívül több rendezvényen betiltották az alkohol fogyasztást is. A rendkívüli meleg több napja tart egyébként Párizsban, éjszakára is nyitva tartanak a parkok, miközben a hőmérséklet már a 41 fokot is elérte. Aztán a Blikk ír arról, hogy élőadásban búcsúzott el a nézőktől az RTL kedvenc híradósa, Majoros Eszter, az RTL híradó népszerű műsorvezetője, élőadásban búcsúzott el a nézőktől, hogy egy időre visszavonuljon a képernyőtől és az anyaságra koncentrálhasson. A híradós augusztusra várja első gyermekét, egy kisfiút, és elmondása szerint ez az időszak élete legszebb, talán egyben legizgalmasabb kihívása is. A nézők számára meglepetésként hatott a bejelentés, hiszen Eszter eddig tudatosan óvta magánéletét a nyilvánosságtól, és a várandóságát is sokáig titokban tartotta. Na de hogy ki volt az a kolléga, aki lefülelte őt, erről is olvashatsz a blikk.hu-n. És vége egy korszaknak, szóba sem áll egymással a Kft. Két ikonja, Lár András és Bornai Tibor, ez is a Blikk írása. A Kft. Zenekar számra tehát lezárult egy fájdalmas korszak, de Bornai Tibor szerint az együttes új energiákkal és új tervekkel folytatja útját. A zenekar egyik alapítója a nyári koncertek előtt arról beszélt a Blikknek, hogy nekik is hiányzik Lár András, de úgy érzi, már nincs ok az aggodalomra a korábbi zenésztársuk miatt. Erről vallanak a blikk.hu-n.
0: Szalagcímek egy órája.
1: Lapozóra.

0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
1: Az élőkép szerint az M0-áson van egy kis fennakadás, méghozzá Ecser környékén kell hosszabb menetidőre számítani, illetve Péteri és Üllő között, Üllő hosszúberek között a 31-112-esen autóznak többen a megszokottnál, emiatt itt is torlódás, illetve menetidő többletre kell számítani, hasonlóképpen a 18. körödben a Szálfa utcában.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta. A TikTok támogatója a Vicink tüzépke. Mert jó neked? Miért? Hamarosan kiderül.
2: Plusz pénzt kér a hideg italokért egy ceglédi kisboltos, nyomoz a rendőrség a Győr Plusz média ügyében. A legfőbb ügyész lemondására számít Magyar Péter. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
3: Nachrichten.
4: Novel.
3: Noticias.
4: Novinky.
3: News.
4: Magyarul és érthetően
3: hírek.
2: Hűtési díjat számol fel a hűtött italok után egy ceglédi kisbolt, számolt be a különös gyakorlatról a Blick. A kézzel ért narancssárga cetlin arról tájékoztatják a vásárlókat, hogy fél literig 20, az egy literes üdítőkért 30, a másfél literes italokért pedig 50 forint plusz díjat számolnak fel. A szakemberek szerint a jogszabályok nem tiltják, hogy valaki költséget számítson fel, ha valamit behűt, de ezeket a termékeket alapból hűteni kell. A gyártók ráadásul saját márkás hűtőkkel vannak jelen az üzletekben. Ha nincs klíma és 30 fok van, munkavédelmi és minőségi szempontból is elengedhetetlen a hűtés, fogalmazott alapnak Bubenkó Csaba, a kereskedelmi dolgozók független szakszervezetének elnöke, de hozzátette, hogy egy normális kereskedő úgy alakítja az árakat, hogy a költségeit beépíti. A veszprémi rendőrség elrendelte a nyomozást a Győr Plusz Média ZRT szerződései ügyében. Korábban Pintér Bence Győr polgármestere tett feljelentést ismeretlen tettes ellen nagy vagyoni hiányt okozó hűtlen kezelés büntet gyanúja miatt. Pintér Bence győri polgármestert feljelentőként kihallgatta a rendőrség az ügyben. A polgármester azért fordult a hatóságokhoz, mert a cég belső információi alapján felmerült a gyanú, hogy a győriek pénzéből olyan személyeket is fizettek, akik valójában nem végeztek ott munkát. Arra számít a kormány, hogy a legfőbb ügyésznek rövidesen le kell mondania, és le is fog mondani, mondta hétfőn sajtótájékoztatón Magyar Péter miniszterelnök Budapesten. A kormányfő úgy fogalmazott, ha ez mégsem történik meg, akkor visszatérnek a kérdésre, hogyan lehet leváltani. A közmédia tudósítójának kérdésére válaszolva megerősítette, hogy a lemondás összefügghet az aranykonvoj üggyel. Magyar Péter arról is beszélt, hogy a gazdasági versenyhivatal, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság és az állami számbevőszék elnökeinek elmozdításáról, leváltásáról is konzultáltak a frakcióval, de arra jutottak, hogy először túl lesznek a hétfőn bejelentett alaptörvénymódosításon, és majd utána megvizsgálják ezeket az intézményeket is. Be kellett zárni az egyik velencei szálloda természetes strandját, miután a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ friss vízmintája nem megfelelő minősítést adott. A laborvizsgálatok fekális szennyezést jelző baktériumok magas jelenlétét mutatták ki, ami jellemzően szennyvíz eredetű terhelésre utalhat. A tilalom a feloldásig érvényes. A velencei tó állapota közben tovább romlik, a vízszint történelmi mélypont közelében van, helyenként mindössze 110 cm, ebből 15-30 cm iszap. A tó medrében gyalogolni veszélyes, mert továbbra is lehetnek mélyebb pontok. Napközben a gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható. A Hungaromet előrejelzése szerint 17 vármegyére adta ki elsőfokú figyelmeztetést a hőség miatt. Csak Borsod-Abaúj-Zemplén és Nógrád vármegyékben nem érvényes a magas középhőmérséklet miatti veszélyjelzés. A nyugati és a keleti határszélen nagyobb eséllyel alakulhat ki zápor vagy zivatar, illetve a középső megyékben. Időnként megélénkülhet az északi szél, a zivatarok környezetében pedig erős viharos széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Csak igazi zenékkel. Fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
4: Rádiódavas, az otthon hangja.
1: Már is folytatódik tovább a délelőtt itt a 93.4-en, méghozzá a sztereót kezdjük el perceken belül, ahol miben majd Csépharasztról látogattunk, úgyhogy ha van kérdés, 29-es körzetőt 6262 a számunk, de üzenhetek a Rádiódobos Facebook oldalán, és hogyha már Facebook, akkor ne felejtsétek el, hogy játékunk is van, illetve a nap kérdését is megtalálhatjátok, ami a strandos nyári ételekhez kapcsolódik.
4: A 70-es,
3: a 80-as,
4: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
3: 93.4 Rádió Dabas,
4: az otthon hangja.

0: Macchiato.
1: Stereo. Stereo. Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
2: de témázunk veled,
1: és rólad is beszélgetünk.
2: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
1: rejtélyek és megoldások.
2: Stereo.
1: Stereo.
3: A Stereót támogatja az Arany Korona ékszerbolt.
4: Kezdődik is a Stereo itt a 93.4-en, és ahogy ígértem, a mai napon Csévharasztra látogatunk el. Vendégünk Pulis József, a település polgármester, akit köszöntök is a műsorban. Szia, jó reggelt kívánok!
5: Szervusz, és köszöntöm a kedves hallgatókat!
4: Kezdjük is a beszélgetést. Nagyjából aktuál politikával indítjuk az első blokkot, mert hogy nyilván ez azért a település vezetőket is személy szerint érinti. Ugye egy általános vitát tartott a parlament, illetve hát még folyamatban is van, de talán már ez a kérdés megoldódott a polgármesterek fizetésével kapcsolatban. Ugye már csak a megyei székhelyű vezetőknek a bérezése az, ami kérdéses, hogy az fog-e változni, vagy ott hogyan fogják ezt változtatni. Magához a felvetéshez egyébként településvezetőként mit szóltál, vagy mit gondoltál, amikor ugye szóba került, hogy itt azért befagyasztás, vagy akár csökkentés is szóba kerülhet?
5: Hát ugye az első, ami így felmerült, hogy milyen lehetőségek lesznek így a polgármestereknek az életményével kapcsolatban, ahhoz képest ez egy finomabb változat, kvázi úgymond életszerűbb, vagy azt mondom, hogy elfogadható, inkább ez a helyes szó erre. Azért azt tudni kell, itt a polgármesteri életmények az elmúlt évek alatt elég sok mindent változott, meg alakult meg, hogy miből, hogy lettünk ez a mai eredmények, és pont a nap olvastam az egyik várospolgármesternek, ott a közönben lévő várospolgármesternek a posztját, és úgy láttam, hogy zavarok vannak egy kicsit ennek az értelmezésébe. Én mindig azt mondtam, mint annól elég sok évig könyvelőként, meg adószakértőnként is, hogy nem a híradásokból kell ilyen szempontból pontosan értelmezni jogszabályokat, hanem a jogszabály tervezetet, ami fent van a parlament honlapján, el kell olvasni, és akkor azt kell értelmezni. Most arról van szó, tehát konkrétan, ugye a 2024-ben ugye október 1-től lépett be a mai önkormányzati, tehát polgármester képviselőtestület ciklus, és utólag ez így decemberben lett a parlament által módosítva, egy olyan passzus került be a korábbi illetmény megalapításához, hogy az előző évi KSH által megadott nemzetgazdasági bérnek a település nagysága szerinti szorzó száma lett. Ez Csévharaszt esetében itt 2000 lakos feletti település nagyságról van szó, ezt 2,25-tel kell megszorozni, amit a KSH itt februárban szokott hirdetmény útján kihirdetni, hogy mennyi az előző évi nemzetgazdasági átlag keresett. És ez alapján ugye 2024. október 1-től meg lett határozva az illetmény, ugye visszamenőleg ott az a október 1-ig a választási, vagy a ciklus indításról visszamenőleg, és az is belekerült a Magyarország önkormányzatról szóló törvénybe, hogy lényegében ez minden év júli 1-jel automatikusan, ahogy kijön februárban az előző évi átlagkereset, vagy a bruttó nemzetgazdasági átlagkereset, ahhoz igazítva mindig automatikusan júli 1-jel emelkedik, sőt annyi is változott, hogy idéntől már a képviselőtestületnek nem kell rámondani, hogy idézélve téve az ámen, mivel a testületnek ebben nem volt döntés jogköre, mert törvény mondta meg, hogy mennyi az annyi, a testület csak úgymond nyugtázta ezt a dolgot. Most már ez se kell, hanem a jegyző határozza meg, ugye, hogy kijön a hirdetmény útján, hogy mennyi az az átlagkereset, akkor kiszámolja a település nagyságra vonatkozóan. Most annyi történik a benyújtott, amíg a parlament előtt lévő törvény módosítás szerint, hogy ugye tavaly 25. júli 1-jel volt egy következő lépcső, amikor a 24 évi átlagkereset alapján kellett kiszámolni, és az a bér, ami így még mai napig is van részünkre, ez ugye nyilvános, ez én esetemben 2000 lakos felett 1.501.000 forint bruttóba, nettóban nem éri az 1 millió forintot, ez a bér marad júli 1 után is. Mert most júli 1-től úgy lett volna a változás, hogy a 25-ös évnek lett volna a 2,25-szöröse, ami most így nem emelkedik. Tehát lényegében befagyasztásra kerül. Amin azt mondom, hogy el is tudok fogadni, mert végülis az is egy jó megoldás, hogy a ciklusokra, mit ami van októberben, ahogy a polgármesteri ciklus elindul, vagy ugye majd 29-ben valószínűleg ugye, ahogy lesz a választás, ugye helyreáll az időpontilag, onnantól azt mondják, hogy akkor 5 évig befagyasszák. Persze ez az is kell, hogy ne legyen ilyen 25%-os infláció, mint volt ugye egy pár évvel ezelőtt, hogy azért a stabilizáció miatt, a stabilitás miatt. De azért ugye jönnek az, hogy fú, ez 4-5-szörös, még ilyen emelés, azért azt tegyük tisztába, hogy ugye 2012. január 1-től lépett érvénybe Magyarország önkormányzatára szóló 2011 évi 189-es számú törvény, és 13-tól már belépett az, hogy ugye a első fokozatként itt a fővárosnál esetében például a költségtétés, mert ugye a költségtétés és a másik téma, ami most ugye elvonásra kerül, ez 13-ban először csak a főpolgármester esetén lépett be, korábban nem volt ilyen, majd 14 októbertől, hogy volt az önkormányzati választás, akkor lépett be az a bérmegoldás, amikor ott a államtitkárok aztán 17-től már a helyettes államtitkároknak ugyanígy lakosság számhoz igazítva változtatták. És azt kell tudni, hogy 14 októbertől 448 ezer forint volt Cséfaszt esetében a bér, és ugye most vagyunk 1.500.000 forintnál, miközben eltelt 12 év. Tehát azért itt 12 évnek az infláció, minimálbér, bérváltozások, tehát azért ne jöjjünk azzal, hogy most itt 4-5-szörös, meg nem tudom milyen emelés. Lehetséges, hogy kisebb településeknél, ahol nem volt jó a besorolás, ugye, mert például régen az volt, hogy 1500-tól 5000 lakosig volt egy sáv, amit aztán most szétbontottak, de lényegében itt nem voltak olyan drasztikus emelések. 17-ben volt egy minimális korrekció, ahol a százalékon változtattak, akkor emelték, akkor került 498 ezerre, és én 2019, amikor elkezdtem, akkor a 498 ezer bérhez képest azért kaptam 548 ezer, mert 2019-től már a 2000 lakosság szám fölé került Cséfaraszt, és nem azért, mert hogy törvényileg emelkedtek a bérek, hanem csak egy másik sávba kerültünk. Tehát lényegében 19-től követően 22-ben volt még úgy pont az infláció miatt egy nagyobb bérrendezés, amikor felment 780 ezerre. Tehát én kezdtem 548 ezerre, 19-ben felment 22-ben 780 ezerre, és most került be 24-től ez az automatizmus, hogy amikor lényegében az, a bér tömegváltozását veszi figyelembe. És ami pedig így a költségtétés érinti, az általánosságban, tehát 2014. októbertől lépett be, amikor megmondták, hogy 15% általános költségtétés jár a polgármestereknek és az alpolgármestereknek is, tehát azt is tudni kell, és ez kerül most megszüntetésre. Ezt is el tudom fogadni, mert lényegében ez olyan, mintha a bérhez volt egy hozzáigazodás, aminek lehet, hogy akkor az volt az indok a 14-ben, hogy nem volt, ez a, nem volt olyan mértékű esetleg emelés, vagy nem követte, és akkor adtak még egy ilyen plusz forrást. Úgyhogy ez korábban nem volt. Tehát lényegében az, hogy a bér nem került csökkentésre most, úgyhogy el tudom fogadni, hogy akkor azt mondják, hogy akkor a ciklus végig ezen a szinten megáll, és a költségtétés meg el nem kerül júli 1-től kifizetésre. Ez a illetményemnek a 15%, ez 225 ezer forintról beszélünk bruttó összegben, ami most így júli 1-t követően, ha elfogadja a parlament ebbe a formában, akkor nem kerül kifizetésre. És ugye volt egy olyan, hogy ennek a forrása, azért azt tudni kell, hogy a polgármester meg a költségtétés az önkormányzat saját forrásból biztosítja. Tehát, hogyha ez ugye elkerül, hogy nem kell kifizetni, ezt Cséfaszt esetében most pont tegnap számolgattam, ez így a második fél évre vonatkozik, ez a polgármesternek a költségtétésre együtt, ez 2 millió forint fog benne maradni az önkormányzat költségvetésébe. Tehát ez úgymond, akkor ezt másra tudjuk majd elkölteni, lesz is majd másra. Tehát lényegében itt ez a pénz ez visszakerül a költségvetésbe, nem kerül kifizetés, tehát nem arról van szó, hogy az önkormányzattól elkerül ez a pénz, hanem ez ott marad az önkormányzatnak a költségvetésében. Egyről, ami ezzel kapcsolatosan változás volt pont 2022-ben, amikor megemelték az illetményeket, hogy az 5000 lakos alatti települések esetében a növekményt, esetemben ugye az 548-ra, 780 ezer forintra, azt az 5000 lakos alatti települések megkapták államtól normatívában. Tehát csak azt a növekményt. És plusz még hozzá a költségtétés, tehát ugye még azt is mondjam, hogy a 15%-os költségtétés, meg a volt egy szociális hozzáadási adó, viszont ez mai napig megvan. Annyi változott, hogy 24-ben, amikor lett az újabb drasztikus emelés, akkor azt az emelést, ami a 780 meg az 1 millió, akkor azt hiszem még 300 valamennyi ezer volt első körben, azt a közötti összeget nem egy az egybe kaptuk meg növekménybe, és ott már a 30 ezer lakosú település nagyságig járt ez a normatíva kiegészítés, hogy ott az előerő képesség is figyelembe vették. Tehát 5000 lakos településeknél mai napig megvan a 19 meg a 22-es béremelés közötti költségtérítés az állam, vagy úgymond a forrás biztosítása az állam részéről, 22 meg a 24 közötti emelésnél viszont már csak egy különbség, és ott már a 30 ezer lakosig belépett. Ezzel kapcsolatban annyival most várjuk a második fél évi költségtérítést, vagy a második fél évre az állam részéről, a költségvetés részéről az, hogy ezt a bérnövekményt megfinanszírozzák, ugyanis Magyarország 2026 évi központi költségvetésről szóló törvény szerint június 10-ig az önkormányzatért felelős miniszternek ki kellett volna hirdetnie, hogy júli 1-től ez a bérnövekménybe mennyit forrás biztosít az állam. Ez benne van is ugye a költségvetési törvényben is, azt hiszem 54 milliárd forint van az idejében erre keret. Hát ugye júni 10-ben eltelt, tehát most várjuk azt, hogy akkor júli 1-től hogy lesz ennek a finanszírozása. Az is lehet, hogy a költségvetési törvényt ugye most vizsgálják meg, lehet, hogy módosítani kell, ahogy hallottuk a Kármán András miniszter úrtól is. Úgyhogy valószínűleg ebbe be lesz nyúlva, és lehet, hogy akkor ebbe fog változni. Tehát lényegében én azt mondom, hogy ezt el tudom fogadni, mert tényleg nem történt visszalépés. Az másképp, hogy egyedül egy esetben történik visszalépés a vármegyei közgyűlésnek az elnöke esetében, ahol lényegében megfelezik, mert ott négy helyet kettes szorzót kell számolni szint. Tehát nem csak, hogy ugyanúgy befagyasztják a mai illetményt, hanem azt még megfelezik, plusz még elveszik a költségtétést. Ebben viszont nem tudok beleszólni, egy az, hogy nem vagyok illetékes. A másik az, hogy gondolom, ugye itt parlamenti demokrácia van, én el tudom fogadni, ha ez a jogszabály, akkor ez a jogszabály. Azért vannak a képviselők, hogy ők felelősen döntéseket hozzanak, azért választották meg az emberek. Ők gondolom megvan az oka, vagy megvan a véleményük, hogy miért ilyen szinten csökkentik, vagy változtatják. Ugye itt azt is tudni kell, hogy a vármegyének nagyon sok funkciója megszűnt az elmúlt időszakban. Tehát sokkal a kisebb hatáskörű, meg kisebb funkciókat tölt be. Persze a fejlesztéseknek, a pályázatoknál, a vármegyei, ugye mondom itt a fejlesztési tervek, és település területi fejlesztési tervekben ugye ők aktívak, de attól még elég sok intézményileg, ami már nem tartozik hozzá, tehát voltak változások, lehet, hogy ez indokolja, de ebben a parlament az illetékes, úgyhogy ezt majd meglátjuk, hogy végül is mi lesz a vége, mert ugye ahogy önkormányzati szövetségek hallottam, hogy már megszólaltak, hogy kimaradtak ebből az egyeztetésből, de itt az is van egy hatály, ez a júli 1, amikor automatikusan emelkedne a jelenlegi törvény szerint, gondolom ezért hozták előrébb, hogy akkor gyorsan most valamilyen szinten erről döntsenek.
4: Illetve most derült ki talán pont tegnap, hogy hogyan is áll az állami kincstár, háztartás, milyen összeggel tudnak kalkulálni, illetve milyen hiányok vannak, úgyhogy talán majd most a napokban akkor ez is így felgyorsul annak tudatában, hogy látjuk már, hogy mi is van a kasszában. És akkor a másik aktualitás, amiről érdemes beszélni, az már hát nagyjából egy ilyen 5 napja érezteti hatását, ugye ez a hőség, és hát vannak olyan települések, Dömsöd, Ráckeve például, ahol már a TAKÖV ugye bejelentett korlátozást a vízfogyasztásban, illetve hogy felelősen használják az ivóvizet, illetve a csapvizet a lakosok, és hogy mire is használják, azt is ugye próbálták meghatározni. Cséforasz tekintetében is azért előkerültek nagy hőség idején azért víz problémák. Okozott-e már fennakadást esetleg az elmúlt időszak, illetve milyen kilátások vannak itt a következőkben, mert ugye azért nagyjából jövő hét közepe végéig még fennáll az a hőség.
5: Nálunk a víz esetében nyomáscsökkenés eddig is volt, főleg az esti csúcsidőszakban, de ez már a hőségtől függetlenül is, illetve ez jelenleg is fennáll, hogy előfordul este, főleg ez a 7-9 óra időszakában nyomáscsökkenés, illetve most néha már reggel is elkezdnek például locsolni, vagy valaki ugye az este nagyon meleg, és akkor inkább reggel zuhanyzik le, vagy reggel fürdik, vagy a gyereknek engednek egy kis pancsolásra vizet, tehát ez van érzékeltően nyomás csökkenés, de víz van. Tehát szerencsére azért olyan szinten nincs problémánk, hogy nem folyna a víz. Persze esztétikailag, vagy ugye működésileg nem mindegy, hogy most 3-3,5 bár nyomás jön a csapvíz, a csapon keresztül a víz esetében, vagy csak 1,5 bár. Tehát ez jól érzékelt, és főleg itt van egy pár szintes ház, ahol a felső emelette azért ez már jobban érzékelhető. Azt tudni kell, hogy ugye pont így én is hallottam itt Ráckevel, Dömsödről, pont a dömsödi polgármester is látta megszólalni tegnap, hogy nálunk nem a tározó kapacitással, meg a vízkitermeléssel van probléma, hanem nálunk a víznek a hálózatban való kitáplálásával. Tehát nálunk a két mélykúti szivattyunk félkapacitásra működik, bőven van, tud vizet kitermelni, illetve a tartályok is, amikor este a víznyomás csökkenés van, akkor a tartályok is, két, vagy van négy nagy tartályunk van, 110 köbméter vizet tudunk letárolni, jobban háromnegyedig, meg valamik a külső tartályig teljesen 100%-ig tele van vízzel, de az a probléma, hogy ugye a szűk kapacitású most a vízműtől, ahogy kimegy a csőhálózatba a víz, kitápláló szivattyúk vannak, illetve van egy adott keresztmetszet, és ez, ami most a szűk kapacitás. Elkészült az új vezérlőrendszer, tehát itt sokkal jobban tudják optimalizálni így a vízműnek a működését, illetve teljesen tudják monitorozni, hogy tényleg hol vannak a problémák, hol van a szűk keresztmetszet, milyen beavatkozásra van szükség. Ebbe próbálnak most valamilyen szinten módosítani, hogy esetleg milyen csőátkötés, vagy ott a szivattyúknál teljesítményváltoztatás, vagy beállításon, szinkronizáláson dolgozni, de a végleges megoldás az a 35 méter magas, 100 köbméteres víztorony lesz. Ami ugye lényegében fizikai módon fogja tudni a víznyomást biztosítani. Ugye volt erről szó nyára, őszre, most már télre hallottam, ugye ez egy közbeszerzési eljárás folytán fog elkészülni, és jó magam is tudom, már két közbeszerzést folytattam az óvoda bölcs esetében, illetve most a Napucának a közmű esetében folytatódik, hogy hiába meghatározzuk, hogy meddig van a benyújtási szakasz, de aztán mindig jönnek újabb kérdés, át kell nézni a tervet tényleg, hogy ott stimmelnek a számok, valaki észreveszi, vagy nem jó olvast el a kiírás, és akkor úgy meg kell válaszolni, és ez mind viszi az időt, és akkor most itt is ez a lehet a probléma, hogy maga a közbeszélési eljárás húzódik, úgyhogy ezt az idei évet, ezt még így kell mindenképpen végigvinnünk, úgyhogy én arra kérem a lakosságot, hogy tényleg főleg az esti csúcsidőszakban takarékoskodjon, akár a locsolással halszta mondjuk napközben időben, vagy éjszakai időben, például akinek automata öntöző rendszere van, akkor az úgy állítsa, hogy éjszaka menjen, éjjel kapcsoljon be, tehát hogy ezzel figyeljen, vagy akár a nagyobb mosogatógéppel is, hogyha be kell kapcsolni, ugye most már modernebb gépek előre ütemezhetőek, hogy mikor indul, akkor például a napközben időszakot használjuk. Tehát ne az esti csúcs, ez a 7-9 óra, vagy most már néha fél tízig is elhúzódik, vagy ne a reggeli időszakban ez a 6-7-8 óra körül, és akkor ezzel így úgy tudom, hogy ahogy a korábbi évek és idei évet is végig tudjuk szolgálni, hogy lesz víz a csapokban.
4: És hogyha már a vízkérdésről beszélünk, akkor ugye Karácsony Gergelynek volt pont egy ilyen felvetés a vízdíjjal kapcsolatosan. Ugye 2013 óta ezek befagyasztva vannak, és hát nyilván a szolgáltatók sem tudják a fejlesztéseket megcsinálni, illetve azok a települések sem, akik ugye felelősek a vízszolgáltatásáért, és hát ugye itt van egy olyan tervezet, hogy ugye egyénileg megszabhassák akár a vízdíjat. Ez mennyire életszerű, például mennyire érinteni Pécsépharasztot?
5: Ugye 2012 előtt még az önkormányzat volt a víz, az nálunk az önkormányzat üzemeltette, a szennyvizet meg ugye itt Monorral közösen ott a Kövál üzemeltette, addig ugye az önkormányzat saját maga határozta meg a képviselőtestületnek, van nekünk díjrendeletünk, ahol benne vannak mindenféle díjak, temető, étkezés, helységbélet, stb. Ott volt benne az, hogy mennyi a vízdíj is, mert ugye azért vízművenként is változó. Ugye például, ahol van nagy víztorony, ott nem kell külön szivattyúk, hogy kitáplálja a vizet, tehát másabb az energiafelhasználás. Tehát, hogy azért van differencia a csőhálózat szempontjából is, nálunk ugye egy homogén egy időbe épült csőhálózat, valójában régebbi csövek, nagyobb a vízveszteség, tehát ebből szempontból azért településenként is változik az, hogy tényleg akár az állandó fix költség, egyrészt az állandó költsége, vagy a változó költsége, hogy mennyi az adott vízkitermelésnek. A szennyvízben azért kicsit úgy hasonló abból a szempontból, hogy itt a mi közvetünkben azért vákumos szennyvízrendszer van jellemzően, annak meg ugye azért megvan a sajátsága, hogy milyen eszközök, meg beavatkozás szükséges, meg karbantartás szükséges. Azért azt tudni kell, hogy most már ugye a nem lakossági felhasználók esetében infláció követően emelkedik automatikusan, most pont szintén a parlament hanem ugye ez rendeletbe jön ki, kormányrendeletbe, vagy illetékes miniszteri rendeletbe, hogy emelkedni fog most megint a tavalyi 4,4%-os inflációval július 1-től emelkedni fog a vízdíj, meg az alapdíj, meg a szennyvízdíj is, de ez csak a nem lakosok része. Tehát mi lényegében egy többszörösét fizetjük már, mint önkormányzat is a víz meg a szennyvíz díjakat. A lakosságnál maradt még régen ez a 2012-ben meghatározott, ami ráadásul még az akkorinak a csökkentése is, lényegében minden településen, amikor annyi volt ár, tehát ugyanúgy cséfalasztom más mai napig is a lakossági vízli, mint más mondanom, vagy más dabason, tehát nincs, ez nem egységesre hozva, úgy, mint a nem lakosoknak. A lakosoknak egységes országos szinten meghatározott vízdi, meg szennyvízdi tarifa van. A Dakövni erről volt már szó egy közgyűlésen, és sőt még egy háromfős bizottság, ahol úgy emlékszek a Dabasváros polgármesterre, akkor még anno az Újhatján város polgármester a Sulci József, a Isten nyugosztalja Sulci József polgármester úr is benne volt, meg még egy, azt hiszem, talán Alsó-Németi Tán, vagy Jócsa, most nem tudom ki, volt egy ilyen delegáció pont arra vonatkozóan, hogy a kormány felé tegyen egy olyan megbeszélés, vagy egy beterjesztés, előterjesztés, hogy a lakosságnál is, ahogy van a villany, meg ahogy van a gáz, legyen egy differenciált. És ahogy Karácsony Gergés erről beszélt, hogy bizonyos átlag meghatározó, egy átlag mennyiség fölött legyen piaci ár. Pont azért, mert ugye az már olyan szintű vízfelhasználás, ami kvázi egy átlag felhasználás, nem indokolt medencét töltünk például, vagy akár tényleg autó, mostuk, van öt autónk, és akkor mostuk állandóan. Most csak így mondtam, lehet, hogy egy durva példát, de hogy lényegében tényleg ez működik, úgy néz ki egyes, hogy csökkentette a fogyasztást is valamilyen szinten, mert mindenki próbál megfelelni a gáznál, meg a villanynál is, hogy a alacsonyabb tarifál maradjon, és valószínűleg ez a víznél is hatna. Így mondtam, lehet, hogy egy durva példát, de hogy lényegében tényleg ez működik, úgy néz ki egyes, hogy csökkentette a fogyasztást is valamilyen szinten, mert mindenki próbál megfelelni a gáznál, meg a villanynál is, hogy a,

0: akárhol, hogyha ugyanúgy lakosok lesznek, nincs víznyomás, és víznyomás, mert nincsen, nem tudunk egyszerűen beleinvestálni pénzt, a Dakőv nem tud beleinvestálni megfelelő pénzt, és ugyanez igaz a fővárosnál is, az, hogy fejlesztjük a házatot. Hát már rég meg lehet volna építeni a víztonyot, ha lett volna erre forrás, vagy a csővezetéket ott átépíteni a vízműnél, hogy megfelelő mennyiségű kitáplálást legyen. Tehát, hogy ezt kvázi a lakosság most úgy érzi, hogy ez olcsóbb, de közben meg mégse olcsó, mert drágább, mert utána bosszankodik, hogy nincs víz, elromlik a mosógép, nem tud lezuhanyozni, nem tud lefürödni, stb. Stb. Tehát ez ilyen álomvilág, hogy valaminek az ára mindig fix, és ez már 15 éve lassan fix. Tehát ilyen nincsen. Úgyhogy ennek a levét mindenki issza, tehát sajnos ezen mindenképpen változtatni kell, és szerintem biztos, hogy lesz előbb-utóbb változtatás. Az másképp, hogy abban nem értek egyet a Karácsony Gergely főpolgármesterre, hogy egy átlagos fogyasztásig ingyen legyen. A víz nem ingyen van. Azért a víz az egy korlátos mennyiség. Ha azt hinnénk, hogy mindenhol van víz, de az ivóvíz, ami olyan tisztaságos, édes víz, az korlátos mennyiségben áll rendelkezésünkre. Tehát igenis ez nem lehet az, hogy ingyen adjuk. Meg hát ott van az, hogy az emberek többszörösét megfizetik a palackos vízért, ami összeszámolva, hogy egy köbméter víz csírfat esetében ilyen 127 forint plusz áfa, ha jól emlékszem. Tehát ahhoz képest a palackos víz az többszörösen, hogy 1000 literrét fizetek 127 forintot, áfa egy mondjuk 160 forintot, miközben meg a 160 forintért 2 liter ásványvizet csak kapok már. Ami jobb esetben, ami nem olyan minőségi ásványvíz, de inkább azt mondom, hogy néha a csapvíz is lehet, hogy van olyan minőségű, főleg ha bizonyos kutaknál. Úgyhogy azért ebből a szempontból, tehát mindenképpen ezt a részt is rendezni kell. Most már csak ugye persze mindenki ugye azért az infláció növelő hatású, meg egy negatív a lakosság részére, de be kéne látni a lakosságnak, hogy ilyen nincs. Mit szólnának, ha a fizetésük azt mondanák, hogy 12 óta nem emelkedik?
1: Innen folytatjuk tovább a beszélgetést.
2: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Tessék, itt a reklám.
4: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Látta, megnyitott végre az új üzlet.
5: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottuk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
4: Figyelj már, te nem hirdetsz a rádió Dabasban?
5: Á, tudod-e, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
4: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a Rádió Dabasból tájékozódik.
5: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
4: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria. Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz. Keressen minket a plusz 3670 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
6: 93.4 Rádió Dabas.
7: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
8: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
9: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik.
10: Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az évkoncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. 5 este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabad téren is az élmény vár.
11: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot! Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs

0: szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagy labortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab. Labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201. Dablabdabaskukac@gmail.com.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
2: Sztereó.
3: Sztereó.
2: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
3: de témázunk veled,
2: és rólad is beszélgetünk.
3: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok.
2: Rejtélyek és megoldások.
3: Sztereó.
2: Sztereó.
4: A Sztereót támogatja az Arany Korona ékszerbolt.
5: Folytatódik tovább a Sztereó itt a 93.4-en. Továbbra is Cséf Haraszton vendégeskedünk, Pulis József település polgármestere a vendégünk, és az előző blogban már szóba került a költségvetés, legalábbis olyan tekintetben, hogy itt a település vezetői juttatások egy része, hogyha megmarad, hogy itt egy 2 millió forintos összeg került megemlítésre, akkor az ugye egyéb célokra felhasználható. És hát nyilván, hogyha már költségvetésről beszélgetünk, és ez a nyári időszak szóba kerül, akkor már nagyjából az adóbevételek is ilyenkor látszanak. Ugye ez évelején még csak nagyjából tervezve volt, most már azért nagyjából viszonyítási számok megvannak egyrészt az évelei tervezethez, illetve az előző évhez képest, hogy hogyan is változtak ezek a bevételek.
6: Cséfasz esetében az idei évben 230 milliót terveztünk be a helyi iparűzési adóból. Ugye itt a februári költségvetés elfogadásakor egy dolgot látunk, hogy március 15-ig, vagy az azt követő ugye első munkanapig, mennyit kell befizetni az előző évek alapján adóelekként. Azt látjuk számszerűleg. Viszont a többit már nem. Tehát nem látjuk azt, hogy május 31-jel, amikor ténylegesen az előző gazdasági év után mennyi lesz az adóbevétel, illetve az adófizetési kötelezettség a cégeknek, mert ugye előfordul, és idén is volt, hogy vissza kellett fizetnünk, mert kevesebb lett a korábbi évekhez képest például az eredményessége a vállalkozásnak, és utána abból látjuk majd szeptember 15-én, mennyit kell majd következő második fél évre befizetni előleget. És abból áll majd össze a december 31-ig, hogy ténylegesen mennyi a befolyt forrás ebből az adónemből. Azt kell látni, hogy sajnos megint olyan pekünk van, múlászik most nálunk ilyen iparűzési adó bevételi hullámon vagyunk, hogy tavaly egy 281 millió forint jött be ebből, ami sajnálatosan, mivel előtte 2024-ben csak 212 millió jött be, ez itt a különbséget, ez a közel 70 millió forintot, ezt nekünk szépen be kellett fizetnünk a versenyképes járások program keretében, sőt, még most még 3.610.000 forintot be kellett most is fizetnünk, amiről kijött egy kormányhatározat. Úgyhogy nekünk ez egy az egybe, amikor ismét jó lett, mert ugye előtte 23-ban megint lement, aztán 20, tehát hogy egy folyamatos hullámzása van. Úgyhogy most idén megint az van, hogy látjuk a számokat, a 230 millió nincs veszélybe. Ugye arra számítottunk, hogy ugye tavaly volt 281, akkor hát ha most megint akörül alakulnak a számok, és akkor lesz miből tényleg a fiókban lévő terveket megvalósítani. Hát sajnos nem úgy jön ki, most körülbelül ahogy látjuk már ugye május 31-et is, és már szeptember 15-ét is ez alapján, a 247 millió forint körül várható, tehát a 17 millió plusszal tudunk gazdálkodni, mint amit terveztünk. És ugye az a faramúciság benne, amit szinte a szolidaritás hozzáállása kapcsolatban elmondtam, hogy ugye az meg csúszásban van, ugye két évvel előtti gazdasági állapotot tükröz le, hogy idén több mint 10 millió forinttal nő a fizetendő szolidaritás hozzáállású kötelezettségünk, miközben meg a iparűzési adó bevételünk meg csökkent, tehát lényegében egy több hozzájárulást kéne befizetnünk kevesebb bevételből, tehát ugye ez nagyon nem követi le az aktuális pénzügyi helyzetet. Úgyhogy most az van, hogy átnézzük, illetve a testület felé már írtam, hogy miben kezdjünk bele, és az lett a javaslat, hogy a hivatal előtt lévő gyalogátkelő helyet hozzá a rácsatlakozó rávezető járdával, hogy azt valósítjuk meg. Ez egy körülbelül azt hiszem egy 8 millió forintról van szó, ugye egy szegélyt kell csinálni, felfestést, parkolótot át kell alakítani, tehát van vele feladat, meg ugye itt azért még az engedélye alapján, hogy itt elég sok kötelezettségünk van, hogy ezt kezdjük el, és az óvodának pedig mellette szintén folytatnánk a olyan szintű felújítását a régi épületrésznek, ugye tavaly átadásra került az új épületrész, hogy ott megvolt az eddig is a forrás, hogy fessük ki a régi csoportszobákat, kapjanak egy tisztasági festét, ott az öltözőhelységek, a mosdóhelységek, illetve linoleumot kell cserélni az igazgatóirodában, már szét van szakadva, el van kopva, tehát hogy ezt a festést csináljuk meg, ami most el is kezdődött a héten, tehát hogy ez az egyik nagyobb felújítás, és ami ott nekünk áll, hogy az óvoda udvarnál tavaly a játszó udvarnak a bővít, úgymond játékok visszatelepítését, mert az épület bővítésémet el kell bontanunk bizonyos játékokat, volt már, ami már amúgy is cserére szorult, és ugye az új megmaradt területen terveztünk új játékokat, itt lényegében három hintát, hozzá mérleghintát, rugós játékot, ugye ez meg lett tervezve, és januárban be lett adva a Magyar Falu Program pályázat keretében, ez egy 7,5 millió forintos pályázat lett benyújtva, aminek nincs még mindig eredménye, nem tudjuk, hogy mi lesz ezzel, mi nincs kihirdetve. Úgyhogy az beszéltük az igazgató asszonnyal, hogy akkor megpróbáljuk a forrást még úgy biztosítani, hogy mivel a festés úgy néz, hogy kevesebb lesz, mint amennyit terveztünk, illetve lettek új fektető ágyak, kis székek vásárolva, hogy így, ami ott is maradt pénz, meg amit még az ipörős adó, ez a 17 millióból az ebrán a gyalogátkelőn kívül rá tudunk fordítani, akkor legalább a hintát építsük meg, úgy ott kell gumiburkolat is hozzá, hogy ha nem lesz erre döntés, de ha lesz is döntés, akkor meg már el tudjuk számolni, mert a pályázat is úgy lett beadva, hogy idén május 1-től meg tudjuk kezdeni, és ugye ha meg lesz mégis, ha nyert pályázat lesz, akkor el tudjuk már számolni. De hát szeptembertől 105 gyermek lesz, arra kevés jelenlegi hinta, mert a gyerekek az óvodában az első a fő a hinta, és azon megy a veszekedés. Tehát ezt majd meglátjuk, hogy ősszel akkor tudjuk bepótolni. Azon kívül ott van egy parkolónk a Községház után a Kossuth-Lajos utcán, ami szintén meg van tervezve, mert a zebra miatt három parkolóhely megszűnik a hivatal előtt. Ezért egy új hat állásos parkolóhelye bővítenénk még ott a gyógyszertár után a sort, és akkor azt is jó lenne komplexen megcsinálni. Illetve amit a képviselőtestület felé említettem, hogy nálunk volt egy kapos pályázatba erdőtelepítés, egy 2,5 hektáros erdőtelepítés, ami megvalósult, megkaptuk a támogatókiratot, beadtuk a megvostás miatt az elszámolásra, viszont mi már a telepítést azt ki kell most fizetnünk. Tehát ott van egy több mint 7 millió forintos fizetési kötelezettségünk, ami a költségvetés így nem tartalmazza, és aztán ugye meglátjuk azt, hogy évvégig bejön ez a forrás, vagy lehet, hogy csak jövőre fogjuk megkapni ezt a pályázati kifizetést, a támogatási kifizetést, úgyhogy ez még úgy talomba van, hogy akkor mi lesz ez az összeggel, ha évvégig bejön, akkor jók vagyunk, ha nem, akkor viszont ez ugye szintén egy plusz kiadás, ami nem volt tervezve. Most napok óta eddig is amúgy sokat számoltam maga a korábbi munkám alatt, ugye hát könyvelő meg adószakértő voltam, a számokban dolgozok már több évtizede, úgyhogy folyamatosan matekozok én is, most ugye ezt a 2 milliót is, amit mondtam, hogy visszamarad a költségtétés, költségtétés ugye nem ezt a polgármesternek, a polgármesternek, és akkor ebből most próbáljuk összerakni, hogy akkor miket kellene megvalósítani, miket kellene megcsinálni, mire kellene akkor, ami fontosság és sorrendbe költeni. Sok dolog lenne, sok tennivalónk lenne, de sajnos most ennyi a rendelkezéssel összeg. Aztán meglátjuk, hogy 27-től, hogy akkor hogy változik az önkormányzati finanszírozás, mert biztos, hogy bele kell nyúlni, biztos, hogy hozzá kell ez nyúlni. Aztán reméljük, hogy tényleg ez a szolidaritás az első ügyében lesz rendezve a dolog, mert én most attól félek, hogy nálunk pont az egyik legnagyobb befizető cég, az több mint 90%-ban exportáló cég. És most, hogy halljuk a mezőgazdaságtól, meg már egyre több ipar, több szolgáltatás, most a szállodaipar jelzett, hogy ugye ők nem ebben a 350 forintos euró árfolyamon kalkuláltak, miközben ugye a kiadásaik forintban vannak, de a bevételei euróba, ugye az export cégeknél, vagy az ilyen nemzetközi cégeknél ugye ez így működik, és ugye nálunk is akkor nem mindegy, hogy akkor az adóbevétel szempontjából még, amit ugyanannyi a kibocsátás, de forintba kevesebbet fog kapni, mert ugye euróba vannak leszerződve, euróba vannak az export szállítások, az forintba egyre kevesebbet kap, miközben forintba fizeti a villamosáramot, forintba fizeti a dolgozó béreket, az üzemanyagot, tehát hogy itt ez az adóba, én attól félek, hogy jövőre ez egy súlyosabb helyzet lesz, ami már az adóbevételünk szempontjából, úgyhogy erre ősszel majd ki kell találnunk, hogy hogy lesz jövőre, meg várjuk azt, hogy tényleg a szolidaritás hozzáállásban mit fognak belenyúlni. Úgyhogy amit tudunk, azt megpróbálunk elindítani, fejlesztéseket, de sajnos az a lépték, ami volt 24-ig, az tavaly óta már nem tudjuk produkálni. Tavaly ez a versenyképes járások programnak az elvonása miatt, most meg az, hogy már megint csökkent az adóbevétel, miközben a szolidaritás hozzájárulás meg nőtt.
5: Zárójeles kérdésem van, a beruházásoknál nem érződik még a rendszerváltás? Mert ugye itt azért az előbb említve volt egy 8 milliós beruházás, itt a gyalogos átkelőhely, illetve a oda kapcsolódó járdába beruházás, mondjuk nem tudom, mekkora szakasz, de hát azért itt nagyon sok olyan pályázatról beszéltünk, illetve hát ha kimondva nem is volt, de azért sokszor lehetett érezni, hogy azért éreztetve volt, hogy azért túlárazott beruházásokról van szó. Itt még nem látszik, hogy azért kezd mondjuk a reális ár felé elmozdulni, vagy mondjuk olyan pályázatok érkeznek egy-egy beruházás kapcsán, hogyha tendereztetve van, ami már azért valós összeget jelent? Vagy ez még túl naív kérdés?
6: Én őszintén nem vettem ezt észre korábban sem, hogy túlárazás lenne. Az egyik legjobb a mini bölcsödénk, amúgy egy tervező által beárazott költség, amivel a pályázatot benyújtottuk, ezt a Top Plus-os pályázatot. Ugye 274 millió forint volt az egész bölcsöde, plusz még ugye 288 millió elmehettünk volna, ha bármi történik. Ehhez képest a 274 milliót se használtuk el, ugyanis 46 milliót vissza kellett fizetnünk az államnak, az tehát hogy 46 millióval még beljebb lettünk, pedig azért tényleg a szakemberek, főleg itt a bölcsődei eszközöknél próbáltak mindent, meg a játszóudvar is nagyon szépen ki lett alakítva, gumiburkolattal, meg a játszóeszközökkel, tehát tényleg próbáltuk maximálisan kihasználni a keretet, de mégis egy nagyon jó belett a versenyeztetés lapján, ugye a közbeszerzési eljárás volt a kivitelezőknél, nagyon drasztikus ázuhanás volt, ugye ez 2024 októberben lett átadva, ugye itt 23 nyarán folyt le a közbeszerzés. Az óvodánk, ami ugye tavaly valósult meg, ugye az 25-ben készült, tehát 24 évvégén volt, azt hiszem, hogy jól emlékszik a közbeszerzés, hogy ősszel volt a közbeszerzés, és ott is egy nagyon jó áll. Tehát ugye ott saját forrásban volt, és nagyon jó áll lett meghatározva. Ott már kimondottan ugyanis érződött az az építőiparnál, hogy kevesebb a munka. Nem jönnek az uniós források, nincs annyi állami beruházás, ugye a Lázár miniszter úrtól hallottuk, hogy mennyi minden le lett húzva, ezért nagy cégek is bepályáztak, idézőjelbe téve egy ilyen kis munkára, mert azért egy ilyen óvoda bővítés, az nem egy akkora volumenű, mint egy nagy épületnek az építése, és bepályáztak nagyobb cégek, és ezért nyomták le az állat. Tehát végig is ez már inkább innen érződik. Most azt várjuk, hogy a napucánknak a vízi közmű víz csatorna építésének a közbeszerzés jelenleg is zajlik, és ott elég nagy az érdeklődés, ahogy észleljük, ugye a letöltésekből látjuk, ugye anonim módon, de látjuk, hogy ki az, aki letölti ezeket a közbeszerzési anyagokat, úgyhogy ott várjuk azt, hogy esetleg lesz egy nagyon jó árazás, ugyanis ott nem önkormányzati beruházásként zajlik, nem mi forrás, nem a saját forrásból, hanem az ingatlan tulajdonosokkal kötöttük meg a közműfejlesztési szerződést, ők befizették nekünk ezeket az összegeket, és most abból valósítjuk meg az egészet, de viszont ebben jól fognak járni ők is, meg ugye mindenki, hogyha kevesebbét megvalósul, adott esetben például az útba megbeszélve persze a lakókkal, akkor be tudjuk forgatni, hogy utána az utat is akkor megcsináljuk ennek az új utcának. Úgyhogy én inkább most abból látom ezt az egészet, hogy kevés a munka, főleg az ilyen építőipari tevékenység, és ezért emiatt kerültek lejjebb az árak.
5: Innen folytatjuk egy rövid szünet után.

0: Stereo.
1: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
0: de témázunk veled,
1: és rólad is beszélgetünk.
0: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
1: rejtélyek és megoldások.
0: Stereo.
1: Stereo.
2: A Stereót támogatja az Aranykorona ékszerbolt.
3: Több témát is terveztünk még a mai beszélgetés során, de mivel már nem lesz mindenre időnk, talán még egy aktuális témát vegyünk elő. Még májusban volt egy asszályforum Dabason, és nyilván ugye azért cséfharasztot is érinti, ugye itt beszélgettünk már akár a hőség kapcsáni víznyomás ingadozásról, de nyilván azokkal is számolni kell, illetve azokkal is foglalkozni kell, azokkal a családokkal, például gazdaságokkal, akiknek ugye a fő profitja a mezőgazdaság, hogy őket például hogyan érinti, de hát akár csak egy egyszerű házi konyhára is gondolni kell, hiszen ott is azért érezteti valamilyen szinten a hatását ez az asszály helyzet. Hogyan is áll ilyen tekintetben cséfharaszt, meg hát akkor, ha már szóba került az előbb, ugye itt erdőről is lenne szó, erdőtelepítésről, nyilván azért arra is kihatással lesz, hiszen ahhoz, hogy tulajdonképpen ezek a kiültetett fák ott majd erdővé serkenjenek, ahhoz azért majd víz kell.
4: Igen, ugye cséfharasztnál egy homokszerkezeti talaj van, ami nagyon felforrósodik, nem jó a víz megtartása, tehát ebből a szempontból így ez az időjárás, ez több mindenbe érinti a településünket. Itt akár a kiskertekre gondolunk, azért sok mindent már nem lehet termelni, mert akár 60 fokra is felforrósodik a homok, tehát nem bírják a növények, tehát ezt nagyon át kell gondolni, hogy tényleg az ember most már kiskertekben mit tud termeszteni, mi az, ami megéri, mert ugye a locsolás, a víz sincs ingyen, míg ha valaki kútra locsol, annak az áramdíját is fizetni kell, meg hát maga most már egy kútfúrás sem egy olcsó dolog, meg annak az üzemeltetése, hozzávaló berendezések, úgyhogy mindenképpen meg kell gondolni tényleg azt, hogy az ember mit termel most már kiskertekben. Nálunk cséfharaszton fő probléma még a fagyás, május elején is fagyott, ami a gyümölcsösök szempontjából káros, és ugye a gyümölcstermesztés rontja, tehát viszont ott vannak az erdők. Ugye itt erdőgazdálkodásról van szó, és ugye nem tudnak úgy növekedni a fák, nem olyan vastagságú, nem annyi erdélyköbméter fát tudnak kitermelni adott időszakban, tehát ez mindenképpen ennek egy káros hatása van. A Dabasi Fórumon ugye ez volt az egyik lényeges szempont, hogy a víz megtartás, és ugye valamilyen szinten a csatornarendszereken keresztül a víz visszapótlás. Erről már van is egy környezetvédelmi szakhatósági engedély, azt hiszem, hogy 2 évvel ezelőtt kaptuk meg mi is, hogy itt a Duna felől jövő csatornarendszerek, itt Dabas meg a környéken ki vannak építve, hogy azon keresztül cséfharaszt felé, tovább Pusztavacs felé is vízmegtartás lenne ez a csatornarendszer, és víz visszapótlás ugye másik irányba, tehát nem a lefolyás támogatná a jelenlegi csatornarendszer, hanem a másik irányba átemelő szivattyúkkal, vagy bizonyos küszöbök építésével, hogy visszafelé pótoljuk a vizet, és elárasszanak területeket. Ugye cséfharaszt környékén is régen még 40-50 évekkel ezelőtt ugyanúgy volt már erdő, de mégis volt víz. Csak ugye akkor a csatornákon keresztül levezettük, meg több volt a csapadék. Most ugye hirtelen záporral jön le a csapadék. Nálunk az ugye elszívja a talaj, de ugye gyorsan a homokon keresztül lemegy mélyre, tehát így a gyökérzetnek nehezebben tudja felvenni a növények, tehát mindenképpen ezt újra kell gondolni. Ugye ott a fórumon volt ilyen, hogy hát nem való ide az erdő. Hát bocsánat, miért nem való volna az erdő? Nem az erdővel van a probléma, hanem az, hogy nincs víz. És ugye az erdő attól még ugyanúgy pont a homoktalajnál ugye hűvösebbet ad, mert attól még, hogy ilyen sztyeppes vidék volt cséfharaszt, borókás, sztyeppes, tölgyes foltokkal együtt, fehér nyaras foltokkal együtt, a homok az ugyanúgy megmarad, és pont nincs megkötve, a fű nem tud attól még úgymond megnőni, mert a homokot folyamatosan fújja a szél, változtatnak a buckákon, és az ugyanúgy forró, felforrósodik a tűző napon, az erdő meg ugyanúgy árnyékot ad. Az más kész, hogy a gazdálkodás szempontjából milyen fafajokat ültetünk, most például a fenyő az már itt nem fog működni, nem fog megélni, ebbe változtatni kell, de nem az a megoldás, hogy akkor itt miért van erdő, mert ugye ilyenek is el voltak, hogy nem való ide erdő, de igenis való erdő, mert itt 1800-as években alakárolj, ez a gazdálkodási célból pont azért, hogy a homokot meg a akár a párolgás útján, ugye szintén ugye a felhőképződésnek az egyik dolga, hogy pont az erdő a csapadék képződés folyamán, meg az, hogy hűvösen tartsa a területet. Tehát a homok itt 60 fokra forrósodik tűző napon, így viszont az erdő alatt nem. Tehát ez ugyanúgy, az meg megint ugyanúgy vízmegtartó hatású, de ez a szakmailag vannak viták, én elmondtam így most a véleményemet, úgyhogy ebből tényleg van azért probléma, de át kell állnunk egy mai klímához, kell igazítani a növénytermesztést, az erdőgazdálkodást és a víz felhasználást, vízpótlást.
3: Akkor ilyen tekintetben is megvan a következő időszaknak a feladata, és hát nem csak feladatok vannak, hanem a feladatokat után a szórakozásról is beszéljünk. Falunapra készül Cséfharaszt, ugye augusztusban lesz majd megrendezve, úgyhogy addig még biztosan beszélgetünk, de csak címszavakban mire számíthatnak majd, akik ellátogatnak.
4: Augusztus 8-án 19. ősblokkás falunap Cséfharaszton, a Deák Ferenc utcán a focipályánál ingyenes továbbra is, délután 4 óra után kezdődik a színpadi fellépők, előtte már a gyerekeknek ugyanúgy ugrálóvár, arcfestés, mindenféle játékok, lesznek búcsúsok is, ott is lesznek körhinták, tehát továbbra is egy nagyon jó retro buli hangulatú faunapunk lesz, hogy mindenkit szeretettel várunk augusztus 8-án Cséfharasztra.
3: És hát jövünk majd a részletekkel természetesen, Bulis Józsefnek pedig köszönjük szépen, hogy a vendégünk volt, itt kezdte a napját Cséfharaszt polgármesterem.
4: Köszönöm szépen, és szép napot kívánok minden kedves hallgatónak.
0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Tessék,
6: itt a reklám.
7: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
8: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
9: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Podoba vasudvar.
8: Minden, ami vas.
10: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz.
11: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
12: Reklám voltam, viszont hallásra.
3: Gyálon az Egressi utcában látok jelen pillanatban egy kisebb fennakadást, úgyhogy ha erre utóznál, számíts hosszabb menetidőre.
13: Át kell szervezni a műtéteket a rossz klíma miatt az onkológiai intézetben. Elindult a társadalmi egyeztetés a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról. Pénteken nem nyitnak ki a független kis benzinkutak. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
14: Nachrichten, Novel, Noticias,
15: Novinky,
14: News,
15: magyarul és érthetően
14: hírek.
13: Átmenetileg módosítani kellett az Országos Onkológiai Intézet műtéti rendjét, a hármas épület műtői, légtechnikai és klimatizációs rendszerének meghibásodása, valamint a tartós hőhullám miatt, közölt az intézet hétfő este a Facebook oldalán. Azt írták, a műtők egy részében jelenleg nem biztosíthatók folyamatosan a szakmai infekciókontroll és betegbiztonsági előírások által megkövetelt hőmérsékleti és páratartalmi feltételek. Ezért a hármas épület műtőiben a tervezett műtéti tevékenységet átmenetileg felfüggesztették, a műtői kapacitást pedig átszervezték. Az érintett betegeket az intézet munkatársai közvetlenül keresik meg az esetleges módosításokkal és az új műtéti időpontokkal kapcsolatban. Elindult a társadalmi egyeztetés a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal felállításáról, miután hétfő este a kormány közzétett az erről szóló törvényjavaslatát. A tájékoztató szerint az új intézmény legfőbb célja a közvagyonnal való törvényes, átlátható és felelős gazdálkodás védelme, a közpénzügyi korrupció, a közvagyonvesztés, a vagyonmentés és a jogellenes vagyongyarapodás feltárása, valamint a szükséges eljárási intézkedések biztosítása. A tervezettel kapcsolatos véleményeket június 30-ig várják, ennek összefoglalója július 5-éig készül el. Az Amnesty International Magyarország szerint Sólyog Tamás köztársasági elnöknek távoznia kell hivatalából, de csak tisztességes eljárás után. A kormány által választott megoldás nincs rendben, közölt a jogvédő szervezet hétfőn az MT-vel. Mint írták, az alaptörvénymódosítás figyelmen kívül hagyja, hogy a köztársasági elnököt is megilleti a tisztességes eljáráshoz való jog, elmozdítása pedig csak megfelelő törvényi garanciák mellett lehetséges. Az Amnesty International szerint erre a hatályos szabályok alapján az úgynevezett megfosztási eljárás szolgál, amelynek megindítására álláspontjuk szerint Sólyog Tamás okot adott. A kis benzinkutak pénteken egynapos bezárással tiltakoznak az elmaradt kormányzati támogatások miatt. A Független Benzinkutak Szövetsége amiatt is tiltakozik, hogy a kormány egy új törvényjavaslattal bármikor kontroll nélkül újra bevezethetővé tenni a rendszert, sértve a tulajdonhoz és szabad vállalkozáshoz való jogot. Rámutattak, hogy a Fidesz kormány által bevezetett és a Tisza kormány által meghosszabbított védett árhatósági árrendszer a magyar családi tulajdonban álló benzinkutakat üzemeltető kis és középvállalkozások március óta mintegy 7,5-8 milliárd forint veszteséget okozott. A kár enyhítésére a Fidesz kormány támogatási programot hozott létre, amit a jogutó Tisza kormány most nem akar végrehajtani. Napközben a gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható, a Hungaromet előrejelzése szerint 17 vármegyére adta ki elsőfokú figyelmeztetést a hőség miatt. Csak Borsod-Abaúj-Zemplén és Nógrád vármegyékben nem érvényes a magas középhőmérséklet miatti veszélyjelzés. A nyugati és a keleti határszélen nagyobb eséllyel alakulhat ki zápor vagy zivatar, illetve a középső megyékben. Időnként megélénkülhet az északi szél, a zivatarok környezetében pedig erős viharos széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
16: 93.4 Rádió Dabas.
6: A régió leghallgatottabb rádiója.
3: Ed Sheerannel már is indul a délelőtt következő órája, amiben majd hozom nektek a napi kérdést, illetve játékunk is van. Már csak néhány percet tudtok játszani, úgyhogy ha részletek a kért, kattintsatok már most a Facebook oldalunkra.
6: Az ország szívében
16: együtt a legjobbakkal.
6: Rádió Dabas.
16: Az otthon hangja.
5: Ha strandon vagy, around, you know, ha útközben, ha pálma

0: Szerepít a múltba.
1: Éld át az emlékeit. Újra, meg újra.
0: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: I'm in your waterfall. I'm in your waterfall.

Rádió Dabas az otthon hangja, Adam Lambert felvétele szólt. Itt a 93.4-en 2 perccel múlt 4:11. Ülőváros önkormányzata Facebook oldalán tett közzé egy posztot, miszerint a tartós nyári meleg jelentős terhet ró szervezetünkre, ezért a hőség időszakában különösen fontos az elővigyázatosság és a megfelelő folyadékpótlás. A magas hőmérséklet nem csak kellemetlenséget okozhat, hanem rosszul léthez, kiszáradáshoz, keringési problémákhoz, súlyos esetben pedig hőgutához is vezethet. A hőség okozta terhelés enyhítése érdekében az önkormányzat a nyári időszakban több ponton is biztosít hűsölést, illetve ivóvízvételi lehetőséget a lakosság számára. Az egyik ilyen az az Üllői Városüzemeltetés és Fejlesztési Kft. Telephelye. Azok számára, akik a vasútállomásra sietnek, vagy onnan érkeznek, vagy pedig útközben szeretnének néhány percre megpihenni, Üllői Városüzemeltetés és Fejlesztési Kft. Épületében hétköznap 8 és 15 óra között biztosítanak lehetőséget hűsölésre, illetve ivóvíz felvételére. Ez a Szövetkezet utca 10 szám alatt található. Aztán az Üllői Városi Sportcsarnokot is ajánlják ugyanerre. Ez az Árpád Fegyelem utca 1 szám alatt található. A postára érkezők, valamint a környéken közlekedők számára tehát a sportcsarnokban biztosítanak átmeneti felfrissülési lehetőséget, és természetesen nyitva áll a hőség idején a polgármesteri hivatal aulája is, ez a Templomtér 3-as szám alatt. A polgármesteri hivatal nyitvatartás idejében bárki betérhet az épület aulájában, legyen szó bevásárlásról, ügyintézésről vagy autóbuszra várakozásról. A helyszínen egyébként ivóvíz áll rendelkezésre, valamint meghatározott időpontokban vízosztást is biztosítanak. A másodfokú hőségriadó idején az önkormányzat naponta 11 és 15 óra között a legnagyobb hőség idejében ivóvizet biztosít a városközponti kereszteződésekben, úgyhogy kérik, hogy fordítsunk kiemelt figyelmet a rendszeres folyadékbevitelre, illetve a szükség esetén a ivóvízosztást is vegyék igénybe. Minden további részlet és információ Üllőváros Facebook oldalán.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Látta, megnyitott végre az új üzlet.
4: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottuk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
3: Figyelj már, te nem hirdetsz a rádió Dabasban?
4: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
3: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a rádió Dabasból tájékozódik.
4: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
5: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria! Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a +3670 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
6: 93.4 Rádió Dabas.
7: Na, ez biztos nem a Jasin bútoráruházból van! Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin Bútoráruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
8: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz! A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
9: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház.
10: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: Nyárban, bárcsak úgy éhetnék, napsütésben, Aruba, Jamaica, forróságban, csak üljünk a stégen. 93.4 Rádió Dabas.

Rádió Dabas az otthon hangja, Gabriella Kétszi című felvétele szólt itt a 93.4-en, és hát a napi kérdésünk a Facebookon nagyon felpörgette a hozzászólásokat, mert hogy arra vagyunk kíváncsiak, hogy ha itt a nyár és a strandszezon, akkor ugye alapvetően két tábor van, a hekkesek és a lángososok, és hát arra vagyunk kíváncsiak, hogy nektek igazából mi is a kedvenc ételetek. Hát Szilvi azt írt, hogy a hekk és a sült krumpli kovjúbjúnál betalál, mert lángost bármikor készítetek, hekket nem, és annak van egy jó kis feelingje ott tenni a strandon, és hát ő még egy jó hideg meccsört is beválaszt a menü mellé. Aztán Zsuzsa azt írja, hogy a hideg gyümölcsleves, az is jó lehet így a nyári időszakban, Henny a dinnyét, illetve a főtt kukoricát jelölte meg kedvencként, és hát Erika a lecsóra esküzik, de hogyha strandra megy, akkor természetesen nála is a lángos az betalál. Rengeteg hozzászólás érkezett, ezek közül még szemezgetünk a nap folyamán, úgyhogy még várjuk a továbbiakat, és várjuk még néhány percig a játékra is a jelentkezést, mert hogy lehet ugye belépőjegyet nyerni a kaszinó teraszra most szombaton, ahol is Best of Máté Péter és Cserheti Zsuzsa emlékest lesz látható, hallható. Kéménci Antal zongoraművész közreműködésével Egyházi Géza és Sári Évi fog majd előadni a népszerű előadóktól dalokat, és hát ide lehet még nyerni Facebook oldalunkon jegyeket. Feladat csak annyi, hogy megjelölöd, hogy te kivel vennél részt ezen a programon.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Regionális gasztronómiai körkép.
1: Aktuális menüajánló. 93.4.
4: Ez már a menüajánló, itt a 93.4-en 10 perccel 11 óra előtt, úgyhogy már lassan ráfordulunk az ebédre. Így hát itt az idő, hogy kiválasszuk a mai menüt. Kezdjük is az A konyhában, ahol ma brokkoli krémleves készült békönös pirítóssal. A főétel válogatás tarhonyás hús savanyúsággal, vagy éppen rántott csirkemell, rizssel, friss salátával, és a napi ajánlatuk pedig görög csirkemell, steakburgonyával, friss salátával és túrós palacsinta epervelővel pedig a desszert kínálat. A Sári ABC-ben kaszás leves gazdagon, jelentsen ez bármit is, mandulás grízgocka eperöntettel, porcukorral az A-menü, még a B-menü girosztál, jászmirizssel, salátával és tzatzikivel. A napi ajánlatban ma háromféle étel közül is választhatok. Az egyik az borsos szűzér, még halapenyos cheddar mártással, burgonya krokettel, aztán választható rántott brokkoli jászmirizssel tartárral, vagy éppen paradicsomos békönös csirkemell besütve jászmirizssel. És a következő állomásunk pedig a Szarvasbangó Bisztró és Catering, ahol görög gyümölcslevessel hűsítheted a napi forróságot. A klasszikus A-menü barbecue pulled pork burger rántott cheddar sajttal, steak burgonyával, a B-menü fokhagymás camembert sajttal töltött csirkemell kukoricás rizssel, a vegán ajánlat burgonya főzalék vegán vagdaltal, a mentes étel grillezett csirkemell steak görög salátával, mentes feta sajttal, és egy desszertként a végére házi lekváros fánkot választhatsz. Jó étvágyat, bármelyiket is választod.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: A 93.4-en folytatódik a Déli Báb.
1: Nem szemfényvesztés, hiteles, friss, lendületes.
0: Napközben sem hagyunk magadra.
1: Rádió Dabas.
0: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
2: Így van, nagyjából ott folytatódik a Déli Báb, ahol tegnap Timi abba hagyta, de már Rolival fog ez megtörténni, akit köszöntök is. Szia!
3: Sziasztok, és én nagyon köszöntök mindenkit.
2: Na hát, napi kérdésünk van. Ezzel még adós vagyok, illetve egy napi játékkal, amit még tegnap indítottunk el, úgyhogy erről fogunk beszélgetni. Ugye a mai napi kérdés továbbra is a Rádió Dabas Facebook oldalán, és hát már elindultak a kommentek ezzel kapcsolatban, hogy hát mi is az igazán a nyárnak az étele, a sláger étele. Hát ugye alapvetően a strandoknál a lángos vagy a hek, talán ez kimondható, hogy ez szokott lenni a két fő, amit szoktunk választani, de hát itt már jött mindenféle más étel. Neked van ilyen kedvenc nyári, vagy amit kifejezetten nyáron fogyasztasz?
3: Az az igazság, hogy azt néztem én is, hogy ha van két tábor, ugye a kérdés így van igazából megfogalmazva. Na most ezek a táborok között szerintem van átjárás, ahogy láttam a kommentekben is, ugyanis én is ez a hek és a lángos, inkább csak az a kérdés, hogy melyik a sorrend, de szerintem még ez egy jó feltevés lehet. De hát aki írták ki kiegészítő képet, tehát például a Kobe Ubi sült burgonya, az tényleg megint csak szerintem egy hibátlan párosítás.
2: Meg hát ez a lángosnak mondjuk, vagy nem a lángos, a heknek a része szokott lenni.
3: A része. Igen, az egy, úgy egy csomag. Most a lángosnál igen, ott megint lehetne egy alkérdést bontani, hogy akkor igen, sajtos tejfölös fokhagymával, ki az, aki még mondjuk akkor plusz valamit szeretne rá, hagymát, lilahagymát sózni, tehát ezekkel még lehet egy kicsit szerintem fűszerezni a témát is, meg a kérdés is, de azt láttam, hogy a hallgatók, illetve a facebookozók teljesen magukénak érezték ezt a kérdést, ugyanis jönnek a jobbnál jobb megfejtések.
2: Van, és hát itt azért van a különféle hideg gyümölcslevestől kezdve a lecsőig, rengeteg főtt kukorica, dinnye, nyilván ugye azok adottak, de amit azért készíteni kell, itt most kifejezetten erre vagyunk kíváncsiak, és hát akár egy következő nap majd akkor arra leszünk kíváncsiak, hogy mondjuk a lángost ki hogy szokta megvariálni, mert hát azért annak is van már számtalan változata, úgyhogy ezt tudjuk majd folytatni a későbbiekben, úgyhogy Roli várja majd a hozzászólásokat, és akkor délután még szemezget, és amivel adós vagyok még, az egy hétvégi program, mert hogy a Kaszinó Teraszon Best of Máté Péter és Cserháti Zsuzsa emlékes lesz, Kéminci Antal zongoraművész közreműködésével kerül majd megrendezésre szombaton 19 órára, várják majd az érdeklődőket, illetve akik nosztalgiázni szeretnének a két előadó dalaival, és hát ugye ide lehetett nyerni, tegnapi nap folyamán indítottunk egy Facebook játékot, ide lehet nyerni páros belépőt, és a sorsújás útján Gurbainé Fábri Erika nyerte meg a belépőt, úgyhogy gratulálunk neki, a részleteket küldjük neki a jegyekkel kapcsolatban Facebookon, úgyhogy jó szórakozást kívánunk szombatra, és Roli, neked pedig jó munkát!
3: Köszönöm szépen.
4: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Tessék!
6: Itt a reklám.
5: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
7: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
5: Ne mondd már, és hol hirdettél, csak az interneten?
7: Ott. Meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
5: De hát a Rádió Dabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
7: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média. De igazad van, még ma kérek ajánlatot.
5: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt. Diktálom. +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
1: 93.4.
0: Rádió Dabas.
8: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik.
9: Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az év koncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. Öt este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
0: Reklám voltam, viszont hallásra.
6: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
3: Jelenleg országos szinten nagyobb fennakadásra vagy balesetről nem érkezett hír. Az autópályák és főútvonalak többnyire jól láthatóak, járhatóak, ugyanakkor a reggeli órákból nagyvárosok bevezető szakaszain, illetve Budapesten a megszokott forgalom növekedésre azért lehetett számítani. Vezessetek továbbra is óvatosan, és tartsatok be a követési távolságot. Indulás előtt érdemes ellenőrizni az aktuális útinfókat.
6: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagytakarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
10: A kormány elindítja a tisztító tűzműveletet, visszavezetik az alkotmánybírák 70 éves felső korhatárát. Elindult a társadalmi egyeztetés a vadállatok cirkuszi tartásáról. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
11: Nachrichten, Novel, Noticias,
12: Novinky,
11: News.
12: Magyarul és érthetően
11: hírek.
10: Hétfői napi rend előtti felszólalásában Magyar Péter bejelentette, hogy elindítják a tisztító tűzműveletet. Ennek részeként kezdeményezik az alaptörvény 17. módosítását, amelyet néhány napos társadalmi egyeztetésre bocsátanak. A módosítás részeként többek között kezdeményezik Sólyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését. 12 évben korlátoznák az országgyűlési képviselői mandátumot, létrehoznák a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalt, amelynek vezetői rendőri védelmet kapnának. Visszavezetik az alkotmánybírókra vonatkozó 70 éves felső korhatárt, így Polt Péter alkotmánybírósági elnök megbízatása is megszűnik, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök hétfőn az országgyűlés ülésén mondott napi rend előtti felszólalásában. A kormányfő közölte azt is, az alaptörvény módosítása keretében ismét lehetővé teszik, hogy az alkotmánybíróság elnökét maguk az alkotmánybírák válasszák meg a saját testületük tagjai közül. Országszerte elkezdődött az aratás, a gépjárművezetőknek fokozottan figyelniük kell az utakon a mezőgazdasági munkagépekre és vontatókra, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara hétfőn az MTI-vel. A mérsékelt sebességgel haladó kombájnok, traktorok, szállítójárművek mögött gyakran feltorlódik a forgalom, ám előzni csak körültekintően nagy oldaltávolsággal szabad. A közlemény szerint mezőgazdasági járművek minden olyan útszakaszon közlekedhetnek, ahol kresztábla nem tiltja. Gyorsforgalmi és emelt sebességű útszakaszon nem mehetnek, a vezetőiknek pedig ismerniük kell a közlekedési szabályokat. A mezőgazdasági munkákra használt lassú járművek sebessége óránként legfeljebb 25 kilométeres, a mezőgazdasági vontatóké legfeljebb 40 kilométeres tették hozzá. Társadalmi egyeztetés indult a bizonyos vadállatok cirkuszi szerepeltetését megtiltó kormányrendelet tervezetről. Az élő környezetért felelős minisztérium által jegyzett és vasárnap közzétett a cirkuszi menazséria létesítése és működtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának részletes szabályairól szóló kormányrendelet módosítását június 29-ig lehet véleményezni. A tervezet alapján a cirkuszi menazsériában tilossá válik bizonyos vadállatfajok beszerzése, szaporítása, tartása, betanítása, bemutatása és cirkuszi előadás keretében való szerepeltetése. Tilos lesz a cirkuszban szerepeltetni egyebek mellett zsiráfféléket, vízilóféléket, fókákat, medvefféléket, kengurufféléket, elefántféléket, illetve különösen és közepesen veszélyes állatnak minősített hüllőket. A nappali gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható. A nyugati és keleti határszélen, valamint a középső megyékben lehet erőteljesebb a felhőképződés, amiből néhol zápor, zivatar kialakulhat. Az északi szél időnként megélénkül, de zivatarok környezetében erős viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
13: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
1: Rádió Davas, az otthon hangja.
3: 11 óra után is köszöntök mindenkit sok szeretettel, derűfényes napsütéssel, és a nap kérdésével, hogy hek vagy lángos, vagy éppen mi a legfinomabb és a legjobb strand étel. Úgyhogy megyünk tovább ebben az órában is, indítunk most akkor a The Weekenddel, de velünk lesz majd még a Beethoven, Tonzendai és többek között Szent Paul is.
1: A 70-es,
13: a 80-as,
1: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
13: 93.4 Rádió Dabas,
1: az otthon hangja.
6: A Daily Báb támogatója a Vicink tüzépke. Mert jó neked, miért? Hamarosan kiderül.

Rádiódabos az otthon hangja, és továbbra is keressük a kérdésünket a Facebook oldalunkon is egyébként, amit kitettünk, hogy a hek és a lángos ugye sokak kedvence, illetve a minden idők kedvenc strandétele vagy nyári étele, de hogy mik azok még, amik elengedhetetlenek a nyáron, a strandon, vagy éppen ilyen kánikulában. Úgyhogy keressük erre a választ, várjuk őket a Facebook oldalunkra. Én egyébként, ahogy olvasgatom őket, tehát a gyümölcslevestől a dinnyéig, mindegyik olyan, hogy el is gondolkodtam, hogy itt hirtelen valamit be kéne szerezni. Na, de jöhetnek még ezek, úgyhogy lehet minket kínozni a jobbnál jobb strand ételekkel. Úgyhogy most megyünk tovább a Bad Child-dal, Tones and I-tól.

0: fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90. Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz! A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
1: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház.
2: Reklám voltam, viszont hallásra.
3: Újabb előrelépés történt az inácsi vízmérőhelyekkel kapcsolatos probléma megoldása érdekében. Vízpartra csábít a hőség, folytatódik a kánikula.
4: Hírmondó.
5: Rólunk szól.
4: Régiónk hírei.
5: Első kézből.
4: Első kézből.
3: Üdvözlöm a hallgatókat, a helyi híreket hallják, én Moldován Ágnes vagyok. Újabb előrelépés történt az inácsi vízmérőhelyekkel kapcsolatos probléma megoldása érdekében. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a DPMV ZRT egy idei jogszabálymódosítás alapján olyan lehetőségeket vizsgál, amelyek csökkenthetik az érintett lakosokra háruló terheket. Az önkormányzat több mint egy éve dolgozik azon, hogy a vízmérőhelyek átalakításával kapcsolatos kérdésekben a helyiek számára méltányos megoldás szülessen. Ennek érdekében folyamatos egyeztetéseket folytattak a szolgáltatóval, szakmai és jogi állásfoglalásokat kértek be, valamint kapcsolatban álltak a témában illetékes döntéshozókkal is. A DPMV ZRT tájékoztatása szerint első körben 50 inácsi ingatlan esetében mérik fel annak lehetőségét, hogy a lakosok vállalnák-e a szükséges földmunkák elvégzését. Ebben az esetben a mérőakna biztosítását és az átalakításhoz szükséges munkálatokat a szolgáltató végezné el. Az önkormányzat üdvözölte a kezdeményezést, amely összhangban áll azzal a törekvéssel, hogy az érintett családokra ne háruljanak aránytalan költségek olyan vízmérőhelyek miatt, amelyeket jellemzően évtizedekkel ezelőtt alakítottak ki. A jelenlegi szakasz azonban még csak felmérésnek tekinthető, így a végleges megoldás részletei egyelőre nem ismertek. A szolgáltató a későbbiekben az első kör tapasztalatairól is tájékoztatást ad. Az önkormányzat közölte, továbbra is figyelemmel kíséri a folyamatot, és minden rendelkezésre álló eszközzel azon dolgozik, hogy az inácsi lakosok érdekei érvényesüljenek. Az esetleges új fejleményekről a jövőben is tájékoztatják a lakosságot. Továbbra is óriási a forróság, ebben a hónapban már nem megy 30 fok alá a nappali hőmérséklet. A nyári szünet kezdetével egyre többen vannak a vízpartokon. A bányatavak a hőség ellenére sem melegszenek fel, így ott fokozott veszélye van annak, ha valaki felhevült testtel ugrik a hideg vízbe. Vízbemerülés előtt fokozatosan haladjunk, így a szervezetnek van ideje hozzászokni a változáshoz. Hívta fel a figyelmet Vagyon Ákos mentőtechnikus, a Mentők Egyesülete Dabas tagja.
6: Ezt nem győzzük elégszer elmondani, ugyanis minden évben sajnos megtörténnek azok a tragédiák, amiknek nem kellene. Ugye első körben arról szeretnék szót emelni, amikor felhevül testtel ugye a hideg vízbe mondjuk beugrunk, és hát ilyenkor előfordulhatnak olyan hatások, amik mondjuk a legfontosabb és a legsúlyosabb ugye a hirtelen szívmegállás, ez fiatalokat is pontosan ugyanúgy érinti, mint mondjuk egy idősebb korosztály képviselőjét. Hát ebben az esetben ugye a

0: történik, hogy a hideg-meleg különbség miatt olyan idegrendszeri hatás indul a szervezetben, ami sajnos befolyással van. Ugye az érpályára befolyással van a szívritmusunkra, és adott esetben egy olyan szívritmus zavar, hirtelen jövő szívritmus zavar léphet föl, ami gyakorlatilag azonnali szívmegállást okoz. Azzal tudjuk ezt a dolgot megelőzni, hogyha fölkészítjük a szervezetünket, mert hát vízbe azért csak be kell menni, pláne egy strandolás kapcsán, és nyilván mindenki felhevült este teszi majd ezt, de azért lehetőség szerint mondjuk ne ugorjunk például a kokáira vízi bicikliről 2 óra napozás után egyből a Balatonba, mert hát annak sajnos megvannak ezek a veszélyei.
1: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
2: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
1: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
2: www.radiodabas.hu-ra.
3: Lelátó extra.
4: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kisgyörgy Krisztiántól. Az UTE pályán rendezett budapesti versenyen ismét szépen szerepelt Szalder Szonya, a Hernádi Atlétikai Klub tehetséges dobóatlétája. Szonya ezúttal is 2 versenyszámban állt rajthoz, felnőtt diszkoszvetésben 28,1 méteres eredménnyel a 8. helyen végzett. A nap legnagyobb örömét azonban az U15-ös súlylökés hozta, ahol tovább folytatta az ismerkedést a forgásos technikával, és ennek már is megérkezett az eredménye, 10,3 méteres dobással valódi egyéni csúcsot ért el, amellyel aranyérmet szerzett. A versenyt nehezítette a változékony időjárás is, meleg, vihar és eső, mindenből jutott a nap folyamán. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
5: A délutánt csak kisebb gomoly felhők zavarhatják meg, zápor, zivatar már csak elvétve fordulhat elő, messze nem annyi helyen, mint az előző napokban. Többfelé mérsékelt marad a szél. Napközben 30-35 fok közötti csúcshőmérsékletekre számíthatunk. Köszönöm a figyelmet!

Rádiodabos az otthon hangja, ez volt Rebellion, és holnap ünnepli születésnapját, a 39-et egészen pontosan, a legendás világbajnok argentin klasszis Lionel Messi, aki számos rekordot tart, és ezek közül újakat állít be, mint például azt tette tegnap is az osztrákok ellen, a két találatával most már ő minden idők legnagyobb góllövője a világbajnokságon is. Miroslav Klózét utasította maga mögé, így most már 18 góllal vezeti ezt a listát is, és még hol van a vége ennek a világbajnokságnak is, ami most már ugye ők biztosan tovább jutottak, úgyhogy van, ami nem örök, van, aki nem öregszik, és van, ami örök, az pedig Lionel Messi, hogy még mindig zseniális, úgyhogy megyünk is tovább az Ocean Drive-val és Duke Dumont-tal.

0: Maradt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: Jelenleg a térségből nagyobb fennakadásról, illetve balesetről nem érkezett hír, az autópályák és a fő útvonalak többnyire jól járhatóak, vezessetek óvatosan.
1: A Daily Báb támogatója a Vicinitű Zipker, mert jó neked, miért? Hamarosan kiderül.

0: Vízkorlátozást vezettek be Nagyrábén. Budapesten és további 5 vármegyében van tűzgyújtási tilalom, fajlagosan drágábbak a mini lakások. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
1: Nachrichten, Novel, Noticias,
2: Novinky,
1: News.
2: Magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Vízkorlátozást vezettek be a Hajdú-Bihar megyei Nagyrábén, szombaton értesült az egyik kereskedelmi csatorna híradója. A mintegy 2000 fős településen olyan szinten megnőtt a vízhasználat, hogy a települést ellátó tározó majdnem kiürült. A nyomás csökkenés miatt alig csordogált a víz a csapból, a helyiek szerint napközben sem főzni, sem mosni nem tudtak. A hőség miatt növekedett meg a vízfogyasztás a településen, a vízmű ezért rendelte el a korlátozást, mert attól tartanak, hogy kiürül a 3 másik települést is ellátó víztározó. A Magyar Vízközmű Szövetség úgy véli, több tucat másik olyan település lehet, ahol problémákat okozhat a nyári vízellátás. Ismét tűzgyújtási tilalom van Budapesten és további 5 vármegyében. A Nébih tájékoztatása szerint a korlátozás a főváros mellett Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom és Szabolcs-Szatmár Beregvár megyét érinti újonnan, de több más térségben továbbra is érvényben marad. A hatóság szerint az erdőkben és az erdőkkel szomszédos területeken a növényzet rendkívül kiszáradt, ezért magas a tűzveszély. Tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban és ezek 200 méteres körzetében, a kijelölt tűzrakó helyeken is. A saját belterületi kertekben továbbra is lehet grillezni vagy bográcsozni, de a hatóság inkább gázégő vagy elektromos grill használatát javasolja. Minél kisebb egy lakás, jellemzően annál magasabb négyzetméter áron kell el a magyarországi ingatlanpiacon. A rövid távú lakáskiadás szigorodó szabályozása azonban kezdi átrendezni a keresletet, derül ki a Dunahouse friss ingatlanpiaci elemzéséből. A mini lakások vidéken is egyre népszerűbbek. A legfeljebb 25 négyzetméteres lakások a vármegyeszékhelyeken is megjelentek a kínálatban, nagyjából 20 millió forintos belépővel. Négyzetméter áruk jellemzően 20-30%-kal alacsonyabb a budapesti szintnél. A fővárosban átlagosan 30 millió forintért, négyzetméterenként pedig a használt lakás átlagnál mintegy 12%-kal drágábban cserélnek gazdát ezek az apró lakások, írja az MTI. A Magyar Nemzeti Bank ingyenes, egyszerűen használható önkéntes nyugdíjpénztári kalkulátort jelentetett meg honlapján, amellyel a megtakarításra szánt havi összeg megadásával, a majdani pénztári nyugdíjkiegészítés, az elvárt havi nyugdíjkiegészítéshez pedig a befizetendő havi összeg is kiszámítható akár konkrét piaci szereplőknél is. Az MNB új kalkulátorában az érdeklődők járadék, illetve megtakarítás fókuszú kalkulációt is végezhetnek. Közölték, a kalkulációt befolyásolja, hogy a fogyasztó hány éves, így mennyi ideje van még a nyugdíjig. A kalkulátor ez alapján az adott pénztárak elmúlt 10-15 vagy 20 éves nettó hozamrátáival számol. A 25 hazai önkéntes nyugdíjpénztár jelenleg mintegy 1,1 millió taggal rendelkezik. A nappali gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható. A nyugati és keleti határszélen, valamint a középső megyékben lehet erőteljesebb a felhőképződés, amiből néhol záporzivatar kialakulhat. Az északi szél időnként megélénkül, de zivatarok környezetében erős viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
1: 93.4 Rádió Dabas.
2: A régió leghallgatottabb rádiója.
4: Nagyon szép délután továbbra is, és ha már dél van és ebédidő, akkor itt a mai kérdésünk, továbbra is a Facebook oldalunkon egyébként, hek vagy lángos, illetve nektek mi a kedvenc nyári ételetek, hogy a válaszokat várjuk a kommentben, jöhetnek, nagyon kíváncsi vagyunk rá, eddig is a legjobbak jöttek, hogy megyünk most tovább Lady Gagával.
2: Az ország szívében.
1: Együtt a legjobbakkal.
2: Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.
5: A Déli Báb támogatója a Vicintű Zépkert. Mert jó neked. Miért? Hamarosan kiderül.

0: ami szavakkal elmondhatatlan.
1: Értelmet nyer egy dalban.
0: A zene többet ad.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

Rádiódabas az otthon hangja, hogy a következő napokban ismét komoly kánikulára számíthatunk, ezért érdemes néhány egyszerű praktikát bevetni a hőség ellen. Napközben tartsuk zárva az ablakot, nyilván ez egy jó okosság, tehát hogy sötétítsünk be, ez sem árt. A szellőztetést is inkább vagy éjszakára, vagy tehát nagyon későn, ami után már lement a nap, vagy nagyon-nagyon kora reggelre, hajnalra időzítsük egyébként. Fogyasszunk sok folyadékot, ezt ugye mindig mindenki elmondja, lehetőleg vizet, ezt már kevesebben, viseljünk könnyű szellőzős ruházatot, és kerüljük a legmelegebb órákban a megterhelő mozgást. Egy langyos zuhany, de lehet inkább kicsit hidegebb is, és illetve egy vizes törölköző a csuklóra, vagy éppen a nyak hűtésére is sokat segíthet, hogy könnyebben átvészeljük a forró nyári napokat, és most megpróbáljuk átvészelni a Hotline Summerrel, Margarettel és Álvaro Solerrel.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Deutsche Ingenieurskunst und Premium-Qualität im Volkswagen Tiguan.
3: Azaz, német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár
0: állott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Deutsche Ingenieurskunst und Premium-Qualität im Volkswagen Tiguan.
3: Azaz, német mérnöki tudás és prémium

Rádió Dabas az otthon hangja, szép nyári este, egy szép nyári délutánon. És a következő dalunkhoz kapcsolódóan egy érdekesség, hogy a nemrég bemutatott Michael Jackson életrajzi film már meghaladta 959 millió dolláros globális jegybevételt a pénztáraknál, és ezzel minden idők legnagyobb bevételt hozó zenés életrajzi film lett, megelőzve az eddigi csúcstartót, a Bohém Rapszódiát. Korábban még 2009-ben a This Is It című koncert dokumentumfilm világszerte összesen 267 millió dolláros összbevételt termett, ugye az akkori popkirály életéről szólt az utolsó szakaszról, amikor is a visszatérésre készült, de az ugye már sajnos nem sikerült. Az életrajzi film egyébként nagyon sikeresnek bizonyult nem csak a pénztáraknál, hanem a közönségi visszajelzése szempontjából is. Jafar Jackson, ugye az énekes unoka öccse, főszereplésével készült el a film, ugye a kasszasikerek tekintetében nem kis szerepet hozott neki az is, hogy 1:1-ben igazából teljes mértékig le tudta utánozni, sőt a megszólalásig egyesek szerint az egykori énekes mozgását és táncolásait, illetve azt a fajta aurát, amit ő mindig sugárzott. Úgyhogy menjünk is tovább most a Scream-mel, Michael Jacksonnal és Janet Jacksonnal.

0: A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: Galaxis úti kalauz hallgatóknak.
1: A csillagok szerint így alakul a nap.
2: A kosok ma úgy érezhetik, hogy a környezetük nem érti meg őket, vagy nehezebben tudják kifejezni az érzéseiket. Érdemes a munkára és a fontos feladatokra koncentrálniuk, mert így könnyebben átvészelhetik a bizonytalanabb pillanatokat. Ma valaki megpróbálhatja a bikákat megakadályozni céljaik elérésében. Fontos, hogy határozottan kiálljanak magukért, mert most pontosan megmutathatják, mennyire erősek és kitartóak tudnak lenni. Az ikrek ma különösen nagy ereje lehet a szavaiknak. Amit ma kimondanak vagy megfogalmaznak, az komoly hatása lehet a környezetükre, ezért érdemes átgondoltan és pozitívan kommunikálniuk. A rákok ma sem szembesülhetnek azzal, hogy valaki teljesen másképp lát egy helyzetet, mint ők. Nem érdemes mindenáron meggyőzniük másikat, inkább fogadják el, hogy mindenki más szemszögből tekint az életre. Az oroszlánok ma egy új ember számára felbukkanás jelenthet az életükben, ami változást hozhat. Fontos azonban, hogy ne sietessék a dolgokat, és alaposan mérlegeljék, kit engednek közel magukhoz. A szüzek fárasztó napra számíthatnak, amikor a munka vagy a családi kötelezettségek szinte minden energiájukat lekötik. Érdemes kerülniük a plusz feladatokat, és hagyni időt a pihenésre is. A mérlegek legyenek óvatosak, mert a környezetükben akadhatnak olyanok, akik nem teljesen őszinte szándékkal közelednek hozzájuk. Ha előrelátóak és felkészültek, könnyebben elkerülhetik a kellemetlen helyzeteket. A skorpiók számára ma a rugalmasság lehet a legnagyobb erősségük. Egy váratlan esemény miatt könnyen más irányt vehetnek a terveik, ezért érdemes nyitottnak maradniuk a változásokra. A mai döntéseik a munkára és a párkapcsolatra is kihatással lehetnek. A nyilasok ma akkor hozhatnak jó döntéseket, ha nem vesznek el a részletekben, hanem a teljes képet nézik. Ha túl sokat rágódnak apróságokon, könnyen elbizonytalanodhatnak, érdemes tisztázniuk a nyitott kérdéseket. A bakok számára ma valamiki érzelmi nyomást próbálhat rájuk gyakorolni. Ne hagyják, hogy a bűntudatkeltés befolyásolja a döntéseiket, inkább álljanak ki magukért és húzzák meg a szükséges határokat. Estére jelentősen oldódhat ez a feszültség. A vízöntők ma úgy érezhetik, hogy valaki túl nagy elvárást támaszt feléjük. Fontos, hogy ne akarjanak minden problémát egyedül megoldani, és a szükség esetén merjenek határokat szabni. Egy kis mozgás vagy kikapcsolódás sokat segíthet. A halak számára ma harmónia és a lelki béke kerülhet előtérbe az életükben. Bár a környezetükben lehetnek feszültségek, érdemes távol maradniuk a vitáktól, és inkább a saját nyugalmuk megőrzésére koncentrálniuk.
0: Galaktikus találkozás legközelebb holnap reggel.
1: A horoszkóp rovatot a Willserker támogatta. Reklám.
3: Willserker. Villanyszerelési szaküzlet Sáriban,
4: ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb.
0: Ez reklám volt.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: Az

0: Béli báb támogatója a Vicinktüzépkel. Mert jó neked. Miért? Hamarosan kiderül.
1: Jelenleg a térségből jelentősebb fennakadásról vagy balesetről nem érkezett hír. Az autópályák és a főbb útvonalak többnyire jól járhatóak, vezessetek figyelmesen.
2: Új alkotmány megalkotását jelölte meg célként a miniszterelnök. Magyarország 2030-ig teljesíti a Maastrichti kritériumokat. 9%-kal lett olcsóbb a kötelező biztosítás az első fél évben. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News,
4: magyarul és érthetően
3: hírek.
2: Új alkotmány megalkotását jelölte meg célként a miniszterelnök hétfőn az országgyűlésben. Magyar Péter szerint az alkotmányozási folyamatnak széles társadalmi részvételre, nyilvános vitákra, politikai konszenzusra kell épülnie. A kormányfő elmondta, sem a rendszerváltás átmeneti alkotmánya, sem a 2011-ben elfogadott alaptörvény nem vált a nemzeti közösség egészének alkotmányává. Magyarországnak szüksége van egy olyan alkotmányra, amelyet politikai hovatartozástól függetlenül a magyar emberek valóban a sajátjuknak érezhetnek, hangsúlyozta. Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és ehhez vállalta, hogy 2030-ig teljesíti a Maastrichti kritériumokat, írta a Kármán András pénzügyminiszter hétfőn, annak kapcsán, hogy csütörtökön Magyarországra érkezik az Eurogroup elnöke Kyriakos Pierakakis. Kármán András a Facebook oldalán közzétett bejegyzése szerint Magyar Péter miniszterelnökkel pénteken találkoznak Kyriakosszal, akivel pénzügyminiszterként először a májusi ciprusi Ecofin ülésen folytatott bilaterális tárgyalást. A tárca vezető kitért a referencia kamat stopra is. Mint írta, a Tisza felelősen konzultációs időt biztosítva, változatlan feltételek mellett a kamat stopot október elejéig fenntartja, hogy utána úgy lehessen kivezetni, hogy a ténylegesen rászorulók valós segítséget kapjanak. A magyar felnőtt lakosság 81%-a rendelkezik megtakarítással, a megtakarító 93%-a pedig havi rendszerességgel is félre tud tenni, derül ki az MVH befektetési bank reprezentatív kutatásából. A megtakarítói attitűd továbbra is dominál, de egyre több jel utal arra, hogy erősödik a befektetői szemlélet is. A tavalyi évhez képest 13-ról 19%-ra nőtt azok aránya, akik szerint már kisebb összeget, akár havi 10.000 forintnál kevesebbet is érdemes rendszeresen befektetni. A felmérés alapján a válaszadók harmada 34%-a rendelkezik valamilyen alapvető megtakarítási termékkel, mint például bankbetéttel vagy folyószámlán lekötve. Jelentősen nőtt az autókra kötött kötelező felelősségbiztosítások száma. A Netrisknél 2026 első fél évében 23%-kal több szerződést kötöttek az autósok éves szinten. Közben az átlagdíja 9%-kal közel 49.000 forintra mérséklődtek. A legtöbb kötelezőt egyébként Volkswagen, Opel és Ford márkájú autókra kötötték az idei első fél évben. A kaszkó biztosítások száma is nőtt 16%-kal, az átlagdíj pedig alig változott a tavalyi 168.000-es átlaghoz képest, idén meghaladta a 170.000 forintot. A nappali gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható. A nyugati és keleti határszélen, valamint a középső megyékben lehet erőteljesebb a felhőképződés, amiből néhol záporzivatar kialakulhat. Az északi szél időnként megélénkül, de zivatarok környezetében erős viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
4: Rádió Davas, az otthon hangja.
1: Szép napot és szép délután, egy óra után is megyünk tovább a legjobb zenékkel, velük lesz többek között Mihály Filuca, Emily Sandé, Olivia Dean, és mindjárt érkezik Roxette és Galantins közös dala, a Fading Like a Flower.
4: A 70-es,
3: a 80-as,
4: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
3: 93.4 Rádió Dabas,
4: az otthon hangja.
0: A Béli báb támogatója a Vicinktüzépkel. Mert jó neked, miért? Hamarosan kiderül.

0: Lépj be a valódi zene végtelen világába.
1: 93.4. Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

Rádiódobos az otthon hangja, ez volt a Final, és most megyünk tovább egy olyan előadóra, aki napjaink egyik legizgalmasabb brit és soul pop előadójává vált. Pályafutását egyébként háttérénekesként kezdte, majd a saját dalaival robbant be, és ez annyira jól sikerült, hogy nem is olyan rég elnyerte a Grammy-díjat a legjobb új előadó kategóriában, emellett 4 Brit Award díjjal is elismerték már, a bemutatkozó album a Messi pedig komoly szakmai sikert aratott. Legújabb lemezével pedig tovább erősítette a helyét a nemzetközi zenei élvonalban, és most érkezzen akkor Olivia Dean és a Man I Need.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadság út 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
4: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
5: Órástól a medencébe. Igen! Ugorj fejest a nyárba az Arany Korona kínálatával! Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossil óra kollekcióját, a hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit új Lánctíp Korona kínálatával. Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossil óra kollekcióját, a hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig,

Rádiódobos az otthon hangja, és továbbra is keressük a nyár és a strand jegyében azokat a kedvenc ételeket és finomságokat, amik kihagyhatatlanok a menüről, illetve az étlapról, hogyha nyárról van szó. Ugye a hekben és a lángosban meg tudtunk egyezni, hogy az a kettő, ami egyszerűen a legnépszerűbbnek mondható, máskülönben csak a sorrendben lehet esetleg vitatkozni, illetve még a hasábburgonya és a kovjubi a hek mellé, ugye azt egybe tudjuk venni, de ugye amik még érdekességképpen jöttek, azok például a dinnye, a kukorica, vagy éppen a hideg gyümölcsleves. Ezek egyébként mind azt kell mondjam, hogy a strandi menün állandó szereplőnek mondhatók, úgyhogy várjuk továbbra is őket a Facebook oldalunkra egyéb megfejtések mellett. Most pedig megyünk tovább a Stay Together-rel, Joel Corey-val.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: évszázad legjobb dalaival.
1: Rádió Dabas. Az otthon hangja. Városi legendák.
0: Vagy elképesztő tények.
1: A tudásmorzsákból kiderül a lényeg.
2: Egy friss kutatás szerint 10-ből mindössze 3 magyar képes biztosan felismerni egy online csalási kísérletet, miközben a többség úgy gondolja, hogy könnyedén kiszúrná az átveréseket. A szakértők szerint éppen ezért a túlzott magabiztosság az egyik legnagyobb veszély. Mire érdemes figyelni? Ha egy üzenet sürget, azonnali fizetés, lejár a fiókunk, zárják a számlánkat, akkor álljunk meg egy pillanatra és ne kattintsunk rögtön. Mindig ellenőrizzük a feladó címét, sokszor csak egyetlen karakter tér el a valódi céges e-mail címtől. A csomagküldő szolgáltatók, bankok vagy közszolgáltatók nevében érkező SMS-eknél különösen legyünk óvatosak. Ha bizonytalanok vagyunk, inkább nyissuk meg a külön szolgáltató hivatalos oldalát. Online piactereken soha ne adjunk meg bankkártyadatunkat azért, hogy pénzt kapjunk. A vevőnek erre nincsen szüksége. Gyanús lehet minden olyan ajánlat, ami túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, rendkívül olcsó termékek, hihetetlen nyeremények vagy váratlan pénzjutalmak. A mesterséges intelligencia fejlődésével egyre több a megtévesztő, profi kinézetű weboldal és az üzenet, ezért ma már nem elég arra figyelni, hogy helyes-e a szöveg, vagy szép-e a grafika. A legfontosabb szabály talán az, hogy ne hozzuk döntést kapkodva. A csalók az érzelmeinkre építenek, a félelmekre, a kapzsiságra, vagy éppen a sürgetésre. Ha valami gyanúsnak tűnik, inkább ellenőrizzük kétszer, mert egyetlen kattintás elég ahhoz, hogy illetéktelen hozzáférjenek az adatainkhoz, illetve a pénzünkhöz. Még

0: Agribáb támogatója a Viccink tüzépke. Mert jó neked. Miért? Hamarosan kiderül.
1: Jelenleg a térségben jelentősebb fennakadásról vagy balesetről nem érkezett hír, az autópályák és a főbb útvonalak többnyire jól járhatóak. Vezessetek figyelmesen!
2: Nógrádban is aszbesztszennyezésre bukkantak, vádat emeltek 6 ember ellen egy állami cég 2,5 milliárd forintos kölcsöne kapcsán. Több millió forintot érő érméket rejtettek rizs és liszt közé. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News,
4: magyarul és érthetően
3: hírek.
2: Nógrádban bukkant újabb helyben ökológiai katasztrófával fenyegető aszbeszt szennyezésre a Mi Hazánk mozgalom egyik politikusa, közölte keddi budapesti sajtótájékoztatóján Dócs Dávid, az ellenzéki párt alelnöke, országgyűlési képviselője. Dócs elmondta, az egykori petőfibányai aszbesztgyár felszámolásakor került jelentős mennyiségű veszélyes anyag a földbe és a levegőbe, veszélyeztetve ezzel petőfibánya, lőrinci és sejp lakóinak egészségét. A Mi Hazánk politikusa elmondta, feljelentést tettek az ügyben. A hatósági megállapítás alapján körülbelül 50 köbméternyi aszbeszt hulladék került a környezetbe, de az ő becsléseik szerint ennél legalább egy nagyságrenddel nagyobb mennyiségű veszélyes anyagról lehet szó. Vádat emelt 6 ember ellen a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség egy állami tulajdonú cég által 2014-ben nyújtott több mint 8 millió eurós kölcsön ügyében, amely több mint 2,5 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozott. Az ügyészség szerint a társaság igazgatósága vagyonkezelési kötelezettségét megszegve hagyta jóvá a hitelt, noha a döntést kellő előkészítés, hitelképességi vizsgálat és megfelelő biztosítékok nélkül hozták meg. A kölcsönt egy többségi állami tulajdonban lévő romániai vállalat kapta naperőmű beruházás finanszírozására, ám a projekt nem valósult meg, a cég pedig később felszámolás alá került. A vád szerint a szerződés előkészítésére és jóváhagyására a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT egykori főigazgatója adott utasítást. Rizs és liszt közé rejtett több millió forintot érő régi érméket találtak a pénzügyőrök egy Bulgáriából Angliába tartó kis teherautóban, amelyet az M1-es autópályán ellenőriztek, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal az MT-vel. A közlemény szerint a raktér ellenőrzésekor rizs és liszt közé egy barna buborékos boríték volt rejtve, a borítékban 35-5-ösével csomagolt érme volt, s mivel felmerült a gyanú, hogy az előkerült tárgyak védett műkincsek lehetnek, ezért a hivatal azonnal felvette a kapcsolatot a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium munkatársaival. Az előzetes szakértői vélemény szerint a tárgyak valószínűleg numizmatikai emlékek, ezek kulturális javaknak minősülnek, az értékük akár több millió forint is lehet. Az ilyen tárgyak kiviteléhez hivatalos engedély szükséges, ezt a sofőr és utitársa nem tudta bemutatni. Elérhető a szélerőmű kapacitások létesítésére, bővítésére irányuló piaci elképzeléseket felmérő online kértőív, amelynek kitöltésével az érintettek július 8-áig ismertethetik tervezett projektjeik részleteit a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatallal. A kérdőív kitér a beruházások olyan paramétereire is, mint az elhelyezkedés, a beépített teljesítmény, valamint felméri a szükséges engedélyek, szerződések, hatástanulmányok, pozícionálási tervek és szélerőségi mérések előkészítettségét. A piaci szereplőknek több mint 2 hét áll rendelkezésükre, hogy tervezett projektjeik részleteit megosztják a hivatallal. Szerdán már egészen minimális esély lesz futózáporokra, a kánikulában legfeljebb a többfelé élénk északi szél hozhat némi felfrissülést. A napsütés csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja. Kora reggelre 14 és 21 fok közé hűl le a levegő, majd délután a maximumok 30 és 35 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
3: 93.4 Rádió Dabas.
4: A régió leghallgatottabb rádiója.
1: 2 óra után sem állunk meg, ez még mindig a Daily Báb, nem sokára érkeznek a legfontosabb közérdekű információk, az anyai aláfestést pedig többek között Geszti Péter, Whitney Houston és Enrique Iglesias szolgáltatja majd. Most viszont átadjuk a főszerepet Cigalának, hangolódjunk együtt a délutánra.
4: Az ország szívében.
3: Együtt a legjobbakkal.
4: Rádió Dabas.
3: Az otthon hangja.
0: A Daily Báb támogatója a Viccink tüzépke. Mert jó neked. Miért? Hamarosan kiderül.

0: értéket közvetítünk.
1: Közérdekű információk.
2: Közérdekű információ Albert Irsáról. Csőtörés történt Albert Irsán, ezért a Pesti út és a Tó utca környékén átmeneti vízhiányra lehet számítani. A hiba elhárításán a Daköv Kft. Munkatársai már dolgoznak, hogy minél hamarabb helyreálljon a szolgáltatás. Az érintettek megértését és türelmét ezúton is köszönik.
0: A Rádió Dabas
1: közérdekű információit hallottad.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Látta, megnyitott végre az új üzlet.
4: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottuk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
3: Figyelj már, te nem hirdetsz a rádió Dabasban?
4: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
3: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a rádió Dabasból tájékozódik.
4: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
5: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria! Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a +3670 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
6: 93.4 Rádió Dabas.
7: Hello, hello, hello! Itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
8: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyi edzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
9: Reklám voltam, viszont hallásra.
10: Rendbe hozták az árkokat Bugyin az Alkotmány utcában. Jó hírt kaptak a Dunaharaszti és Soroksár között élők. Beszorult a hőség.
11: Hírmondó.
12: Rólunk szól.
11: Régiónk hírei.
12: Első kézből.
11: Első kézből.
10: Üdvözlöm a hallgatókat, a helyi híreket hallják, én Moldován Ágnes vagyok. Rendbe hozták az árkokat Bugyin az Alkotmány utcában. Az utóbbi időben az utcában feltöltöttek a szikkasztó árkok, így amikor hirtelen nagy mennyiségű csapadék hullott, elöntötte az utcát a víz. Mivel ez a település egyetlen olyan utcája, ahol jelentősebb szintkülönbség van az utca és a telkek között, így az utcáról befolyó víz a telkeket is elöntötte. Nagy András Gábor polgármestert hallják.
13: Az árkokat kellett rendbehozni, szépen lassan feltöltődtek, vagy nem a funkciójuknak megfelelően működtek, és a Gerulus Kft-vel egyetemben, hát egy jó hosszú, egy közel 100 méteres szakaszon mindkét oldalon megújítjuk az árkokat, hogy megfelelő mennyiségű vizet tudjanak elnyelni, mert az egyetlen hely, azt hiszem Bugyin, ahol mondjuk olyan 2,5 méternyi szintkülönbség van, mert egyébként minden teljesen lapos, és ezért udvarokra beszaladt a víz, amikor felhőszakadás volt, és ezt meg kellett szüntetni. Szerződést kötöttünk, és most végzi a munkát a kivitelező.
10: Módosítani kell a gyári egészségügyi központ tervpályázatát. A módosításra azért van szükség, mert az önkormányzat időközben újabb telekrészt vásárolt meg a beruházás helyszínén, így az eredetileg kijelölt fejlesztési terület megváltozott. A terület bővülése új lehetőségeket teremt a beruházás megvalósításához, ugyanakkor szükségessé teszi a pályázati feltételek és tervek felülvizsgálatát, illetve módosítását. A város vezetésének célja továbbra is az, hogy gyálon egy korszerű, a mai elvárásoknak megfelelő egészségügyi alapellátási központ épüljön meg. Az új létesítmény méltó körülményeket biztosíthat az egészségügyi szakemberek számára, miközben hozzájárul a gyáli lakosok alapellátásának színvonalasabb és hatékonyabb működéséhez. A fejlesztés hosszú távon jelentős szerepet játszhat a város egészségügyi infrastruktúrájának megújításában és az ellátás minőségének javításában. Eredményes egyeztetést tartott Dunaharaszti város önkormányzata, Soroksár önkormányzata, a Budapest közút és a rendőrség a Soroksár és Dunaharaszti közötti közlekedési helyzet rendezése érdekében. A ferek célja az volt, hogy az érintett városrészek lakói ismét egyszerűbben felesleges kerülő utak nélkül juthassanak el Budapest felé. A június 17-én megtartott tárgyaláson megállapodás született arról, hogy Soroksáron eltávolítják a Las Torres utcában korábban kihelyezett forgalomkorlátozó táblákat. Ezzel párhuzamosan Dunaharaszti új forgalmi rendet vezet be a dr. Posta Sándor út. Tárgyaláson megállapodás született arról, hogy Soroksáron eltávolítják a Las Torres utcában korábban kihelyezett forgalomkorlátozó táblákat. Ezzel pár

0: Ellenőrzését a Dunaharaszti közterület felügyelők és a rendőrség munkatársai végzik majd lakcímkártya alapján. Az egyeztetésen elhangzott, hogy amennyiben az ellenőrzések nem bizonyulnak kellően hatékonynak, Soroksár visszaállíthatja a saját területén korábban bevezetett forgalomkorlátozásokat. A városvezetés bízik abban, hogy az új forgalmi rend beváltja a hozzáfűzött reményeket, és jelentősen megkönnyíti a Millennium lakónegyed és az újhegyi dűlő lakóinak mindennapi közlekedését.
1: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
2: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
1: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
3: Lelátó extra.
4: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Bokros Benett a Ferencváros U15-ös csapatával egy rangos nemzetközi tornán vett részt Mannheimben, ahol 14 ország, 42 csapata mért összetudását. Mezőnyben olyan neves klubok utánpótlása is ott voltak, mint a Glasgow Rangers, a Crvena Zvezda, vagy éppen a Deportivo La Coruña. A kétnapos megmérettetés során a ferencvárosi fiúk 9 mérkőzést játszottak, és nagy küzdelemben az előkelő 7. helyet szerezték meg. Egy ilyen erős nemzetközi mezőnyben ez komoly eredmény, amely rengeteg tapasztalatot és értékes játékpercet jelentett a játékosok számára. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
0: Szerdán folytatódik a kánikula, csak kevés felhő lehet az égen. Legfeljebb egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar alakulhat ki. Mérsékelt helyenként élénk lesz az északi a szél. Hajnalban 14-21, délután 30-36 fok várható. Köszönöm a figyelmet!

rádiódapsa otthon hangja, ez volt a Szótlan vagy Belán otthon, viszont mi nem maradunk szótlanok, úgyhogy a mai kérdésünk ugye a rádiódabas Facebook oldalán tettük fel, hogy vajon a hack vagy a lángos a népszerűbb nyári fogás, és ha már ugye nyári ízek. Sokaknak bizonyosan eszébe jutnak a gyerekkori strandolások, a balatoni nyarak, vagy éppen a barátokkal töltött vakációk. Érdekesség, hogy a nosztalgia szót eredetileg egy svájci orvos alkotta meg még a 17. században, és akkor még egyfajta honvágyként írták le a szó jelentését. Ma már tudjuk, hogy a nosztalgia nem csak egy kellemes emléket idéz fel, hanem javíthatja a

hangulatunkat, csökkentheti a stresszt, és erősítheti az összetartozás érzést is. Szóval amikor egy falat lángos vagy egy hack éppen visszarepít bennünket a régi szép időkbe, vagy a nyarak a felejtetetlen hangulatába, az nem véletlen, ugyanis ilyenkor a nosztalgia is dolgozik bennünk, úgyhogy most nosztalgiázunk egy kicsit Laura Brenningennel és a Self Control-lal.

Rádiódobos az otthon hangja, ez volt a Love Tonight, és van egy jó hírünk idén nyárra, hogyha kicsit kiszakadnátok a város forgatagából, illetve több jó hírünk is van, ugyanis Magyarországon több olyan többnapos túraútvonal is várja a természet szerelmeseit, amelyek akár egy hosszú hétvégére is tökéletes programot kínálhatnak. A legnépszerűbbek között például szerepel a Balatonfelvidéki kék túra, amely több mint 100 kilométeren át vezet a magyar tenger északi partja mentén, de többek között ott van még a Börzsönyi kék túra is, a Dél-Dunántúli piros túra, valamint a Szent Jakab zarándok út is. Érdekesség, hogy a rendszeres túrázás nem csak a fizikai állóképességet javítja, hanem a kutatások szerint jelentősen csökkentheti a stresszt, miközben már egy erdőben töltött néhány óra is mérhetően javíthatja a hangulatunkat. Szóval, ha elegetek van a városi nyüzsgésből, lehet, hogy idén nyáron nem egy külföldi út, hanem egy hátizsák és egy magyar túra ösvény lesz a legjobb választás. Mi pedig megyünk is tovább Whitney Houstonnal és Enrique Iglesiasszal a Could I Have This Last Kiss Forever-rel.

0: Déli báb támogatója a Vicink tüzépke. Mert jó neked, miért? Hamarosan kiderül. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
0: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik. Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az év koncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. Öt este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár. Órástól a medencébe. Igen! Ugorj fejest a nyárba az Arany Korona kínálatával! Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossil óra kollekcióját, a hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Arany Korona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63.
3: Telefonszám 29-361-776.
4: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670-738-79-90.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
6: Jelenleg a térségből jelentősebb fennakadásra vagy balesetről nem érkezett hír, az autópályák és a főbb útvonalak többnyire jól járhatóak, vezessetek óvatosan.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
7: Rendkívüli támogatásokat fizetne a Tisza kormány az országot pusztító hőség miatt. Karácsony kitakarítja az alvállalkozói maffiát Budapestről. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
8: Nachrichten,
9: Novel,
8: Noticias,
9: Novinky,
8: News.
9: Magyarul és érthetően
8: hírek.
7: Rendkívüli visszanemtérítendő támogatást kaphatnak a hőség miatt azok a kukorica termelők, akiknél az aszály miatt a várható hozamcsökkenés meghaladta a 30%-ot, derül ki az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium rendelet tervezetéből. A kormány az uniós mezőgazdasági válság alapból összesen legfeljebb 3,8 milliárd forintnyi forrást vonna be a károk enyhítésére. A támogatást elektronikusan lehetne igényelni a Magyar Államkincstár felületén, a kifizetés legkésőbb szeptember 30-áig megtörténhet. Az egy hektára jutó összeg attól függ, hogy a rendelkezésre álló keretet végül hány jogosult gazda között kell szétosztani. Budapestről már kitakarították a maffiaként működő alvállalkozói hálózatokat, közölte Karácsony Gergely. A főpolgármester a több politikust érintő korrupciós ügyben tett vallomásokra reagálva azt közölte, a budapesti közművek létrehozása után szigorították az ellenőrzéseket és kiszorították az alvállalkozókat a zöld területek fenntartásából. Elmondása szerint 140 új munkatársat vettek fel, és több mint 300 millió forintért szereztek be saját gépeket a feladatok ellátására. Karácsony Gergely hozzátette, hogy több büntető feljelentést és polgári pert is indítottak korábbi vállalkozókkal szemben. Július 12-ig lehet jelentkezni a második alkalommal megrendezett Artis Youth Mentor programra, amelybe a pályájuk elején járó vagy már tapasztalt és további szakmai fejlődésre vágyó dalszerzőket, szövegírókat és producereket várnak. A tavalyi programba közel 400 pályázat érkezett, amelyből összesen 18 fiatal dalszerző kapott mentori segítséget. A mentorálás során közös dalok, új projektek és a program lezárulta után is folytatódó szakmai kapcsolatok születtek. A program a kiválasztott mentoráltak számára térítésmentes. Sikeresen lezárult a Kerecsen-Solymok 2026 évi gyűrűzési és jeladózási szezonja. Az idei időszakban 5 fészekben összesen 17 fiatal madár kapott műholdas nyomkövetőt a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szakembereitől, közölte a Természetvédelmi Egyesület az MTI-vel. A fokozottan védett ragadozó madarak február elején kezdik meg a területfoglalást Magyarországon. A szakemberek ettől az időszaktól végzik a faj intenzív monitorozását. A Kerecsen-Solymok fiókák gyűrűzésére és biometriai adatainak felvételére minden évben május és június közepe között a madarak fejlettségéhez igazodva kerül sor. Szerdán már egészen minimális esély lesz futózáporokra, a kánikulában legfeljebb a többfelé élénk északias szél hozhat némi felfrissülést. A napsütés csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja. Kora reggelre 14 és 21 fok közé hűl le a levegő, majd délután a maximumok 30 és 35 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
9: Rádió Davas, az otthon hangja.
6: 3 óra után sem pihenünk, úgyhogy szép délutánt mindenkinek. Megyünk tovább a legjobb zenékkel, érkezik majd Pál Dénes, a Back to Black és még sok más kedvenc. Most pedig az elmúlt évek egyik legnagyobb popsztárjától, Sabrina Carpentertől érkezik a Busy Woman.
9: A 70-es,
1: a 80-as,
9: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
1: 93.4 Rádió Dabas,
9: az otthon hangja.

Ez volt az I Don't Care Ricky Martintól itt a Rádió Dabason, és egy érdekes párhuzam Taylor Swift és Post Malone között, hogy mindketten igazi rekordjárosok a saját műfajukban. Taylor Swift az egyetlen előadó a Grammy történetében, aki 4-szer nyerte meg az év albuma díját, emellett az Eras Tour minden idők legnagyobb bevételt hozó koncertturnéja volt. Post Malone pedig egy különleges rekordot tart, ő az az előadó, akinek a legtöbb, összesen 9 gyémánt lemezes dala van az Egyesült Államokban, olyan slágerek fűződnek a nevéhez, mint a Circles, a Sunflower vagy éppen a Rockstars, úgyhogy minden kettejükben közös az, hogy képesek műfajokon keresztül átívelve is sikereket elérni, ugye Taylor Swift a countryból jött, illetve a pop csúcsát így érte el, Post Malone pedig a rapből és a popon át egészen a countryt hódította meg. Érdekes párhuzam, ugye jöjjön most tőlük egy közös alkotás, a Fortnite.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám. Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
3: Porsche M5 Budapest, Szentlőrinci út 1.
4: Skoda.
5: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon. Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
6: A Fodóba Vasudvarba, a Dabas vonat utca 18 per álszám alá. Telefon 0630 652 26 22. Podoba Vasudvar.
7: Minden, ami vas.
8: Reklám voltam, viszont hallásra.

Rádió Dabas az otthon hangja, ez volt a taxi a Well Hello-tól, és sajnos aggasztó hírek érkeznek a Velencei tóról, ugyanis történelmi mélypontra süllyedt a tó vízszintje. Az agárdi vízmérte szerint június 20-án mindössze 52 cm-t mutatott, ami még a tavalyi, illetve tavaly előtti, de még a 2022-es negatív rekordot is alulmúlta. A szakértők szerint ráadásul a legmelegebb, legnagyobb párogásra járó időszak még csak most következik, így a nyár végére akár 30 cm körüli vízállás is kialakulhat. Érdekes, hogy a Velencei tó egyébként Európa egyik legsekélyebb természetes tava, átlagos mélysége normál vízállás mellett is csupán másfél méter körül alakul. Éppen ezért különösen érzékenyen reagál a hosszabb, asszályosabb időszakokra és a hőhullámokra. A szakemberek szerint a tó jövője nem csak a vízpótlásra múlik, hanem azon is, hogy hogyan alkalmazkodunk a megváltozó éghajlati viszonyokhoz, és hogyan óvjuk a tó környezetét a következő években. Most pedig akkor menjünk tovább a csellóval és a csacsával.

Ez volt a Back to Black, és az úgy vártalak itt a Rádió Dabason, az otthon hangján. A skót szurkolókról, vagy a híres Tartan Armyról régóta tudni, hogy nem csak a lelátókon teremtenek fantasztikus hangulatot, hanem a helyi vendéglátósok forgalmát is alaposan megdobják. Ugye a 2026-os világbajnokság zajlik, és akik még zajlanak, azok a skót drukkerek, ugyanis nem hazudtották meg magukat. Egyes amerikai városokban akkora mennyiségű sör fogyott, miattuk részben, hogy több bárnak és üzletnek rendkívüli utánpótlást kellett kérnie. Érdekessége, hogy a Tartan Army nem csak a szurkolásról híres, a skót drukkerek világ egyik legbarátságosabb szurkolótáboraként tartják számon. 1998-ban, valamint 2027-ben is Fair Play díjjal ismerték el a viselkedésüket. Sokszor előfordult már, hogy egy-egy tornán több ezer kilométert utaztak a csapatukért, még akkor is a skót válogatott nem éppen számított a legesélyesebbek közé. Úgy tűnik, hogy ahol a Tartan Army megjelen, ott nem csak a stadionok, hanem a sörhordók is gyorsan kiürülnek, és most megyünk tovább a Givitáppal, a Cut and Move-tól.

0: Az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét és Lajos Mizsa között a tengelysúly mérő állomásnál az erős tranzitforgalom miatt jelentős torlódás alakult ki. A kamionok mintegy 5 km hosszan feltorlódtak a külső sávban.
1: Döntött a védett üzemanyagár kivezetéséről a parlament, a vendéglátás várja a legtöbb diák munkást, az olasz kormány engedélyezte a munkaidő csökkentését a meleg miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: A parlament 130 igen szavazattal elfogadta az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetéséről szóló törvénymódosítást, amelyet a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokoltak. A jogszabály ugyanakkor lehetőséget ad a miniszternek, hogy a piaci viszonyok aránytalan megváltozása esetén újra hatósági árat állapítson meg. Az iráni-amerikai béke megállapodás nyomán az olajárak 3 hónapos mélypontra süllyedtek, a forint pedig közel 5 éve nem látott szintre erősödött, így a piaci és a védett árak közötti különbség gyakorlatilag eltűnt. A kivezetés hatása ezért a jelenlegi környezetben jóval mérsékeltebb a magyar autósok számára, mint az elmúlt hónapokban bármikor lett volna. Idén is a vendéglátásban kínálják a legtöbb diák munkát. Az év első felében a hirdetések csak nem 20%-a ehhez a területhez kapcsolódott. A második legnagyobb kategória az adminisztráció és dokumentumkezelés volt 13%-os arányjal. A legnépszerűbb pozíciók közé tartoznak a hostess munkák, a felszolgálói, pincéri és pultos állások, a bolti eladói és pénztárosi feladatok, valamint a logisztikai ügyintéző, adminisztrátor, adatrögzítő és betanított munkakörök. A hirdetésekben feltüntetett átlagos diák munkaórabér bruttó 2180 forint, ami 4,6%-os növekedés a tavalyi adatokhoz képest. Ez megegyezik a nettó keresettel a 25 év alattiaknak járó személyi jövedelemadó kedvezmény miatt. Nem jogerősen pénzbüntetésre ítélte a miskolci törvényszék azt a 2 orvost és 1 hozzátartozót, akik egy tért protézis műtéthez kapcsolódó vesztegetési ügyben voltak érintettek. A bíróság szerint a műtét mielőbbi elvégzése érdekében a beteg lánya 2022-ben pénzt adott át a kórház vezetői feladatait ellátó orvosnak és a beavatkozást végző osztályvezető főorvosnak, majd később további összeget juttatott el az operáló orvoshoz. Az ítélet szerint az osztályvezető főorvos összesen 300 000, míg a másik orvos 200 000 forint jogtalan előnyt fogadott el, ezért velük szemben vagyonelkobzást is elrendeltek. A pénzt átadó nőt 2 millió forint pénzbüntetéssel sújtották, édesanyját és a közvetítőként közreműködő taxisofőrt pedig 1 évre próbára bocsátották. A római kormány a rendkívüli hőség miatt engedélyezte, hogy bizonyos gazdasági és termelési ágazatokban csökkentsék vagy ideiglenesen felfüggesszék a munkavégzést, miközben 15 városban a legmagasabb hőségriasztás lépett életbe kedden. A munkaidő csökkentése vagy a munka esetleges felfüggesztése esetén a dolgozóknak biztosított az alapbér. Olaszország tartományai már június elejétől korlátozzák a munkavégzést a nap legmelegebb óráiban. Az északkeleti Venetóban például 00:30 és délután 4 óra között szüneteltetni kell a munkát az építőiparban, a kőbányákban, a mezőgazdaságban és a kertészetekben. Szerdán már egészen minimális esély lesz futózáporokra, a kánikulában legfeljebb a többfelé élénk északias szél hozhat némi felfrissülést. A napsütés csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja. Kora reggelre 14 és 21 fok közé hűl le a levegő, majd délután a maximumok 30 és 35 fok között alakulnak.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
2: 93.4 Rádió Dabas.
3: A régió leghallgatottabb rádiója.
0: 4 óra után kánikulai forró délutáni hangulattal köszöntök mindenkit. Megpróbálunk hűsíteni majd Jude Law-val, Kesával, és most pedig Zara Larsonnal indítjuk az órát.
3: Az ország szívében.
2: Együtt a legjobbakkal.
3: Rádió Dabas.
2: Az otthon hangja.

Rádiódobos az otthon hangja, ez volt Kesha és a TikTok. Most viszont repüljünk vissza 1986-ba, az egyik legnagyobb sláger következik ugyanis majd Prince-től, a Kiss. Ha pedig Prince neve szóba kerül, akkor sokaknak egyből beugrik a 2007-es Super Bowl fellépése, ugye a Halftime Show, a szakadó esőben előadott műsorát a mai napig minden idők egyik legnagyobb Halftime Show-jaként emlegetik, a fináléban pedig ugye a Purple Rain szólalt meg, lila esővé változtatva a stadiont, úgyhogy akkor most jöjjön is a 80-as évekből Prince egyik legikonikusabb dala, a Kiss.

0: Kiss.
1: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
2: Idézd fel a percet, az arcot újra.
1: 93.4.

0: az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Tabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.
4: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

Rádiódobos az otthon hangja, most jön egy dal, amely anélkül alig lehetne összehasonlítani a modern szerelmes dalok toplistájával, hogyha erről nem beszélnénk. Christina Perry a Thousand Years című slágere eredetileg az Alkonyat filmek egyik beletét dalaként született, de az évek során önálló életre kelt, és világszerte esküvők, eljegyzések, illetve megható pillanatok egyik legismertebb zenéjévé vált. A dal több mint 10 millió eladott példánnyal gyémánt minősítést szerzett az Egyesült Államokban. Az érzelmes hangvételű Jar of Hearts előadója egyébként örökzöld slágerként úgy idézte Christina Perry számát, hogy minden egyes dal, amire egyébként egy könycseppet lehet hullatani, úgyhogy akkor most jön a Thousand Years.

0: is megfőzi helyetted?
1: Nem. De néhány jó ötletünk azért még lehet.
0: Gyorsan elkészíthető, tartalmas, ícsiklandó vacsora tippek.
1: Éterízesítő.
0: Jó ízű, gasztronómiai percek.
2: A mai receptünk egy igazi törökös ikletésű különlegesség. Törökös sült padlizsán darált húsos ragúval, görög joghurttal. Először egy kevés olajon dinszteljünk meg egy finomra vágott vöröshagymát, majd adjunk hozzá fél kilogramm darált húst. Erős lángon pirítsuk addig, amíg a hús szépen morzsás és enyhén kérges lesz. Ekkor sózzunk, adjunk hozzá két gerezd zúzott fokhagymát, egy-egy teáskanál őrölt koriandert és római köményt, fél teáskanál fahéjat, valamint egy teáskanál füstölt piros paprikát. Pirítsuk meg néhány percig, majd tegyük félre. Közben két nagyobb padlizsánt vágunk 2-3 centis kockára, enyhén sózzuk meg, és hagyjuk állni körülbelül fél órát. Ezután itassuk le róla a nedvességet, majd forró serpenyőben kevés olajon süssük aranymarnára minden oldalát. A szószhoz 300 g görög joghurtot keverjünk össze egy gerezd reszelt fokhagymával, fél citromlevével, egy csipet sóval és egy marék apróra vágott petrezselyemmel. Tálaláskor a sült padlizsára halmozzunk fűszeres húsragút, locsoljuk meg a joghurtos szósszal, szórjuk meg vékonyra szeletelt újhagymával és fekete szezámmaggal, majd egy kevés olívaolajjal is meglocsolhatjuk. Egy igazán különleges törökös hangulatú fogás, amely egyszerre laktató, fűszeres és frissítő.
1: Ízesítő, fűszerezett pillanatok.
0: A Rádió Dabas gasztronómiai iránytűje.
1: Minden délután 3:45-kor a 93.4-en.

0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
1: Az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét és Lajosmizse között a tengelysúlymérő állomásnál az erős tranzitforgalom miatt jelentős torlódás alakult ki. A kamionok mintegy 5 km hosszan feltorlódtak a külső sávban.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagytakarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
2: Át kell szervezni a műtéteket a rossz klíma miatt az onkológiai intézetben. Elindult a társadalmi egyeztetés a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról. Pénteken nem nyitnak ki a független kis benzinkutak. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News,
4: magyarul és érthetően
3: hírek.
2: Átmenetileg módosítani kellett az Országos Onkológiai Intézet műtéti rendjét, a hármas épület műtői, légtechnikai és klimatizációs rendszerének meghibásodása, valamint a tartós hőhullám miatt, közölt az intézet hétfő este a Facebook oldalán. Azt írták, a műtők egy részében jelenleg nem biztosíthatók folyamatosan a szakmai infekciókontroll és betegbiztonsági előírások által megkövetelt hőmérsékleti és páratartalmi feltételek. Ezért a hármas épület műtőiben a tervezett műtéti tevékenységet átmenetileg felfüggesztették, a műtői kapacitást pedig átszervezték. Az érintett betegeket az intézet munkatársai közvetlenül keresik meg az esetleges módosításokkal és az új műtéti időpontokkal kapcsolatban. Elindult a társadalmi egyeztetés a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal felállításáról, miután hétfő este a kormány közzétett az erről szóló törvényjavaslatát. A tájékoztató szerint az új intézmény legfőbb célja a közvagyonnal való törvényes, átlátható és felelős gazdálkodás védelme, a közpénzügyi korrupció, a közvagyonvesztés, a vagyonmentés és a jogellenes vagyongyarapodás feltárása, valamint a szükséges eljárási intézkedések biztosítása. A tervezettel kapcsolatos véleményeket június 30-án várják, ennek összefoglalója július 5-éig készül el. Az Amnesty International Magyarország szerint Solyog Tamás köztársasági elnöknek távoznia kell hivatalából, de csak tisztességes eljárás után. A kormány által választott megoldás nincs rendben, közölt a jogvédő szervezet hétfőn az MT-vel. Mint írták, az alaptörvénymódosítás figyelmen kívül hagyja, hogy a köztársasági elnököt is megilleti a tisztességes eljáráshoz való jog, elmozdítása pedig csak megfelelő törvényi garanciák mellett lehetséges. Az Amnesty International szerint erre a hatályos szabályok alapján az úgynevezett megfosztási eljárás szolgál, amelynek megindítására álláspontjuk szerint Solyog Tamás okot adott. A kis benzinkutak pénteken egynapos bezárással tiltakoznak az elmaradt kormányzati támogatások miatt. A Független Benzinkutak Szövetsége amiatt is tiltakozik, hogy a kormány egy új törvényjavaslattal bármikor kontroll nélkül újra bevezethetővé tenni a rendszert, sértve a tulajdonhoz és szabad vállalkozáshoz való jogot. Rámutattak, hogy a Fidesz kormány által bevezetett és a Tisza kormány által meghosszabbított védett árhatósági árrendszer a magyar családi tulajdonban álló benzinkutakat üzemeltető kis és középvállalkozások március óta mintegy 7,5-8 milliárd forint veszteséget okozott. A kár enyhítésére a Fidesz kormány támogatási programot hozott létre, amit a jogutó Tisza kormány most nem akar végrehajtani. Szerdán már egészen minimális esély lesz futózáporokra, a kánikulában legfeljebb a többfelé élénk északi szél hozhat némi felfrissülést. A napsütés csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja. Kora reggelre 14 és 21 fok közé hűl le a levegő, majd délután a maximumok 30 és 35 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
4: Rádió Davas, az otthon hangja.
1: Nagyon szép délutánt 5 óra után, és továbbra is hozzuk a legjobb zenéket, és a következő percekben a kultúra világában is alámerülünk egy kicsit. Most azonban kezdjük, egy igazán hűsítő dallal lesz az órát, az egyik legnépszerű modern rockzenekar, az Imagine Dragons érkezik, akik ezúttal egy igazi nyárias hangulatú szerzeménnyel jelentkeznek. Jön a Take Me to the Beach.
4: A 70-es,
3: a 80-as,
4: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
3: 93.4 Rádió Dabas,
4: az otthon hangja.

0: Lépj be a valódi zene végtelen világába.
1: 93.4. Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: A rockzene egyik legnagyobb ikonja Freddie Mercury előtt tiszteleg a Freddie The Exhibition című nagyszabású kiállítás, amely a Magyar Zeneházában látható. A tárlat a Queen legendás énekesének életét és a zenekar pályafutását mutatja be Dennis O'Regan brit fotográfus 4 évtizedet felülelő képein, valamint mintegy 500 különleges relikvián keresztül. A látogatók többek között színpadi jelmezekkel, kézzel írt dalszövegekkel, arany és platina lemezekkel, valamint Freddie Mercury személyes tárgyaival találkozhatnak. A kiállítás két fontos évfordulóhoz kapcsolódik. Freddie Mercury 2026-ban ünnepelni a 80. születésnapját, emellett 40 éve annak, hogy a Queen a budapesti nagy névstadionban adott nagyszabású koncertjét, amely minden felülmúlást számított a Vasfüggönyön innen is túl, a korszak legemlékezetesebb kulturális eseményének számított. Az interaktív elemekkel és audio kommentára kiegészített tárlat végigköveti Freddie Mercury életének és művészi pályának a legfontosabb állomásait, miközben a Queen legismertebb dalai is felcsendülnek. Február 28-áig, 2028. február 28-áig látogatható. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge?

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: 120 éve született Vásárhely Győző, vagyis Viktor Vasarely, az opárt világhírű mestere, akinek művei szó szerint megmozgatják a tekintetet. A jubileum alkalmából Vasarely 120 címmel nagyszabású kiállítás nyílt a Színművészeti Múzeumban, amely augusztus 16-áig látogatható. A tárlat végigvezet Vasarely pályáján, a magyarországi kezdetektől a párizsi sikereken át, egészen addig, amikor az optikai és a kinetikus művészet egyik legismertebb alakjává vált. A kiállításon jól ismert és ritkán látható alkotások is szerepelnek, így igazán átfogó képet kapunk arról, hogyan lett egy magyar gyökerekkel rendelkező művészből a 20. század vizuális kultúra egyik legmeghatározóbb alakja.
0: Ami szavakkal elmondhatatlan,
2: értelmet nyer egy dalban.
0: A zene többet ad.
2: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Mielőtt munkához látsz, Beluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Beluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Babas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
4: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
5: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
4: Ne mondd már, és hol hirdettél, csak az interneten?
5: Ott, meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
4: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
5: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
4: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
6: 93.4
7: Rádiódabas.
8: Reklám voltam, viszont hallásra.
9: Rendbe hozták az árkokat Bugyin az Alkotmány utcában. Jó hírt kaptak a Dunaharaszti és Soroksár között élők. Beszorult a hőség.
6: Hírmondó.
7: Rólunk szól.
6: Régiónk hírei.
7: Első kézből.
9: Üdvözlöm a hallgatókat, a helyi híreket hallják. Én Moldován Ágnes vagyok. Rendbe hozták az árkokat Bugyin az Alkotmány utcában. Az utóbbi időben az utcában feltöltöttek a szikkasztó árkok. Így, amikor hirtelen nagy mennyiségű csapadék hullott, elöntötte az utcát a víz. Mivel ez a település egyetlen olyan utcája, ahol jelentősebb szintkülönbség van az utca és a telkek között, így az utcáról befolyó víz a telkeket is elöntötte. Nagy András Gábor polgármestert hallják.
10: Az árkokat kellett rendbehozni, szépen lassan feltöltődtek, vagy nem a funkciójuknak megfelelően működtek, és a Gerulus Kft-vel egyetemben, hát egy jó hosszú, egy közel 100 méteres szakaszon mindkét oldalon megújítjuk az árkokat, hogy megfelelő mennyiségű vizet tudjanak elnyelni, mert az egyetlen hely, azt hiszem Bugyin, ahol mondjuk olyan 2,5 méternyi szintkülönbség van, mert egyébként minden teljesen lapos, és ezért udvarokra beszaladt a víz, amikor felhőszakadás volt, és ezt meg kellett szüntetni. Szerződést kötöttünk, és most végzi a munkát a kivitelező.
9: Módosítani kell a gyári egészségügyi központ tervpályázatát. A módosításra azért van szükség, mert az önkormányzat időközben újabb telekrészt vásárolt meg a beruházás helyszínén, így az eredetileg kijelölt fejlesztési terület megváltozott. A terület bővülése új lehetőségeket teremt a beruházás megvalósításához, ugyanakkor szükségessé teszi a pályázati feltételek és tervek felülvizsgálatát, illetve módosítását. A város vezetésének célja továbbra is az, hogy Gyálon egy korszerű, a mai elvárásoknak megfelelő egészségügyi alapellátási központ épüljön meg. Az új létesítmény méltó körülményeket biztosíthat az egészségügyi szakemberek számára, miközben hozzájárul a gyáli lakosok alapellátásának színvonalasabb és hatékonyabb működéséhez. A fejlesztés hosszú távon jelentős szerepet játszhat a város egészségügyi infrastruktúrájának megújításában és az ellátás minőségének javításában. Eredményes egyeztetést tartott Dunaharaszti város önkormányzata, Soroksár önkormányzata, a Budapest közút és a rendőrség a Soroksár és Dunaharaszti közötti közlekedési helyzet rendezése érdekében. A felek célja az volt, hogy az érintett városrészek lakói ismét egyszerűbben felesleges kerülő utak nélkül juthassanak el Budapest felé. A június 17-én megtartott tárgyaláson megállapodás született arról, hogy Soroksáron eltávolítják a Las Torres utcában korábban kihelyezett forgalomkorlátozó táblákat. Ezzel párhuzamosan Dunaharaszti új forgalmi rendet vezet be a Dr. Posta Sándor utca és a Károly Mihály utca csomópontjában. Az új szabályozás szerint a csomópontban mindkét irányból behajtani tilos, munkanapokon 6 és 9 óra között tábla kerül kihelyezésre. A korlátozás alól kizárólag az Újhegyi dűlőben, valamint a soroksári Millennium lakótelepen lakcímmel rendelkező személyek kapnak mentességet. A jogosultság ellenőrzését a Dunaharaszti közterület felügyelők és a rendőrség munkatársai végzik majd lakcímkártya alapján. Az egyeztetésen elhangzott, hogy amennyiben az ellenőrzések nem bizonyulnak kellően hatékonynak, Soroksár visszaállíthatja a saját területén korábban bevezetett forgalomkorlátozásokat. A városvezetés bízik abban, hogy az új forgalmi rend beváltja a hozzáfűzött reményeket, és jelentősen megkönnyíti a Millennium lakónegyed és az Újhegyi dűlő lakóinak mindennapi közlekedését.
1: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
7: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
1: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
2: Lelátó extra.
6: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Bokros Benett a Ferencváros U15-ös csapatával egy rangos nemzetközi tornán vett részt Mannheimben, ahol 14 ország, 42 csapata mért összetudását. Mezőnyben olyan neves klubok utánpótlása is ott voltak, mint a Glasgow Rangers, a Crvena Zvezda. Bokros Benett a Ferencváros U15-ös csapatával egy rangos nemzetközi tornán vett részt Mannheimben, ahol 14 ország, 42 csapata mért összetudását. Mezőnyben olyan

0: tovább a Rádiódobost.
1: Szerdán folytatódik a kánikula, csak kevés felhő lehet az égen. Legfeljebb egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar alakulhat ki. Mérsékelt helyenként élénk lesz az északi a szél. Hajnalban 14-21, délután 30-36 fok várható. Köszönöm a figyelmet!

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: A Műszak és Közlekedési Múzeum elektrotechnikai gyűjteménye egy igazán illatos és élménydús kiállítása vár mindenkit. Fő a kávé interaktív kiállítás a kávé kultúra történetéről címmel. Ez a tárlat végigvezet minket a kávézás teljes történetén egészen Bécs 1683-as ostromától, amikor is a legenda szerint elindult Európában a kávé térhódítása, a reformkori kávéházakon és a legendás Spielbox kávéház világán át egészen a mai modern kávé trendekig. Kiderül, hogyan készült a feketeleves Petőfi Sándor idejében, milyen volt a kávéházak aranykora, vagy éppen hogyan alakult át mindez a szocialista presszó korszakában, és persze azt is megnézhetjük, hogy hova jutott ma a kávé technológia, kávé kultúra és a kávé ízvilág egymás szempontján keresztül, ami különösen érdekes, nem csak nézni lehet, hanem interaktív élményeken keresztül bele is csöppenünk a kávé világába.

0: Az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét és Lajosmize között a tengelysúly mérő állomásnál az erős tranzitforgalom miatt jelentős torlódás alakult ki, a kamionok mintegy 5 km hosszan feltorlódtak a külső sávban.
1: Kulturkáló, válogatott helyi és hazai programok.
0: Ha pedig este a foci világbajnokság helyett más izgalmakra vágytok, akkor egy igazán jó hír, hogy egyébként is a hazánkban vendégeskedik az osztrák tölgy, vagyis Arnold Schwarzenegger. Ennek apropóján ma este 21 órától a Filmánián látható a Terminátor 3, a gépek lázadása. Ugye a történet szerint 10 év telt el azóta, hogy John Connor megakadályozta a Skynet felemelkedését. John Connor eltűnt a világ szem elől, ám a jövőből megérkezett a TX, azaz az új fejlesztésű Terminátor, minden korábbinál fejlettebb, nőnek álcázza magát, és hogy befejezze a küldetést, John Connor egyetlen reménye ismét egy visszaküldött Terminátor, aki ezúttal új feladatot kap, szintén Arnold Schwarzenegger személyében. Én pedig ezzel búcsúzom is mára, köszönöm, hogy velem tartottatok, én pedig, hogy veletek lehettem, és ha tehetitek, maradjatok továbbra is az otthon hangján, este 7 órától és holnap reggel 5 órától a térségi napló vasárnapi adását hallhatjátok újra, reggel 6 órától pedig már a TikTokkal várunk benneteket. Szép estét kívánok, vigyázzatok magatokra, jövő héten újra találkozunk, ciao.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.
2: Nem tudom.

0: Legközelebb is kulturkáljon velünk! Koncertek, kiállítások, színház. Nálunk biztos a valódi kultúrdózis, hogy a szellemi hiány sose lehessen diagnózis. Nógrádban is azbesztszennyezésre bukkantak, vádat emeltek 6 ember ellen egy állami cég 2,5 milliárd forintos kölcsöne kapcsán. Több millió forintot érő érméket rejtettek Rizs és Liszt közé. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Nógrádban bukkant újabb helyben ökológiai katasztrófával fenyegető azbeszt szennyezésre a Mi Hazánk mozgalom egyik politikusa, közölte keddi budapesti sajtótájékoztatóján Dócs Dávid, az ellenzéki párt alelnöke, országgyűlési képviselője. Dócs elmondta, az egykori Petőfi bányai azbesztgyár felszámolásakor került jelentős mennyiségű veszélyes anyag a földbe és a levegőbe, veszélyeztetve ezzel Petőfi bánya lőrinci és sejp lakóinak egészségét. A Mi Hazánk politikusa elmondta, feljelentést tettek az ügyben. A hatósági megállapítás alapján körülbelül 50 köbméternyi azbeszt hulladék került a környezetbe, de az ő becsléseik szerint ennél legalább egy nagyságrenddel nagyobb mennyiségű veszélyes anyagról lehet szó. Vádat emelt 6 ember ellen a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség egy állami tulajdonú cég által 2014-ben nyújtott több mint 8 millió eurós kölcsön ügyében, amely több mint 2,5 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozott. Az ügyészség szerint a társaság igazgatósága vagyonkezelési kötelezettségét megszegve hagyta jóvá a hitelt, noha a döntést kellő előkészítés, hitelképességi vizsgálat és megfelelő biztosítékok nélkül hozták meg. A kölcsönt egy többségi állami tulajdonban lévő romániai vállalat kapta naperőmű beruházás finanszírozására, ám a projekt nem valósult meg, a cég pedig később felszámolás alá került. A vád szerint a szerződés előkészítésére és jóváhagyására a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT egykori főigazgatója adott utasítást. Rizs és Liszt közé rejtett több millió forintot érő régi érméket találtak a pénzügyőrök egy Bulgáriából Angliába tartó kis teherautóban, amelyet az M1-es autópályán ellenőriztek, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal az MT-vel. A közlemény szerint a raktér ellenőrzésekor Rizs és Liszt közé egy barna buborékos boríték volt rejtve, a borítékban 35 ötösével csomagolt érme volt, s mivel felmerült a gyanú, hogy az előkerült tárgyak védett műkincsek lehetnek, ezért a hivatal azonnal felvette a kapcsolatot a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium munkatársaival. Az előzetes szakértői vélemény szerint a tárgyak valószínűleg numizmatikai emlékek, ezek kulturális javaknak minősülnek, az értékük akár több millió forint is lehet. Az ilyen tárgyak kiviteléhez hivatalos engedély szükséges, ezt a sofőr és utitársa nem tudta bemutatni. Elérhető a szélerőmű kapacitások létesítésére, bővítésére irányuló piaci elképzeléseket felmérő online kérdőív, amelynek kitöltésével az érintettek július 8-áig ismertethetik tervezett projektjeik részleteit a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatallal. A kérdőív kitér a beruházások olyan paramétereire is, mint az elhelyezkedés, a beépített teljesítmény, valamint felméri a szükséges engedélyek, szerződések, hatástanulmányok, pozícionálási tervek és szélerős mérések előkészítettségét. A piaci szereplőknek több mint 2 hét áll rendelkezésükre, hogy tervezett projektjeik részleteit megosszák a hivatallal. Szerdán már egészen minimális esély lesz futózáporokra, a kánikulában legfeljebb a többfelé élénk északias szél hozhat némi felfrissülést. A napsütés csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja. Kora reggelre 14 és 21 fok közé hűl le a levegő, majd délután a maximumok 30 és 35 fok között alakulnak.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Sztereó.
2: Sztereó.
4: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
2: de témázunk veled,
4: és rólad is beszélgetünk.
2: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
4: rejtélyek és megoldások.
2: Sztereó.
4: Sztereó.
5: A Sztereót támogatja az Aranykorona ékszerbolt.

0: Ilyen volt a reggel.
1: Kezdődik is a Sztereó itt a 93.4-en, és ahogy ígértem, a mai napon Csévharasztra látogatunk el. Vendégünk Pulis József, a település polgármester, akit köszöntök is a műsorban. Szia, jó reggelt kívánok!
2: Szervusz, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Kezdjük is a beszélgetést. Nagyjából aktuál politikával indítjuk az első blokkot, mert hogy nyilván ez azért a települési vezetőket is személy szerint érinti. Ugye egy általános vitát tartott a parlament, illetve hát még folyamatban is van, de talán már ez a kérdés megoldódott a polgármesterek fizetésével kapcsolatban. Ugye már csak a megyei székhelyű vezetőknek a bérezése az, ami kérdéses, hogy az fog-e változni, vagy ott hogyan fogják ezt változtatni. Maga ez a felvetéshez egyébként településvezetőként mit szóltál, vagy mit gondoltál, amikor ugye szóba került, hogy itt azért befagyasztás, vagy akár csökkentés is szóba kerülhet?
2: Hát ugye az első, ami így felmerült, hogy nem milyen lehetőségek lesznek így a polgármestereknek az életművel kapcsolatban, ahhoz képest ez egy finomabb változat, kvázi úgymond életszerűbb, vagy azt mondom, hogy elfogadható, inkább ez a helyes szó erre. Azért azt tudni kell, itt a polgármester életmények az elmúlt évek alatt elég sok mindent változott, meg alakult meg, hogy miből hogy lettünk ez a mai eredmények, és pont nap olvastam az egyik város polgármesternek ott a közelben lévő város polgármesternek a posztját, és úgy láttam, hogy zavarok vannak egy kicsit ennek az értelmezésébe. Én mindig azt mondtam, mint annó elég sok évig könyvelőként, meg adószakértőnként is, hogy nem a híradásokból kell ilyen szempontból pontosan értelmezni jogszabályokat, hanem a jogszabálytervezetet, ami fent van a parlament honlapján, el kell olvasni, és akkor azt kell értelmezni. Most arról van szó, tehát konkrétan, ugye a 2024-ben, ugye október 1-től lépett be a mai önkormányzati, tehát polgármester képviselőtestület ciklus, és utólag ez így decemberben lett a parlament által módosítva, egy olyan passzus került be a korábbi illetmény megállapításához, hogy az előző évi KSH által megadott nemzetgazdasági bérnek a település nagysága szerinti szorzó száma lett. Ez Csévharaszt esetében 2000 lakos feletti település nagyságról van szó, ezt 2,25-tel kell megszorozni, amit a KSH így februárban szokott hirdetmény útján kihirdetni, hogy mennyi az előző évi nemzetgazdasági átlag keresett. És ez alapján ugye 2024. október 1-től meg lett határozva az illetmény, ugye visszamenőleg ott az a október 1-ig a választási, vagy a ciklus indításról visszamenőleg, és az is belekerült a Magyarország önkormányzatról szóló törvénybe, hogy lényegében ez minden év júli 1-jel automatikusan, ahogy kijön februárban az a bruttó nemzetgazdasági átlag keresett, ahhoz igazítva mindig automatikusan júli 1-jel emelkedik, sőt annyi is változott, hogy idéntől már a képviselőtestületnek nem kell rámondani, hogy idézőjelbe téve az ámen, mert a testületnek ebben nem volt döntés jogköre, mert törvény mondta meg, hogy mennyi az annyi, a testület csak úgymond nyugtázta ezt a dolgot. Most már ez se kell, hanem a jegyző határozza meg, ugye, hogy kijön a hirdetmény útján, hogy mennyi az az átlag keresett, akkor kiszámolja a település nagyságról vonatkozóan. Most annyit történik a benyújtott, amíg a parlament előtt lévő törvény módosítás szerint, hogy ugye tavaly 25. júli 1-jel volt egy következő lépcső, amikor a 24 évi átlagkereset alapján kellett kiszámolni, és az a bér, ami így még mai napig is van részünkre, ez ugye nyilvános, ez én esetemben 2000 lakos felett 1.501.000 forint bruttóba, nettóban nem éri az 1 millió forintot, ez a bér marad júli 1 után is. Mert most júli 1-től úgy lett volna a változás, hogy a 25-ös évnek lett volna a 2,25-szöröset, ami most így nem emelkedik. Tehát lényegében befagyasztásra kerül. Amin azt mondom, hogy el is tudok fogadni, mert végülis az is egy jó megoldás, hogy a ciklusokra, mit ami van októberben, ahogy a polgármesteri ciklus elindul, vagy ugye majd 29-ben valószínűleg ugye, ahogy lesz a választás, ugye helyreáll az időpontilag, onnantól azt mondják, hogy akkor 5 évig befagyasszák. Persze ez az is kell, hogy ne legyen ilyen 25%-os infláció, mint volt ugye egy pár évvel ezelőtt, hogy azért a stabilizáció miatt, a stabilitás miatt. De azért ugye jönnek az, hogy ez 4-5-szörös még ilyen emelés, azért azt tegyük tisztába, hogy ugye 2012. január 1-től lépett érvénybe Magyarország önkormányzatára szóló 2011 évi 189-es számú törvény, és 13-tól már belépett az, hogy ugye a első fokozatként, itt a fővárosnál esetében például a költségtétés, ez ugye a költségtétés és a másik téma, ami most ugye elvonásra kerül, ez 13-ban először csak a főpolgármester esetén lépett be, korábban nem volt ilyen. legyen, majd 14 októbertől, hogy volt az önkormányzati választás, akkor lépett be az a bérmegoldás, amikor ott a államtitkárok aztán 17-től már a helyettes államtitkároknak ugyanígy lakosság számhoz igazítva változtatták. És azt kell tudni, hogy 14 októbertől 448 ezer forint volt Cséfaszt esetében a bér, és ugye most vagyunk 1 millió 500 ezer forintnál, miközben eltelt 12 év. Tehát azért itt 12 évnek az infláció, minimálbér, bérváltozások, tehát azért ne jöjjünk azzal, hogy most itt 4-5-szörös, meg nem tudom milyen nem is. Lehetséges, hogy kisebb településeknél, ahol nem volt a besorolás, ugye mert például régen az volt, hogy 1500-tól 5000 lakosig volt egy sáv, amit aztán most szétbontottak, de lényegében itt nem voltak olyan drasztikus emelések. 17-ben volt egy minimális korrekció, ahol a százalékon változtattak, akkor emelték, akkor került 498 ezerre, és én 2019-ben, amikor elkezdtem, akkor a 498 ezeres bérhez képest azért kaptam 548 ezer, mert 2019-től már a 2000 lakosság szám fölé került Cséfaraszt, és nem azért, mert hogy törvényileg emelkedtek a bérek, hanem csak egy másik sávba kerültünk. Tehát lényegében 19-től követően 22-ben volt még úgy pont az infláció miatt egy nagyobb bérrendezés, amikor felment 780 ezerre. Tehát én kezdtem 548 ezerre, 19-ben fölment 22-ben 780 ezerre, és most került be 24-től ez az automatizmus, hogy amikor lényegében az a bér tömegváltozását veszi figyelembe. És ami pedig így a költségtétés érinti, az általánosságban, tehát 2014 októbertől lépett be, amikor megmondták, hogy 15% általános költségtétés jár a polgármestereknek és az alpolgármestereknek is, tehát azt is tudni kell, és ez kerül most megszüntetésre. Ezt is el tudom fogadni, mert lényegében ez olyan, mintha a bérhez volt egy hozzáigazodás, aminek lehet, hogy akkor az volt az indok a 14-ben, hogy nem volt olyan mértékű esetleg emelés, vagy nem követte, és akkor adtak még egy ilyen plusz forrást, úgyhogy ez korábban nem volt, tehát lényegében az, hogy a bér nem került csökkentésre most, úgyhogy el tudom fogadni, hogy akkor azt mondják, hogy akkor a ciklus végig ezen a szinten megáll, és a költségtétés meg el nem kerül júli 1-től kifizetésre, ez a illetményemnek a 15%, ez 225 ezer forintról beszélünk bruttó összegben, ami most így júli 1-t követően, ha elfogadja a parlament ebbe a formában, akkor nem kerül kifizetésre. És ugye volt egy olyan, hogy ennek a forrása, azért azt tudni kell, hogy a polgármester meg a költségtétés az önkormányzat saját forrásból biztosítja, tehát hogyha ez ugye elkerül, hogy nem kell kifizetni, ez Cséfaszt esetében most pont tegnap számogattam, ez így a második fél évre vonatkozik, ez az alpolgármesternek a költségtétésre együtt, ez 2 millió forint fog benne maradni az önkormányzat költségvetésébe. Tehát ez úgymond akkor ezt másra tudjuk majd elkölteni, lesz is majd másra. Tehát lényegében itt ez a pénz visszakerül a költségvetésbe, nem kerül kifizetés, tehát nem arról van szó, hogy az önkormányzattól elkerül ez a pénz, hanem ez ott marad az önkormányzatnak a költségvetésében. Egyről, ami ezzel kapcsolatosan változás volt pont 2022-ben, amikor megemelték az illetményeket, hogy az 5000 lakos alatti települések esetében a növekményt, esetemben ugye az 548-ra, 780 ezer forintra, azt az 5000 lakos alatti települések megkapták államtól normatívában, tehát csak azt a növekményt, és plusz még hozzá a költségtétés, tehát ugye még azt is mondjam, hogy a 15%-os költségtétés, meg a volt egy szociális hozzáadási adó, viszont ez mai napig megvan. Annyi változott, hogy 24-ben, amikor lett az újabb drasztikus emelés, akkor azt az emelést, ami a 780 meg az 1 millió, akkor azt hiszem még 300 valamennyi ezer volt első körben, azt a közötti összeget nem egy az egybe kaptuk meg növekménybe, és ott már a 30 ezer lakosú település nagyságig járt ez a normatíva kiegészítés, hogy ott az adóerő képesség is figyelembe vették. Tehát 5000 lakos településeknél mai napig megvan a 19 meg a 22-es béremelés közötti költségtérítés az állam, vagy úgymond a forrás biztosítása az állam részéről, 22 meg 24 közötti emelésnél viszont már csak egy különbség, és ott már a 30 ezer lakosig belépett. Ezzel kapcsolatban annyi van, most várjuk a második fél évi költségtérítés, vagy a második fél évre az állam részéről, a költségvetés részéről az, hogy ezt a bérnövekményt megfinanszírozzák, ugyanis Magyarország 2026 évi központi költségvetésről szóló törvény szerint június 10-ig az önkormányzatért felelős miniszternek ki kellett volna hirdetnie, hogy júli 1-től ez a bérnövekménybe mennyit forrás biztosít az állam. Ez benne van is ugye a költségvetési törvényben is, azt hiszem 54 milliárd forint van az idejében erre keret. Hát ugye júni 10 eltelt, tehát most várjuk azt, hogy akkor júli 1-től hogy lesz ennek a finanszírozása. Az is lehet, hogy a költségvetési törvényt ugye most vizsgálják meg, lehet, hogy módosítani kell, ahogy hallottuk a Kármán András miniszter úrtól is, úgyhogy valószínűleg ebbe bele lesz nyúlva, és lehet, hogy akkor ebbe fog változni. Tehát lényegében én azt mondom, hogy ezt el tudom fogadni, maradni, mert tényleg nem történt visszalépés. Az más kés, hogy egyedül egy esetben történik visszalépés a vármegyei közgyűlésnek az elnöke esetében, ahol lényegében megfelezik, mert ott négy helyet kettes szorzót kell számolni szinte. Nem csak, hogy ugyanúgy befagyasztják a mai illetményt, hanem azt még megfelezik, plusz még elviszik a költségtétést. Ebben viszont nem tudok beleszólni, egy az, hogy nem vagyok illetékes, a másik az, hogy gondolom, ugye itt parlamenti demokrácia van, én el tudom fogadni, ha ez a jogszabály, akkor ez a jogszabály. Azért vannak a képviselők, hogy ők felelősen döntéseket hozzanak, azért választották meg az emberek. Ők gondolom megvan az oka, vagy megvan a véleményük, hogy miért ilyen szinten csökkentik, vagy változtatják. Ugye azt is tudni kell, hogy a vármegyének nagyon sok funkciója megszűnt az elmúlt időszakban. Tehát sokkal a kisebb hatáskörű, meg kisebb funkciókat tölt be. Persze a fejlesztéseknek, a pályázatoknál a vármegyei, ugye mondom itt a fejlesztési tervek, és itt területi fejlesztési tervekben ugye ők aktívak, de attól még elég sok intézményileg, ami már nem tartozik hozzá, tehát voltak változások, lehet, hogy ez indokolja, de ebbe a parlament az illetékes, úgyhogy ezt majd meglátjuk, hogy végül is mi lesz a vége, mert ugye ahogy önkormányzati szövetségek hallottam, hogy már megszólaltak, hogy kimaradtak ebből az egyeztetésből, de itt azért van egy határidő, ez a júli 1, amikor autonómusan emelkedne a jelenlegi törvény szerint, gondolom ezért hozták előrébb, hogy akkor gyorsan most valamilyen szinten erről döntsenek.
1: Illetve most derült ki talán pont tegnap, hogy hogyan is áll az állam mi kincstár, háztartás, milyen összeggel tudnak kalkulálni, illetve milyen hiányok vannak, úgyhogy talán majd most a napokban akkor ez is így felgyorsul annak tudatában, hogy látjuk már, hogy mi is van a kasszában. És akkor a másik aktualitás, amiről érdemes beszélni, az már hát nagyjából egy ilyen 5 napja érezteti hatását, ugye ez a hőség, és hát vannak olyan települések, Dömsödráckeve például, ahol már a TAK ugye bejelentett korlátozást a vízfogyasztásban, illetve hogy felelősen használják az ivóvizet, illetve a csapvizet. A lakosok, és hogy mire is használják, azt is ugye próbálták meghatározni. Cséforasz tekintetében is azért elő-elő került nagy hőség idején azért víz problémák. Okozott-e már fennakadást esetleg az elmúlt időszak, illetve milyen kilátások vannak itt a következőkben, mert ugye azért nagyjából jövő hét közepe végéig még fennáll az a hőség.
2: Nálunk a víz esetében nyomáscsökkenés eddig is volt, főleg az esti csúcsidőszakban, de ez már a hőségtől függetlenül is, illetve ez jelenleg is fennáll, hogy előfordul este, főleg ez a 7-9 óra időszakában nyomáscsökkenés, illetve most néha már reggel is elkezdnek például locsolni, vagy valaki ugye az este nagyon meleg, és akkor inkább reggel zuhanyzik le, vagy reggel fürdik, vagy a gyereknek engednek egy kis pancsolásra vizet, tehát ez van érzékeltően nyomás csökkenés, de víz van, tehát szerencsére azért olyan szinten nincs problémánk, hogy nem folyna a víz. Persze esztétikailag, vagy ugye működésleg nem mindegy, hogy most 3-3,5 bár nyomás jön a csapvíz, a csapon keresztül a víz esetében, vagy csak 1,5 bár. Tehát ez jól érzékeltő, és főleg itt van egy pár szintes ház, ahol a felső emelet azért ez már jobban érzékelhető. Azt tudni kell, hogy ugye pont így én is hallottam, amit Ráczkever Dömsödről, pont a dömsödi polgármester is látta megszólalni tegnap, hogy nálunk nem a tározó kapacitással, meg a vízkitermeléssel van probléma, hanem nálunk a víznek a hálózatba való kitáplálásával. Tehát nálunk a két mélykúti szivattyunk félkapacitásra működik, bőven van tud vizet kitermelni, illetve a tartályok is, amikor este a víznyomás csökkenés van, akkor a tartályok is négy nagy tartályunk van, 110 köbméter vizet tudunk letárolni, jófán 3/4, meg valamik a külső tartályig teljesen 100%-ig tele van vízzel, de az a probléma, hogy ugye a szűk kapacitású most a vízműtől, ahogy kimegy a csőhálózatba a víz, kitápláló szivattyúk vannak, illetve van egy adott keresztmetszet, és ez, ami most a szűk kapacitás. Elkészült az új vezérlőrendszer, tehát itt sokkal jobban tudják optimalizálni így a vízműnek a működését, illetve teljesen tudják monitorozni, hogy tényleg hol vannak a problémák, hol van a szűk keresztmetszet, milyen beavatkozásra van szükség. Ebbe próbálnak most valamilyen szinten módosítani, hogy esetleg milyen csőátkötés, vagy ott a szivattyúknál teljesítményváltoztatás, vagy beállításon, szinkronizáláson dolgozni, de a végleges megoldás az a 35 méter magas 100 köbméteres víztorony lesz. Ami ugye lényegében fizikai módon fogja tudni a víznyomást biztosítani. Ugye volt erről szó nyára, őszre, most már télre hallottam, ugye ez egy közbeszélés eljárás folytán fog elkészülni, és jó magam is tudom, már két közbeszerzést lett folytattam az óvoda bölcs esetében, illetve most a Napurcának a közmű esetében folytatódik, hogy hiába meghatározzuk, hogy meddig van a benyújtási szakasz, de aztán mindig jönnek újabb kérdés, át kell nézni a tervet tényleg, hogy ott stimmelnek a számok, valaki észreveszi, vagy nem jó, olvast el a kiírás, és akkor úgy meg kell válaszolni, és ez mind viszi az időt, és akkor most itt is ez a lehet a probléma, hogy maga a közbeszerzési eljárás húzódik, úgyhogy ezt az idei évet ezt még így kell mindenképpen végigvinnünk, úgyhogy én arra kérem a lakosság, hogy tényleg főleg az esti csúcsidőszakban takarékoskodjon, akár a locsolással, ha azt mondjuk napközben időben, vagy éjszakai időben, például akinek automata öntöző rendszere van, akkor az úgy állítsa, hogy éjszaka menjen, éjjel kapcsoljon be, tehát hogy ezzel figyeljen, vagy akár a nagyobb mosás, mosogatógéppel is, hogyha be kell kapcsolni, ugye most már modernebb gépek előre ütemezhetőek, hogy mikor indul, akkor például a napközben időszakot használjuk. Tehát ne az esti csúcs, ez a 7-9 óra, vagy most már néha fél tízig is húzódik, vagy ne a reggeli időszakban. Van ez a 6-7-8 óra körül, és akkor ezzel így úgy tudom, hogy ahogy a korábbi évek és idei évet is végig tudjuk szolgálni, hogy lesz víz a csapokban.
1: És hogyha már a vízkérdésről beszélünk, akkor ugye Karácsony Gergelynek volt pont egy ilyen felvetése a vízdíjjal kapcsolatosan. Ugye 2013 óta ezek befagyasztva vannak, és hát nyilván a szolgáltatók sem tudják a fejlesztéseket megcsinálni, illetve azok a települések sem, akik ugye felelősek a vízszolgáltatásért, és hát ugye itt van egy olyan tervezet, hogy ugye egyénileg megszabhassák akár a vízdíjat, ez mennyire életszerű, például mennyire érinteni Pécsév harasztot?
2: Ugye 2012 előtt, míg az önkormányzat volt a víz, az nálunk az önkormányzat üzemeltette, a szennyvizet meg ugye itt Monorral közösen ott a Kövál üzemeltette, addig ugye az önkormányzat saját maga határozta meg a képviselőtestületnek, van nekünk díjrendeletünk, ahol benne vannak mindenféle díjak, temető, étkezés, helységbélet, stb. Ott volt benne az, hogy mennyi a vízdíj is, mert ugye azért vízművenként is változó. Ugye például, ahol van nagy víztorony, ott nem kell külön szivattyúk, hogy kitáplálja a vizet, tehát másabb az energiafelhasználás. Tehát, hogy azért van differencia a csőhálózat szempontjából is, nálunk ugye egy homogén, egy időbe épült csőhálózat, valahol egy régebbi csövek, nagyobb a vízveszteség. Tehát ebből szempontból azért településenként is változik az, hogy tényleg akár az állandó fix költség, egyrészt az állandó költsége, vagy a változó költsége, hogy mennyi az adott vízkitermelésnek. A szennyvízben azért kicsit úgy hasonló abból szempontból, hogy itt a mi közvetünkben azért vákumos szennyvízrendszer van jellemzően, annak meg ugye azért megvan a sajátsága, hogy milyen eszközök, meg beavatkozás szükséges, meg karbantartás szükséges. Azért azt tudni kell, hogy most már ugye a nem lakossági felhasználók esetében infláció követően emelkedik automatikusan, most pont szintén a parlament elő, nem is parlament, hanem ugye ez rendeletbe jön ki, kormányrendeletbe, vagy miniszteri, az illetékes miniszteri rendeletbe, hogy emelkedni fog most megint a tavalyi 4,4%-os inflációval július 1-től emelkedni fog a vízdíj, meg az alapdíj, meg a szennyvízdíj is, de ez csak a nem lakosok része. Tehát mi lényegében egy többszörösét fizetjük már, mint önkormányzat is a víz meg a szennyvíz díjakat. A lakosságnál maradt még régen ez a 2012-ben meghatározott, ami ráadásul még az akkorinak a csökkentése is, lényegében minden településen, amikor annyi volt ár, tehát ugyanúgy cséfarasztom más mai napig is a lakossági vízdíj, mint más Manoron vagy más Dabason. Tehát nincs, ez nem egységesre hozva, úgy, mint a nem lakosoknak. A lakosoknak egységes országos szinten meghatározott vízdíj, meg szennyvízdíj tarifa van. A Dakövni erről volt már szó egy közgyűlésen, és sőt, még egy háromfős bizottság, ahol úgy emlékszek a Dabasváros polgármesterre, akkor még annó az Újhartyán város polgármester a Schulz József, a Isten nyugosztalja Schulz József polgármester úr is benne volt, meg még egy, azt hiszem, talán Alsó-Németi, talán vagy Jócsa, most nem tudom ki, volt egy ilyen delegáció pont arra vonatkozóan, hogy a kormány felé tegyen egy olyan megbeszélés, vagy egy beterjesztés, előterjesztés, hogy a lakosságnál is, ahogy van a villany, meg ahogy van a gáz, legyen egy differenciált. És hogy Karácsony Gergely is erről beszélt, hogy bizonyos átlag meghatározó egy átlag mennyiség fölött legyen piaci ár. Pont azért, mert ugye az már olyan szintű vízfelhasználás, ami kvázi egy átlag felhasználás nem indokolt. Medencét töltünk például, vagy akár tényleg autó mostuk, van öt autónk, és akkor mostuk állandóan. Most csak így mondtam le egy durva példát, de hogy lényegében tényleg ez működik, úgy néz ki egyes, hogy csökkentette a fogyasztást is valamilyen szinten, mert mindenki próbál megfelelni a gáznál, meg a villanynál is, hogy a alacsonyabb tarifá maradjon, és valószínűleg ez a víznél is hatna. Hogy akkor, de aztán ugye ez ott elhalt az egész dolog, meg ahogy hallottam végül is, nem is erről lett beszélve, tehát nem arról, mint a képviselőt, hogy a közgyűlés, a Daköv közgyűlés felhatalmazta ezt a három polgármestert. Lényeg az, hogy elmúlt, tehát mindenképpen ebben foglalkozni kell, mert ilyen nincs a világon, hogy valami 12 óta nem változik az ár. És igaz ez a hulladi gazdálkodása is, hogy ott is ugye a lakossági személydíj fizetés, mert ennek a kárvalatja ugyanúgy a okosok lesznek. Nincs víznyomás, és nincs víznyomás, mert nincsen, nem tudunk egyszerűen beleinvestálni pénzt, a Dakőv nem tud beleinvestálni megfelelő pénzt, ugyanez igaz a fővárosnál is, az, hogy fejlesztjük a házatot. Ha már rég meg lehet volna építeni a víztonyot, ha lett volna erre forrás, vagy a csővezetéket ott átépíteni a vízműnél, hogy megfelelő mennyiségű kitáplálást legyen. Tehát, hogy ezt kvázi a lakosság most úgy érzi, hogy ez olcsóbb, de közben meg mégse olcsóbb, mert drágább, mert utána bosszankodik, hogy nincs víz, elromlik a mosógép, nem tud lezuhanyozni, nem tud lefürödni, stb. Stb. Tehát ez ilyen álomvilág, hogy valaminek az ára mindig fix, és ez már 15 éve lassan fix. Tehát ilyen nincsen, úgyhogy ennek a levét mindenki issza, tehát sajnos ezen mindenképpen változtatni kell, és szerintem biztos, hogy lesz előbb-utóbb változtatás. Az másképp, hogy abban nem értek egyet a Karácsony Gergely főpolgármesterre, hogy egy átlagos fogyasztásig ingyen legyen. A víz nem ingyen van. Azért a víz az egy korlátos mennyiség. Ha azt hinnénk, hogy mindenhol van víz, de az ivóvíz, ami olyan tisztaságos, édesvíz, az korlátos mennyiségben áll rendelkezésünkre, tehát igenis ez nem lehet az, hogy ingyen adjuk, mert hát ott van az, hogy az emberek többszörösét megfizetik a palackos vízért, ami összeszámolva, hogy egy köbméter víz csírfat esetében 127 forint plusz áfa, ha jól emlékszem, tehát ahhoz képest a palackos víz az többszörösen, hogy 1000 literét fizetek 127 forintot, áfa együtt mondjuk 160 forintot, miközben meg 160 forintért 2 liter ásványvizet csak kapok már. Ami jobb esetben, ami nem olyan minőségi ásványvíz, de inkább azt mondom, hogy néha a csapvíz is lehet, hogy van olyan minőségű, főleg ha bizonyos kutaknál. Úgyhogy azért ebből a szempontból, tehát mindenképpen ezt a részt is rendezni kell. Most már csak ugye persze mindenki ugye azért az infláció növelő hatású, meg egy negatív a lakosság részére, de be kéne látni a lakosságnak, hogy ilyen nincs. Mit szólnának, ha a fizetésük azt mondanák, hogy 12 óta nem emelkedik?
1: Innen folytatjuk tovább a beszélgetést.
0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Tessék,
4: itt a reklám.
5: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsoltvas termékekre és egyéb vaskiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
3: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba vasudvar.
5: Minden, ami vas.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Ilyen volt a reggel.
1: Folytatódik tovább a Sztereó itt a 93.4-en. Továbbra is Cséf Haraszton vendégeskedünk, Pulis József település polgármestere a vendégünk. És az előző blogban már szóba került a költségvetés, legalábbis olyan tekintetben, hogy itt a település vezetői juttatások egy része, hogyha megmarad, hogy itt egy 2 millió forintos összeg került megemlítésre, akkor az ugye egyéb célokra felhasználható. És hát nyilván, hogyha már költségvetésről beszélgetünk, és ez a nyári időszak szóba kerül, akkor már nagyjából az adóbevételek is ilyenkor látszanak. Ugye ez év elején még csak nagyjából tervezve volt, most már azért nagyjából viszonyítási számok megvannak egyrészt az év elejé tervezethez, illetve az előző évhez képest, hogy hogyan is változtak ezek a bevételek.
2: Cséfasz esetében az idei évben 230 milliót terveztünk be helyi iparűzési adóból. Ugye itt a februári költségvetés elfogadásakor egy dolgot látunk, hogy március 15-ig, vagy az azt követő ugye első munkanapig, mennyit kell befizetni az előző évek alapján adóelekét. Azt látjuk számszerűleg, viszont a többit már nem. Tehát nem látjuk azt, hogy május 31-jel, amikor ténylegesen az előző gazdasági év után mennyi lesz az adóbevétel, illetve az adófizetési kötelezettség a cégeknek, mert ugye előfordul, és idén is volt, hogy vissza kellett fizetnünk, mert kevesebb lett a korábbi évekhez képest például az eredményessége a vállalkozásnak, és utána abból látjuk majd szeptember 15-én, mennyit kell majd következő második fél évre befizetni előleget, és abból áll majd össze a december 31-ig, hogy ténylegesen mennyi a befolyt forrás ebből az adónemből. Azt kell látni, hogy sajnos megint olyan pekünk van, múlászik most nálunk ilyen iparűzési adó bevételi hullámon vagyunk, hogy tavaly egy 281 millió forint jött be ebből, ami sajnálatosan, mivel előtte 2024-ben csak 212 millió jött be, ez itt a különbséget, ez a közel 70 millió forintot, ezt nekünk szépen be kellett fizetnünk a versenyképes járások program keretében, sőt még most még 3.610.000 forintot be kellett most is fizetnünk, amiről kijött egy kormányhatározat, úgyhogy nekünk ez egy az egybe, amikor ismét jó lett, mert ugye előtte 23-on megint lement, aztán 20, tehát hogy egy folyamatos hullámzása van. Úgyhogy most idén megint az van, hogy látjuk a számokat, a 230 millió nincs veszélybe. Ugye arra számítottunk, hogy ugye tavaly volt 281, akkor hát ha most megint akörül alakulnak a számok, és akkor lesz miből tényleg a fiókban lévő terveket megvalósítani. Hát sajnos nem úgy jön ki, most körülbelül ahogy látjuk már ugye május 31-et is, és már szeptember 15-ét is ez alapján, a 247 millió forint körül várható, tehát a 17 millió plusszal tudunk gazdálkodni, mint amit terveztünk. És ugye az a faramúciság benne, amit szinte a szolidaritás hozzáállása kapcsolatban elmondtam, hogy ugye az meg csúszásban van, ugye két évvel előtti gazdasági állapotot tükröz le, hogy idén több mint 10 millió forinttal nő a fizetendő szolidaritás hozzáállású kötelezettségünk, miközben meg a iparűzési adó bevételünk meg csökkent, tehát lényegében egy több hozzájárulást kéne befizetünk kevesebb bevételből, tehát ugye ez nagyon nem követli le az aktuális pénzügyi helyzetet, úgyhogy most az van, hogy átnézzük, illetve a testület felé már írtam, hogy miben kezdjünk bele, és az lett a javaslat, hogy a hivatal előtt lévő gyalogátkelő helyet hozzá a rácsatlakozó rávezető járdával, hogy azt valósítjuk meg. Ez egy körülbelül azt hiszem egy 8 millió forintról van szó, ugye egy szegélyt kell csinálni, felfestést, parkolótot át kell alakítani, tehát van vele feladat, meg ugye itt azért még az engedélye alapján, hogy elég sok kötelezettségünk van, hogy ezt kezdjük el, és az óvodának pedig mellette szintén folytatnánk a olyan szintű felújítását a régi épületrésznek, ugye tavaly átadásra került az új épületrész, hogy ott megvolt az eddig is a forrás, hogy fessük ki a régi csoportszobákat, kapjanak egy tisztasági festét, ott az öltözőhelységek, a mosdóhelységek, illetve linoleumot kell cserélni az igazgatóirodában, már szét van szakadva.

0: el van kopva, tehát hogy ezt a festést csináljuk meg, ami most el is kezdődött a héten, tehát hogy ez az egyik nagyobb felújítás, és ami ott nekünk áll, hogy az óvoda udvarnál tavaly a játszó udvarnak a úgymond játékok visszatelepítését, mert az épület bővítésémet el kell bontanunk bizonyos játékokat, volt már, ami már amúgy is cserére szorult, és ugye az új megmaradt területen terveztünk új játékokat, itt lényegében három hintát, hozzá mérleghintát, rugós játékot, ugye ez meg lett tervezve, és januárban be lett adva a Magyar Falu Program pályázat keretében, ez egy 7,5 millió forintos pályázat lett benyújtva, aminek nincs még mindig eredménye, nem tudjuk, hogy mi lesz ezzel, mi nincs kihirdetve, úgyhogy az beszéltik az igazgató asszonnyal, hogy akkor megpróbáljuk a forrást még úgy biztosítani, hogy mivel a festés úgy néz, hogy kevesebb lesz, mint amennyit terveztünk, illetve lettek új fektető ágyak, kis székek vásárolva, hogy így, ami ott is maradt pénz, meg amit még az ipörés adó, ez a 17 millióból az ebrán gyalogátkelőn kívül rá tudunk fordítani, akkor legalább a hintát építsük meg, úgy ott kell gumiburkolat is hozzá, hogy ha nem lesz erre döntés, de ha lesz is döntés, akkor meg már el tudjuk számolni, mert a pályázat is úgy lett beadva, hogy idén május 1-től meg tudjuk kezdeni, és ugye ha meg lesz mégis a nyert pályázat lesz, akkor el tudjuk már számolni. De hát szeptembertől 105 gyermek lesz, arra kevés jelenlegi hinta, mert a gyerekek az óvodában az első a fő a hinta, és azon megy a veszekedés. Tehát ezt majd meglátjuk, hogy ősszel akkor tudjuk bepótolni. Azon kívül ott van egy parkolónk a községház után a Kossuth-Lajos utcán, amit szintén meg van tervezve, mert a zebra miatt három parkolóhely megszűnik a hivatal előtt. Ezért egy új hat állásos parkolóhelyet bővítenénk még ott a gyógyszertár után a sort, és akkor azt is jó lenne komplexen megcsinálni. Illetve amit a képviselőtestület felé említettem, hogy nálunk volt egy kapos pályázatba erdőtelepítés, egy 2,5 hektáros erdőtelepítés, ami megvalósult. Megkaptuk a támogatókiratot, beadtuk a megvalósítás miatt az elszámolásra, viszont mi már a telepítést azt ki kell most fizetnünk. Tehát ott van egy több mint 7 millió forintos fizetési kötelezettségünk, amely a költségvetés így nem tartalmazza, és aztán ugye meglátjuk azt, hogy évvégig bejön ez a forrás, vagy lehet, hogy csak jövőre fogjuk megkapni ezt a pályázati kifizetést, a támogatási kifizetést, úgyhogy ez még úgy talomban van, hogy akkor mi lesz ez az összeggel, ha évvégig bejön, akkor jók vagyunk, ha nem, akkor viszont ez ugye szintén egy puszt kiadás, ami nem volt tervezve. Most napok óta eddig is amúgy sokat számoltam maga a korábbi munkám alatt, ugye hát könyvelő meg adószakértő voltam, a számokban dolgozok már több évtizede, úgyhogy folyamatosan matekozok én is, most ugye ezt a 2 milliót is, amit mondtam, hogy visszamarad a költségtétés, költségtétés ugye nem ezt a polgármesternek, a polgármesternek, és akkor ebből most próbáljuk összerakni, hogy akkor miket kellene megvalósítani, miket kellene megcsinálni, mire kellene akkor ami fontosság és sorrendbe költeni. Sok dolog lenne, sok tennivalónk lenne, de sajnos most ennyi a rendelkezésre áll összeg. Aztán meglátjuk, hogy 27-től, hogy akkor hogy változik az önkormányzati finanszírozás, mert biztos, hogy bele kell nyúlni, biztos, hogy hozzá kell ez nyúlni. Aztán reméljük, hogy tényleg ez a szolidaritás hozzáállás ügyében lesz rendezve a dolog, mert én most attól félek, hogy nálunk pont az egyik legnagyobb befizető cég, az több mint 90%-ban exportáló cég. És most, hogy halljuk a mezőgazdaságtól, meg már egyre több ipar, több szolgáltató, most a szállodaipar jelzett, hogy ugye ők nem ebben a 350 forintos euró árfolyamon kalkuláltak, miközben ugye a kiadásai forintban vannak, de a bevételei euróba, ugye az export cégeknél, vagy az ilyen nemzetközi cégeknél ugye ez így működik, hogy nálunk is akkor nem mindegy, hogy akkor az adóbevétel szempontjából még amit ugyanannyi a kibocsátás, de forintba kevesebbet fog kapni, mert ugye euróba vannak leszerződve, euróba vannak az export szállítások, az forintba egyre kevesebbet kap, miközben forintba fizeti a villamosáramot, forintba fizeti a dolgozó béreket, az üzemanyagot, tehát hogy itt ez az adóba, én attól félek, hogy jövőre ez egy súlyosabb helyzet lesz, ami már az adóbevételünk szempontjából, úgyhogy erre ősszel majd ki kell találnunk, hogy lesz jövőre, meg várjuk azt, hogy tényleg a szolidaritás hozzáállásban mit fognak belenyúlni. Úgyhogy amit tudunk, azt megpróbálunk elindítani, fejlesztéseket, de sajnos az a lépték, ami volt 24-ig, az tavaly óta már nem tudjuk produkálni. Tavaly ez a versenyképes járások programnak az elvonása miatt, most meg az, hogy már megint csökkent az adóbevétel, miközben a szolidaritás hozzáállás meg nőtt.
1: Zárójeles kérdésem van a beruházásoknál, nem érződik még a rendszerváltás, mert ugye itt azért az előbb említve volt egy 8 milliós beruházás, itt a gyalogos átkelőhely, illetve a oda kapcsolódó járdába beruházás, mondjuk nem tudom mekkora szakasz, de hát azért itt nagyon sok olyan pályázatról beszéltünk, illetve hát ha kimondva de nem is volt, de azért sokszor lehetett érezni, hogy azért éreztetve volt, hogy azért túlárazott beruházásokról van szó. Itt még nem látszik, hogy azért kezd mondjuk a reális ár felé elmozdulni, vagy mondjuk olyan pályázatok érkeznek egy-egy beruházás kapcsán, hogyha tendereztetve van, ami már azért valós összeget jelent. Vagy ez még túl naív kérdés.
0: Én őszintén nem vettem ezt észre korábban sem, hogy túlárazás lenne. Az egyik legjobb a mini bölcsödénk, amúgy egy tervező által beárazott költség, amivel a pályázatot benyújtottuk, ezt a Top Plus-os pályázatot. Ugye 274 millió forint volt az egész bölcsöde, plusz még ugye 288 millióig elmehettünk volna, ha bármi történik. Ehhez képest a 274 milliót se használtuk el, ugyanis 46 milliót vissza kellett fizetnünk az államnak, az tehát hogy 46 millióval még beljebb lettünk, pedig azért tényleg a szakemberek, főleg itt a bölcsödei eszközöknél próbáltak mindent, meg a játszóudvar is nagyon szépen ki lett alakítva gumiburkolattal, meg a játszóeszközökkel, tehát tényleg próbáltuk maximálisan kihasználni a keretet, de mégis egy nagyon jó belett a versenytesztetés lapján, ugye közbeszerzési eljárás volt a kivitelezőknél, nagyon drasztikus árzuhanás volt, ugye ez 2024. októberben lett átadva, ugye itt 23 nyarán folyt le a közbeszerzés. Az óvodánk, ami ugye tavaly valósult meg, ugye tavaly 25-ben készült, tehát 24 évvégén volt, azt hiszem, ha jól emlékszem, a közbeszerzés, vagy ősszel volt a közbeszerzés, és ott is egy nagyon jó áll, tehát ugye ott saját forrásban volt, és nagyon jó állat meghatározva. Ott már kimondottan ugyanis érződött az az építőiparnál, hogy kevesebb a munka. Nem jönnek az uniós források, nincs annyi állami beruházás, ugye a Lázár miniszter úrtól hallottuk, hogy mennyi minden le lett húzva. Ezért nagy cégek is bepályáztak, idézőjelbe téve egy ilyen kis munkára, mert azért egy ilyen óvoda bővítés, az nem egy akkora volumenű, mint egy nagy épületnek az építése, és bepályáztak nagyobb cégek is, ezért nyomták le az állat. Tehát végig is ez már inkább innen érződik. Most azt várjuk, hogy a napocánknak a vízi közmű víz csatorna építésének a közbeszerzés jelenleg is zajlik, és ott elég nagy az érdeklődés, ahogy észleljük, ugye a letöltésekből látjuk, ugye anonim módon, de látjuk, hogy ki az, aki letölti ezeket a közbeszerzési anyagokat, úgyhogy ott várjuk azt, hogy esetleg lesz egy nagyon jó árazás, ugyanis ott nem önkormányzati beruházásként zajlik, nem mi forrás, nem a saját forrásból, hanem az ingatlan tulajdonosokkal kötöttük meg a közműfejlesztési szerződést, befizették nekünk ezeket az összegeket, és most abból valósítjuk meg az egészet, de viszont ebben jól fognak járni ők is, meg ugye mindenki, hogyha kevesebbét megvalósul, adott esetben például az útba megbeszélve persze a lakókkal, akkor be tudjuk forgatni, hogy utána az utat is akkor megcsináljuk ennek az új utcának. Úgyhogy én inkább most abból látom ezt az egészet, hogy kevés a munka, főleg az ilyen építőipari tevékenység, és ezért emiatt kerültek lejjebb az árak.
1: Innen folytatjuk egy rövid szünet után.

0: Ilyen volt a reggel.
1: Több témát is terveztünk még a mai beszélgetés során, de mivel már nem lesz mindenre időnk, talán még egy aktuális témát vegyünk elő. Még májusban volt egy asszályforum Dabason, és nyilván ugye azért Csépharasztot is érinti, ugye itt beszélgettünk már akár a hőség kapcsáni víznyomás ingadozásról, de nyilván azokkal is számolni kell, illetve azokkal is foglalkozni kell, azokkal a családokkal, például gazdaságokkal, akiknek ugye a fő profitja a mezőgazdaság, hogy őket például hogyan érinti, de hát akár csak egy egyszerű házi konyhára is gondolni kell, hiszen ott is azért érezteti valamilyen szinten a hatását ez az asszály helyzet. Hogyan is áll ilyen tekintetben Csépharaszt, meg hát akkor, ha már szóba került az előbb, ugye itt erdőről is lenne szó, erdőtelepítésről, nyilván azért arra is kihatással lesz, hiszen ahhoz, hogy tulajdonképpen ezek a kiültetett fák ott majd erdővé serkenjenek, ahhoz azért majd víz kell.
2: Igen, ugye Csépharasztnál egy homokszerkezeti talaj van, ami nagyon felforrósodik, nem jó a víz megtartása, tehát ebből a szempontból így ez az időjárás, ez több mindenbe érinti a településünket. Itt akár a kiskertekre gondolunk, hogy sok minden már nem lehet termelni, mert akár 60 fokra is felforrósodik a homok, tehát nem bírják a növények, tehát ezt nagyon át kell gondolni, hogy tényleg az ember most már kiskertekben mit tud termeszteni, mi az, ami megéri, mert ugye a locsolás, a víz sincs ingyen, míg ha valaki kútról locsol, annak az áramdíját is fizetni kell, meg hát maga most már egy kútfúrás sem egy olcsó dolog, meg annak az üzemeltetése, hozzávaló berendezések. Úgyhogy mindenképpen meg kell gondolni tényleg azt, hogy az ember mit termel most már kiskertekbe. Nálunk Csépharaszton a fő probléma még a fagyás, május elején is fagyott, ami a gyümölcsösök szempontjából káros, és ugye a gyümölcs termesztés rontja, tehát viszont ott vannak az erdők. Ugye itt erdőgazdálkodásról van szó, és ugye nem tudnak úgy növekedni a fák, nem olyan vastagságú, nem annyi erdélyköbméter fát tudnak kitermelni adott időszakban, tehát ez mindenképpen egy káros hatása van. A Dabasi fórumon ugye ez volt az egyik lényeges szempont, hogy a víz megtartás, és ugye valamilyen szinten a csatorna rendszerünk keresztül a víz visszapótlás. Erről már van is egy környezetvédelmi szakhatósági engedély, azt hiszem, hogy 2 évvel ezelőtt kaptuk meg mi is, hogy itt a Duna felől jövő csatorna rendszerek itt Dabas meg a környéken ki vannak építve, hogy azon keresztül Csépharaszt felé, tovább Pusztavacs felé is víz megtartás lenne ez a csatorna rendszer, és víz visszapótlás ugye másik irányba, tehát nem a lefolyás támogatná a jelenlegi csatorna rendszer, hanem a másik irányba átemelő szivattyúkkal vagy bizonyos küszöbök építésével, hogy visszafelé pótoljuk a vizet és elárasszanak területeket. Ugye Csépharaszt környékén is régen még 40-50 évekkel ezelőtt ugyanúgy volt már erdő, de mégis volt víz. Csak ugye akkor a csatornákon keresztül levezettük, meg több volt a csapadék. Most ugye hirtelen záporral jön le a csapadék. Nálunk az ugye elszívja a talaj, de ugye gyorsan a homokon keresztül lemegy mélyre, tehát így a gyökérzetnek nehezebben tudja felvenni a növények. Tehát mindenképpen ezt újra kell gondolni. Ugye ott a fórumon volt ilyen, hogy hát nem való ide az erdő. Hát bocsánat, miért nem való volna az erdő? Nem az erdővel van a probléma, hanem az, hogy nincs víz. És ugye az erdő még ugyanúgy pont a homoktalajnál ugye hűvösebbe tart, mert attól még, hogy ilyen sztyeppes vidék volt Csépharaszt, borókás, sztyeppes, tölgyes foltokkal együtt, fehér nyaras foltokkal együtt, a homok az ugyanúgy megmarad, és pont nincs megkötve, a fű nem tud attól még ugyanúgy megnőni, mert a homokot folyamatosan fújja a szél, változtatnak a buckákon, és az ugyanúgy forró, felforrósodik a tűző napon, az erdő meg ugyanúgy árnyékot ad. Az más kérdés, hogy a gazdálkodás szempontjából milyen fafajokat ültetünk, most például a fenyő az már nem fog működni, nem fog megélni. Ebbe változtatni kell, de nem az a megoldás, hogy akkor itt miért van erdő, mert ugye ilyenek is el voltak, hogy nem való ide erdő, de igenis való erdő, mert itt 1800-as években Ala Károly ez a gazdálkodási célból pont azért, hogy a homokot meg a akár a párolgás útján, ugye szintén ugye a felhőképződésnek az egyik dolga, hogy pont az erdő a csapadék képződés folyamán, meg az, hogy hűvösen tartsa a területet. Tehát a homok itt 60 fokra felforrósodik tűző napon, így viszont az erdő alatt nem. Tehát ez ugyanúgy az meg megint ugyanúgy víz megtartású, de ez a szakmailag vannak viták, én elmondtam így most a véleményemet, úgyhogy ebből tényleg van azért probléma, de át kell állnunk egy mai klímához, kell igazítani a növénytermesztés, az erdőgazdálkodást és a víz felhasználás, vízpótlást.
1: Akkor ilyen tekintetben is megvan a következő időszaknak a feladata, és hát nem csak feladatok vannak, hanem a feladatokat után a szórakozásról is beszéljünk. Falunapra készül Csépharaszt, ugye augusztusban lesz majd megrendezve, úgyhogy addig még biztosan beszélgetünk, de csak címszavakban mire számíthatnak majd, akik ellátogatnak.
2: Augusztus 8-án 19. ősbrókás faunap Csépharaszton, a Deák Ferenc utcán a focipályánál ingyenes továbbra is, délután 4 óra után kezdődik a színpadi fellépők, előtte már a gyerekeknek ugyanúgy ugrálóvár, arcfestés, mindenféle játékok, lesznek búcsúsok is, ott is lesznek körhinták, tehát továbbra is egy nagyon jó retro buli hangulatú faunapunk lesz, hogy mindenkit szeretettel várunk augusztus 8-án Cséfarasztra.
1: És hát jövünk majd a részletekkel természetesen, Pulis Józsefnek pedig köszönjük szépen, hogy vendégünk volt, itt kezdte a napját Cséfaraszt polgármesterem.
2: Köszönöm szépen, és szép napot kívánok minden kedves hallgatónak.

0: Rendkívüli támogatásokat fizetne a Tisza kormány az országot pusztító hőség miatt. Karácsony kitakarítja az alvállalkozói maffiát Budapestről. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News.
2: Magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Rendkívüli visszanemtérítendő támogatást kaphatnak a hőség miatt azok a kukorica termelők, akiknél az aszály miatt a várható hozamcsökkenés meghaladta a 30%-ot. Derül ki az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium rendelet tervezetéből. A kormány az uniós mezőgazdasági válság alapból összesen legfeljebb 3,8 milliárd forintnyi forrást vonna be a károk enyhítésére. A támogatást elektronikusan lehetne igényelni a Magyar Államkincstár felületén, a kifizetés legkésőbb szeptember 30-áig megtörténhet. Az egy hektárra jutó összeg attól függ, hogy a rendelkezésre álló keretet végül hány jogosult gazda között kell szétosztani. Budapestről már kitakarították a maffiaként működő alvállalkozói hálózatokat, közölte Karácsony Gergely. A főpolgármester a több politikust érintő korrupciós ügyben tett vallomásokra reagálva azt közölte, a budapesti közművek létrehozása után szigorították az ellenőrzéseket és kiszorították az alvállalkozókat a zöld területek fenntartásából. Elmondása szerint 140 új munkatársat vettek fel, és több mint 300 millió forintért szereztek be saját gépeket a feladatok ellátására. Karácsony Gergely hozzátette, hogy több büntető feljelentést és polgári pert is indítottak korábbi vállalkozókkal szemben. Július 12-ig lehet jelentkezni a második alkalommal megrendezett Artis Youth Mentor programra, amelybe a pályájuk elején járó vagy már tapasztalt és további szakmai fejlődésre vágyó dalszerzőket, szövegírókat és producereket várnak. A tavalyi programba közel 400 pályázat érkezett, amelyből összesen 18 fiatal dalszerző kapott mentori segítséget. A mentorálás során közös dalok, új projektek és a program lezárulta után is folytatódó szakmai kapcsolatok születtek. A program a kiválasztott mentoráltak számára tér. Sikeresen lezárult a Kerecsensolymok 2026 évi gyűrűzési és jeladózási szezonja. Az idei időszakban 5 fészekben összesen 17 fiatal madár kapott műholdas nyomkövetőt a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szakembereitől, közölte a Természetvédelmi Egyesület az MTI-vel. A fokozottan védett ragadozó madarak február elején kezdik meg a területfoglalást Magyarországon. A szakemberek ettől az időszaktól végzik a faj intenzív monitorozását. A Kerecsensolyon fiókák gyűrűzésére és biometriai adatainak felvételére minden évben május és június közepe között a madarak fejlettségéhez igazodva kerül sor. Szerdán már egészen minimális esély lesz futózáporokra. A kánikulában legfeljebb a többfelé élénk északi szél hozhat némi felfrissülést. A napsütés csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja. Kora reggelre 14 és 21 fok közé hűl le a levegő, majd délután a maximumok 30 és 35 fok között alakulnak.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tények, álláspontok, meghatározó személyiségek.
2: Közélet magas fokon, a teljesség igényével.
1: Térségi napló a 93.4-en.
4: Szép napot kívánok a hallgatóknak. Ordasi Brigi vagyok, és ez a Térségi napló, a Rádió Dobos magazin műsora. Mai adásunkban elmerülünk a társasjátékok világában, elküldünk minden anyukát táborozni, illetve érkezik ezúttal is egy nyári olvasmány a Dobosi könyvtárból. Már is kezdünk, tartsanak velem!

0: A játék azoknak a bátraknak adatik meg, akik már eleget tudnak, és még nem. Akik már elég erősek, és még nem. Akik már elég bölcsek, és még nem. Játszani annyi, mint felfüggeszteni az élet minden hatóságát felettünk. Hogy Zalán Tibor szavai mennyire igazak, nos, az már is kiderül.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
3: Ez a térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora, vendégem pedig Molnár Balázs. Szia, köszöntelek az éterben.
4: Szia, Brigi, köszöntöm a hallgatókat.
3: Mai témánk a társas játékozás, hiszen nem is olyan régen alakult egy társas játékkör a Halász Móricz kúrjában itt Dabason. Egyébként nagyon-nagyon népszerű mostanában a társas játékozás, legalábbis azt látom, hogy itt a környező művelődési házakban egyre több ilyen kör alakul. Hát mesélj nekünk így első körben a társas játékokhoz fűződő viszonyodról, aztán rátérünk természetesen ennek a játéknak a miben létére, és hát aztán pedig mindenkit arra invitálunk majd, hogy látogasson el a Halász Móricz kúrjában egy-egy ilyen alkalomra. Szóval hol kezdődött a te szerelmed a társas játékokkal? Milyen kapcsolat fűz ehhez a fogalomkörhöz téged?
4: Hát én a példában szereplő tipikus, frissen megtért társas játékozó vagyok abban a tekintetben, hogy valóban, ahogy említetted, a modernkori társas játékok azok egyre népszerűbbek és népszerűbbek váltak az elmúlt évtizedekben. Ennek valahol a gyökere ott a 70-es években ered, de ne menjünk egész addig vissza. Nyilván mindenkinek van a saját gyerekkorából ilyen-olyan élménye a modern társas játékok egyikéről, másikáról. Hogyha így megkérdezzük az embereket, hogy kinek mi jut eszébe a társas játékról, akkor általában a gazdálkodj okosan, mondja 10 emberből 8, a maradék 2 az mondjuk Monopolit vagy a Hotelt, de úgy ezzel körülbelül le is határoltuk azt a kört, ami általában véve az emberek nagy többségének társas játékokról, és ez valahogy kikopik az ember életéből, ahogy elkezd elcseperedni, és nem is nagyon foglalkozik ezt követően a társasjátékokkal, maximum csak akkor, hogyha akárnak is lesznek gyerekei, és rákényszerül arra, hogy mondjuk pozitív értelemben rákényszerül, hogy a gyerekeivel játszon. Ehhez képest történt valami néhány évvel ezelőtt a pandémia idején, amire senki nem számított, mégpedig az, hogy a közösségi terek bezártak, családok, az emberek a négy fal közé szorultak, és miután minden streaming felületen minden sorozatot végignéztünk már kétszer, hát rájöttünk arra, hogy mégiscsak kellene egymással valamit kezdenünk az offline térbe is, és hát egy ilyen természetes menekülő útként tulajdonképpen újra felfedezték a családok, a baráti közösségek a társas játékokat. És hogyha bármennyire furcsán is hangzik, hogyha van pozitív hozadéka a Covid-nak, akkor az egyértelműen a társas játékok reneszánsza lett világszerte is, de ebbe illően Magyarországon különösen, tekintve, hogy robbanásszerűen megnőttek a társasjátékos közösségek, pláne a társasjátékos eladások, és tulajdonképpen ez azóta egyfajta új reneszánszát, virágkorát éli, tehát tematikus YouTube csatornák alapultak erre, valóban, ahogy mondtad, helyi szinten társasjátékos körök, egyesületek, szakmai szervezetek, sőt, talán kicsit meglepő módon társasjáték fejlesztő workshopok vannak, és ez egy nagyon-nagyon színes világ ahhoz képest, hogy ugye a legtöbbünknek a gazdálkodj okosan, vagy a Monopoly él a fejében ehhez képest, és én magam is tulajdonképpen pandémia idején YouTube videókat pörgetve botlottam bele egy-kettő ilyen társasjátékos ajánlóba, és hát utána átszakadtak át, egyre többet és többet néztem, majd ezt követően tulajdonképpen, ahogy megnyíltak a lehetőségek, elkezdtem ilyen társasjátékozó alkalmakra járni, elkezdtem társasjátékokat vásárolni, és így kötöttem ki abban a minőségemben, hogy pillanatnyilag ugye a Halász Móricz kúriába havonta megrendezésre kerülő társasjátékesnek vagyok tulajdonképpen a játékmestere gazdája.
3: Hihetetlen fejlődés évet jártak be a társas játékok, ahogy említetted, a gazdálkodj okosantól már ideje egy kicsit elrugaszkodni, és olyan stratégiai játékokba beleásni magunkat, ami hát egyrészt nagyon-nagyon jó így a kikapcsolódás szempontjából, másrészt vizuálisan is hihetetlenül kecsegtető a szemnek, és hát egyéb hatásairól még nem is beszéltünk. Mesélj nekünk erről a fejlődés évről, mert ha beleástad magad a társas játékozás mikéntjét, akkor gondolom ezt is látod, hogy honnan indultunk, és mifelé tartunk.
4: Hála Istennek olyan szempontból azok, akik még nem ásták bele ebbe magukat mélyebben, nem kell, hogy megijedjenek, hogy mint egy sorozatnak most a 6. évad 12. részébe csatlakoznának be, és fogalmuk sincs, hogy mi történt az előzményekbe. Tehát az továbbra is áll, hogy valóban vannak gyerekjátékok, vannak kezdők számára egyszerű játékok, vannak családi, haladóbb jellegű játékok, és vannak valóban kifejezetten komoly stratégiai döntéseket igénylő úgynevezett gamer játékok, amelyeknek a játékideje adott esetben 3-4-5 óra, és önmagában a játéktábla és az úgynevezett setup fölpakolása lehet már csak önmagában 30-40 perc is. Tehát ezek nyilván ilyen feketeöves társasjátékosoknak való, mondjuk így egész estés játékok, de a mai napig is jönnek ki folyamatosan új játékok abban az értelemben, hogy nem csak ilyen komplexitásúak, hanem egyszerű, gyors, pörgős játékok. Ugye többféle kategorizálása van a játékoknak, ugye nehézségi szint szerint soroltam föl az imént ezeket a kategóriákat, aztán vannak olyanok, amik nevezett európai típusú játékok, itt elsősorban a számolás, a stratégia alkotás az, ami meghatározó és minimális a szerencsefaktor, vannak az úgynevezett amerikai típusú társasjátékok, ahol inkább a játékban megjelenő történet élményszerűsége a fontos, illetve ott sokkal komolyabb a szerencsefaktor, és ezért kiszámíthatatlanabb mondjuk így a vége. Maradjunk annyiba, hogy a játékosnak kevesebb ráhatása van a győzelmére a szerencsefaktorok kapcsán, illetve ha valakinek be kell, hogy mutassam a társasjátékok világát, akkor az én kategorizálásom elsősorban arra szokott fókuszálni, hogy vannak az együttműködésen alapuló úgynevezett kooperatív társasjátékok, és vannak a versengésre alapuló úgynevezett kompetitív társasjátékok. Nagyon egyszerű ugye a választóvonal, ha kompetitív játékot játszunk, akkor az asztal körül, illetve a társasjáték körül ülő személyek egymás ellen játszanak, és a győzelemért futnak, ha pedig kooperatív játékról beszélünk, akkor pedig közösen kell egy bizonyos célt elérni a játék ellenében, vagy a játék győzelme érdekében. Ez utóbbi például tipikusan mondjuk így a családi társasjátékok kategória. Nyilván, amikor magyar háztartásokban leggyakrabban karácsony környékén kerülnek elő ezek a társasjátékok, akkor nem biztos, hogy szerencsés mondjuk egy olyan kompetitív társasjátékot elővenni, amikor az a célunk, hogy agyonverjük a másikat, mert ez a karácsonyi békéhez ritkán szokott hozzájárulni, és például nagyon jó, kifejezetten jó olyan típusú együttműködésen alapuló társasjátékok vannak, amelyek élményszerűek, könnyen megtanulhatóak, és egyébként akár gyorsak is lehetnek abban az értelemben, hogy itt tényleg a 10-15 perces játékoktól a 3-4 órás viszonylag gyorsan letudható játékokig bármi van. És hát ugye, ami nagyon nagy falat, és ez lehet egyfajta jó értelembe vett kapudrog, ez a parti játékok kategóriája, ami meg abszolút az élményszerű, pörgős, baráti társaságok által gyorsan általában 10-15-20 perc alatt lejátszható játékok kategória, és nagyon sokan mondjuk mai világban, baráti közösségekben ezen parti játékokon keresztül ismerkednek meg a társasjátékok világával, kapnak rá ezekre a játékokra. Nagyon nehéz lenne felsorolni mindenféle ágasbogás leágazását. Én egyetlen számot szeretnék itt most kiemelni a hallgatóknak. Világszerte nagyságrendileg egy évben 3600 társasjáték jelenik meg, ami azt jelenti, hogy naponta megjelenik 10 darab. Na most nyilván ennek egy töredéke, fogalmam sincs, hogy mennyi, de körülbelül 100-150 maximum az, ami magyarul megjelenik, hiszen a magyar piac az kicsi, de vannak nagyon jó kiadók, akik megveszik ezeket az értékesítési jogokat, lefordítják, megjelennek, és ezek, ahogy mondtad is, vizuális értelemben is gyönyörű társasjátékok már, tehát nagyon szép, részletgazdag, minőségi anyagból előállított játékok, úgyhogy ez tényleg abszolút egy ilyen élményszerűségi időt jelent a benne résztvevők számára.
3: Ha már a magyar piacot említetted, akkor itt érdemes kiemelni és aláhúzni, hogy nagyon-nagyon jó magyar fejlesztők van. Annak.
4: Igen, megénekelt magyar kreativitása a társasjáték piacon is megjelenik. Én magam egyébként Győri Zoltánnak a Mit játszunk vlog YouTube csatornáján keresztül kerültem közelebb ehhez a világhoz, és nyilván néhány videó elteltével tudtam meg, hogy ő maga is társasjáték fejlesztő. Hát nem akarok hülyeséget mondani, de talán 15-16 játék fűződik a nevéhez, de van olyan társasjáték, ez most egy mellékszál lesz magyar vonatkozása a történetnek, hogy van egy világszintű társasjáték ranglista, ez az úgynevezett Board Game Geek. Ez kicsit olyasmi, a filmes világot ismerők tudhatják, hogy az IMDb az egy ilyen rangsora mindenkori filmeknek, ahol bárki értékelheti az adott mozit, és akkor ebből kialakul egy 100-as lista. Na van a társasjátékok világában is egy ilyen a Board Game Geek, és itt a 100 legjobbra értékelt társasjáték folyamatosan változtatja a helyét is bizony. Az anakroni társasjáték képviseletében van olyan társasjáték, amit a felhasználók magyar fejlesztősi társasjátékként a 100 legjobb világ legjobb társasjátéka közé sorolnak, úgyhogy nagyon is van helyünk és létjogosultságunk ebbe a világba.
3: Szerinted mitől működhet egy játék?
4: Ez az egymillió dolláros kérdés. Vannak olyan játékok, amelyek nagyon széles tömegekre rezonálnak, nem véletlenül lesznek azok világszinten is elképesztően sikeresek, de én azt gondolom, hogy az biztos nem jó játék, amiben alapvető logikai bukfencek vannak, bizonyos mechanizmusok nem működnek benne, tehát ezek olyan típusú egyszer-egyek, amik hogyha nem működnek a játékba, akkor jó eséllyel egy kiadó szűrőjén már fenn is akadnak, és nem feltétlenül kerülnek kiadásra. Ezek a tesztidőszakban ki szoktak derülni, és hogyha szemfüles a tervező, akkor ezeket ki tudja szűrni a játékból. Ami azért jó hír, mert hogyha valami a piacra kerül, akkor az elméletileg működőképes, de hogy válaszoljak is a kérdés, hogy mitől működik jól a játék, az én állításom az, hogy nem minden játék működik jól mindenkinél, tehát vannak olyan játékok, amitől például én teljes extázisba kerülök és bepörgök, és lehet, hogy te ugyanettől a játéktól pedig balta arccal meredsz magad elé, mondván, hogy hát nem érted, hogy ez most így miért játék egyáltalán. Én most itt nem akarok példákat hozni a különböző társasjátékokról, de ez nálunk családi szinten is előfordul, hogy én amitől teljesen begyulladok, azt édesanyám néz maga elé, és nem érti, hogy mi az attrakció ebben. Szóval ez szerintem elsősorban befogadótól is függ. Nyilván az is egy szempont, hogyha valaki kezdőként szeretne játszani, akkor ne magas komplexitású, nehéz szabályrendszerrel dolgozó játékokat gyűjtsön. Ezért én magam itt elsősorban azokat a fajta kedvcsináló bevezető játékokat preferálom, amik egyáltalán azt az élményt meg tudják adni az érdeklődőknek, hogy ez valami olyasmi, ami tényleg túlmutat mondjuk a gyerekkorunk gazdák, hogy okosan élményén, ami arról szólt, azon a szinten nyilván értelmezhetően, hogy dobtunk a kockával, léptünk annyit, amennyit, majd az adott mezőn szereplő utasítást végrehajtottuk, de ott tulajdonképpen a játékosnak túl nagy mozgástere, döntési lehetősége nem volt, ez egy mechanikus folyamat volt. A mai társasjátékok annyiban mások, hogy nagyon sok döntést kinyit egy-egy játék a benne résztvevők számára, és ezáltal interakcióba kerülhetünk egymással. Vannak ugye többszereplős játékok, vannak kétszereplős játékok, vannak most már egyszereplős társasjátékok is, ami kicsit nonszánsz, de hogy ez egy nagyon-nagyon színes világ. Az, hogy mi és hogyan működik, vagy nem működik, az jelen esetben attól függ, hogy ki játsza.
3: És meg is érkeztünk akkor ilyetén módon a Halász Móricz Gúrjában, ahol közösséget építesz a társasjátékok segítségével. Mesélj nekünk egy picit erről a kezdeményezésről.
4: Minden év júniusában van a társasjátékok éjszakája, és bő egy évvel ezelőtt egy személyes beszélgetés során, mivel nem volt erről információm a biztonság kedvéért, rákérdeztem a Halász Móricz Kúriát üzemeltető Pálinkásné Balázs Tünde alpolgármester asszonynál, hogy jól sejtem-e azt, hogy nincs Dabason rendszeresített társasjátékos kör, vagy legalábbis nyilvános publikus nincs, mert lehet, hogy ettől nyilván baráti társaságok még összejártak. És igen, ez a gyanú megerősítést nyert, és akkor elkezdtünk arról beszélgetni, hogy hát mi lenne, hogyha próbaszerencse alapon tető alá hoznánk egy ilyet, akár még csak kísérleti jelleggel is. Nem fűtött bennünket, engem pláne nem semmilyen ambíció ezzel kapcsolatban, csak pont egy nagyon jó kis térségi példa, az Inácsi társasjátékos kör inspirált erre, és úgy gondoltam, hogy ha Inácson van arra igény, és van arra érdeklődés, hogy havonta egy alkalommal ott a helyi művelődési házba összegyűjjenek az érdeklődők, és egy fél napot eltöltsenek, akkor ezt talán megpróbálhatjuk itt Dabason is, és tavaly júniusban volt az első ilyen alkalom, péntek esténként szoktunk összegyűlni, havonta egy alkalommal. Ennek sajnos nincs fix időpontja, de a Facebookon szoktuk meghirdetni a Halász Móricz Kúria Facebook oldalán keresztül, és amikor meghirdetésre kerül, az általában az esemény előtt legalább egy, de inkább két héttel szokott történni. Tehát, hogyha valaki ezen rádióbeszélgetés nyomán kedvet kap ehhez az eseménysorhoz, akkor legegyszerűbben a Halász Móricz Kúria Facebook oldalát bekövetve értesülhet a jövőben ezekről az alkalmakról, és tulajdonképpen az elmúlt egy év eredményeként változó létszám mellett, de egy elkötelezett kis szűk körcsapat kialakult ebben, de ez még mindig azon egyszerű játékok körét öleli magába, amelyeket bárki elsajátíthat tényleg 10-15 percen belül, mert hogy ne úgy tessék ezt most elképzelni, hogy tényleg itt a nagy játéktáblás heavy gamerek dabasi gyülekezetével éjszakában nyúlóan csapatjuk, hanem az inspirál vagy motivál elsősorban bennünket, hogy minden alkalommal elviszek általában olyan 15-20 társasjátékot, ezek viszonylag gyorsan, maximum fél óra alatt, 20 perc alatt kipörgethető játékok, és hát pont a változatosság jegyében azért a 15-20-ból 6-8 asztalra kerül az este folyamán, és nagyjából ezek jelentik a keretét, tehát semmi olyan jellegű kötöttség nincs, ami egy belépő díjat feltételezne, tehát ez egy abszolút, ha úgy tetszik, civil arulról jövő kezdeményezés, és mondom, részsikerekről már beszámolhatok abba a tekintetbe, hogy nem rúgjuk ki azért a Halász Móricz Kúria oldalfalát tömeg tekintetében, de akik ott vannak, azok visszatérő vendégek, elkötelezettek, és nagyon jól szoktuk érezni magunkat.
3: Mi a kedvenc játékod egyébként?
4: Most kérdezném meg, hogy mennyi időnk van, de akkor nagyon röviden fogok válaszolni. Van egy titkos szerepes játék, csak hogy akkor ezzel is fölvillancsak egy sajátosságot a modern társasjátékok világába, ami egy telefonos applikáció segítségével működik a legjobban. Ennek az a címe, hogy a Vérfarkas éjszakája. Ha a hallgatók egynémelyike mondjuk fiatalkori táborozásból ismeri a gyilkosos játékot, amikor lemegy az este, és akkor valaki meghal, és akkor vadász a gyilkos után, ez tulajdonképpen ennek egy ilyen kompaktabb változata, amikor titkos szerepeket töltünk be, és az a két csoport van a játékos során, az egyik a vérfarkasok, a másik pedig mindenki más, és az a játék célja, nagyjából 5 perc terjedelemben megtalálják a vérfarkasokat, és ha megtalálják, akkor nyertek a többiek, ha a vérfarkasok megúszszák, akkor ők nyertek, és ez egy nagyon-nagyon instant, gyors, pörgős játék, ami tele van feszültséggel, mert hogyha te vagy véletlenül a vérfarkas, akkor kvázi fantáznod kell, el kell magadról terelni a gyanút, ebben azért van idegesség, nagyon sok nevetés, lebukások, ki kell találni egy történetet, hogy milyen karakter vagy, lehetőleg úgy, hogy azt a karakterkártyát más ne húzza, és pont azért szeretem nagyon, mert tényleg le lehet az egészet 6-8 perc alatt zavarni, és hát őszintén szólva függővé lehet tőle válni, hogy nagyon sok esetben volt az, hogy már a 6., 8., 10. ilyen kört futottuk, mert hogy nagyon könnyen rá lehet kapni az ízére, és ez egy ilyen rejtőzködős, karakteres, instant játék.
3: Neked mit adott a társasjáték újra felfedezése?
4: Nagyon érdekes az, hogy ha az ember elkezd társasjátékozni, és jó játékot választ, vagy elmerül benne, adott esetben képes úgy órákon keresztül társasozni különböző játékokkal is, váltva, hogy mondjuk egyetlen egyszer a kezébe nem veszi a mobiltelefonját, vagy eszébe nem jut. És szerintem ez egy olyan fegyvertény, amit nagyon kevés elem tud ma a virtuális világgal szemben felmutatni a maga oldalán. Tehát azt mondom, hogy talán egy igazán jó átütő könyv élmény, az olvasás lehet olyan, hogy úgy bele merülsz a regénybe, de azért valljuk meg őszintén, amikor olvasunk, azért belepötyögünk néha a telefonunkba, ez az amaz, de hogy a társasjátékozás élménye viszont annyival intenzívebb, jobban magába tud szippantani, hogy simán eltelik úgy egy egész este, hogy az ember elfelejti a virtuális világot maga körül, és teszi ezt mindezt úgy, hogy húsvér emberek ülnek körülötte, van interakció, van nevetés, van kapcsolódás, van szurkapiszka, félreértés ne essék, egy kis feszültség is, de hogy jó ilyenkor egy kicsit visszatérni teljes egészében a való életbe. Szerintem ez az egyik nagy előnye, vagy ez a legnagyobb előnye, amit én leginkább szeretek a társasjátéknak. Hadd idézzek itt talán a beszélgetésünk vége felé még egy olyan mondatot, amit egy cikkbe olvastam. Azt tárgyalta a cikk egy gazdasági labban, hogy drágának minősülnek-e ma Magyarországon a társasjátékok-e vagy sem. Erre is nagyon egyszerű a válasz, attól függ, hogy ki mennyit szán rájuk, mert vannak 5-6 ezer forintért is megszerezhető nagyon jó társasjátékok, meg vannak 60 ezer forintért is megszerezhető brutál komplexitású társasjátékok. Viszont azt mondta a cikk szerzője, hogy nyilván ez egy hosszú távú befektetés, tehát hogyha egyszer megveszed, akkor játszhatsz vele 100-szor is, és onnan nézve, ha visszaosztod, akkor egyáltalán nem sok feltétlenül még egy 60 ezres kiadási tétel sem. De ami a lényeg, és ez a másik válaszom a kérdésedre, hogy azt mondta a terjú alany, hogy azért jó a társasjátékok világa, visszacsatolva egy kicsit a gyerekekhez, mert hogy azt mondta, hogy oké, hogy ez kiadást igényel, de jött a tanács, hogy mutasd meg ezt a világot a gyerekednek, és hidd el, hogy soha nem lesz pénze cigire meg drogokra. Mert hogyha ez beszippantja, és elköteleződik mellette, és fontosnak érzi, hogy bizonyos társasjátékok meglegyenek neki magának is, akkor ez az anyagi lehetőségeit abban az értelemben azért le is fogja meríteni, hogy más káros szenvedélyre ne kölcsön, bár hozzáteszem, hogy ma már azért vannak társasjáték kölcsönzők is, és aki élményt akar szerezni magának, az nem feltétlenül kell, hogy pénzt kiadjon érte, a Halász Móricz kúriában pedig teljesen ingyen ott levő társasjátékokkal lehet játszani, és még kölcsönözni sem kell.
3: Molnár Balázsnak köszönjük szépen, és hát sok sikert kívánunk a kezdeményezéshez. Halász Móricz Kúria, társasjáték. Lehet csatlakozni, köszönjük, hogy itt voltál.
4: Szépen várjuk júliusban az érdeklődőket. This all and nothing really got away, driving me crazy.

0: Beköszöntött a vakáció, legalábbis a gyerekeknek. Sok-sok tábor várja az érdeklődőket idén is országszerte, ám ezek közül 2026-ban is kitűnik egy tábor, ami nem a diákoknak szól, hanem az anyukáknak. A Dorján Lizával beszélgettem.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
0: Ez a térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora, vendégem pedig Adorján Liza, Mother Coach. Szia, köszöntelek az éterben.
3: Szia, Brigi, én is köszöntöm a hallgatókat.
0: Közeledik a vakáció, közeledik a nyár, akkor közeledik az anyaidőtábor is.
3: Pontosan, már nagyon-nagyon várjuk a nyarat is. Kisgyerekes anyukaként azért nyilván benne vagyunk rendesen a sűrűjébe, és hát mi is már visszaszámlálunk itt az iskola végével, hogy mennyi nap is van hátra, de ezzel együtt már tervezgetjük a nyarat is, illetve a nyaralásokat is, de mint tudjuk, hogy kisbabával, kisgyermekkel azért nem olyan egyszerű ez a vakációs időszak.
0: Hát a vakációs időszak nem egyszerű, viszont jó, ha magunkra is tudunk egy kis időt fordítani, ehhez nem kell lepasszolni a gyereket, hogyha az anya időtábort választjuk. Kicsit pörgessük vissza az időkerekét, hiszen gondolom nem mindenki van képben azt illetően, hogy mit is jelent az anya időtábor, honnan jött az ötlet, és hogy mióta rendezed meg?
3: Pontosan itt az időkerekével kapcsolatosan kettő dolog is eszembe jutott. Egy, hogy ez már a hatodik, tehát már 6 éve minden évben megrendezésre kerül az anyaidőtábori Dabason, illetve az, hogy miért is kell róla mindig beszélni, és minden évben felhozni, hiszen csak azokhoz jut el, illetve azok érzik megszólítottnak magukat, akik ugye ebben az időszakban, korszakban és élethelyzetben vannak, hogy kisbabával vannak otthon. És amit igazán tudni kell az anyaidőtáborról, hogy pont azoknak szól, akik kisbabával, kisgyermekekkel otthon vannak, és nem tudnak mondjuk a családi nyaraláson kívül feltöltődni, vagy kimozdulni, így ez a tökéletes hely számukra, és kisbabával, gyermekkel együtt tudnak jönni.
0: 6. alkalommal kerül megrendezésre, de minden évben sikerült valamilyen módon megújítanod a rendszert, az óra rendet. Idén mi az, amivel várod majd az anyukákat és a babákat?
3: Az elmúlt évek tapasztalati alapján azt vontuk le, hogy nagyon érdekes számukra, az anyukák számára, hogy a meglévő napi rend, illetve a programterv mellett egy ilyen folyamatosan, vagy ilyen párhuzamosan folyó kis kreatív tevékenység, alkotó munka azért legyen a tábori napon. Így most idén minden napra tettünk be egy ilyet. Az elmúlt években kis festés, kis kézműveskedés volt. Idén hát maradt a festés is, de emellé bekerült ilyen, hogy mandala pöttyözés, vagy kovászolás, ami nagyon-nagyon érdekes, hisz tudjuk, vagy aki benne van, vagy látta már, hogy a kovászolás egy kicsit ilyen macerás munka, mert hogy egy fél napot vesz igénybe, így most alkalmunk lesz rá, hogy egész nap kovászolgassunk, meg hajtogassunk, meg keleszünk, de emellett egyéb programon, workshopon, foglalkozáson, előadáson vehetnek részt az anyukák.
0: Sok-sok előadót szoktál meghívni, sok-sok anyukát érintő témával. Kik lesznek idén a meghívattak, melyek azok a témák, amelyeket feszegettek az egy hét alatt?
3: Eddig is nagy hangsúlyt fektettem arra, hogy számomra ne idegenek, illetve ismeretlen szakemberek jöjjenek el, hanem olyanok, akik vagy itt helyben, a környéken tartanak foglalkozást, vagy szolgáltatást nyújtanak, vagy valamilyen szinten kapcsolódnak hozzám, ismerős, barát, szakmai kolléga. Úgyhogy idén is több olyan szakember jön, aki például helyben is ringatót tart, vagy kismamák, vagy szülés utáni anyukáknak edzést, regeneráló tornát, lesznek légzőgyakorlataink, arra is nagyon szuper szakembert hívtam, illetve például jogakaland, ami országosan szintén egy ismert franchise, és akkor a franchise-on belül egy olyan oktatót, aki mondjuk hozzám közel áll.
0: Évek óta foglalkozol az anyukákkal, tisztában vagy a problémáikkal, gondolataikkal. Hogy látod, hogy vannak vannak most az anyukák, melyek azok a problémák, amelyekkel szembe kell nézni, amiben tanácsot szeretnének kérni különböző szakemberektől?
3: Szerintem az évek során a probléma az ugyanaz marad, ha problémának lehet nevezni, ez az egyedüllét, bezárkózottság, társtalanság, és erre egy nagyon jó megoldás, illetve egy jó alkalom a tábor is, hogy ki tudjanak mozdulni közösségbe, ismerősök, barátok között legyenek, vagy ha nem is ismerik egymást az anyukák, egy olyan közegbe csöppennek bele, ahol a közös pont a gyermek, a gyermeknevelés, illetve az anyaság összehozza őket, még úgy is, hogy előtte mondjuk nem is tudtak egymásról.
0: Magányt említettél, közben ott van a társunk, és mivel apák napja közeledik, érdekes a téma felvetés, hogy az apukák mit tehetnek azért, hogy ott legyenek, hogy érezzék a párjuk, hogy jelen van, hogy számíthatnak rájuk, mert azért valljuk be, szoktuk azt mondani, hogy majd mi megoldjuk, és meg is oldjuk, és képesek ez a téma felvetés, hogy az apukák mit tehetnek azért, hogy ott legyenek, hogy érezzék a párjuk, hogy jelen van, hogy számíthatnak rájuk, mert azért valljuk be, szoktuk azt mondani, hogy

0: hisz, tudjuk, és ezért is mondtam a családi nyaralást, hogy apa is nyilván minél többet próbál a nyári szünetben otthon lenni, pihenni, vagy kimozdulni együtt, viszont a munkában zömében ők vesznek részt, így anyuka otthon marad, és azért nagyon jó, hogyha anya el tud jönni egy ilyen helyre.
1: Itt kúszik be egy újabb fogalom, amiről nagyon-nagyon sokat hallunk manapság, ez pedig a láthatatlan munka, ami valóban láthatatlannak tűnik, szerintem azért olykor látható, főleg, hogyha hiányzik, azért az gyakran feltűnik azoknak, akikkel együtt élünk, szóval a láthatatlan munka hogyan befolyásolja az anyukákat, az egyes kapcsolatokat, hol áll ez a fogalom most?
0: Igen, a láthatatlan munka fogalmával, és köszönöm a tavalyi megkeresést, mert pont én beszélhettem róla itt a rádióban. Szerintem akkor láthatatlan, hogyha valaki nem látja. Ugye nyilván annak kerül előtérbe, és annak válik láthatóvá, akinek a fókuszában van. Tehát az anyukák, akik minden nap elvégzik, sőt, frusztrálja is őket, hogy mennyi munka idézőjelesen várja, fogadja és van otthon. Így számukra egyértelműen az a munka az látható. Akinek kevésbé ez van az előtérben, a fókuszban, mint apukák, akiknek azért más a prioritás a mindennapokban a munka mellett, így nekik kevésbé. Viszont én azt mondom, hogy a kommunikáció kérdése ez, hogy mennyire tesszük láthatóvá azt, amit minden nap elvégzünk, minden nap megcsinálunk a gyereknevelés mellett, hisz az is egy hatalmas, hatalmas munka. És hát annak is a jele, a láthatósága, az majd nagyon sok év múlva fog előtérbe kerülni, hogy jól is csináltuk, illetve mit is tettünk bele.
1: Kanyarodjunk vissza akkor az anyaidőtáborra. Mire számíthat az, aki ellátogat hozzád, hogy néz ki egy nap, mi a menet?
0: Az idei tábor július 6-ától 10-éig fog tartani, tehát hétfőtől péntekig. Idén is úgy épül fel a tábor, hogy minden napunk 8:30-tól indul, onnantól lehet jönni, gyülekező van, de mindenki akkor érkezik, amikor igazán szeretne, illetve amikor ideje engedi. Akár egy-egy napra is el lehet látogatni, de akár egész hétre is, tehát bérletes, illetve napi jegyeket is lehet váltani. Minden napunk egy mozgásos programmal indul, akár csimotával, akár ringatóval, akár egy kis fitmami edzéssel, majd követi egy 10 órai. A 10 óraikat mindig én készítem, ez valamilyen egészséges, vagy gyümölcs, vagy zöldség, vagy mentes, vagy amerikai palacsinta, ami a nagy sláger szokott lenni. Ezt egyik évben sem sikerült még túl sokat készíteni belőle, mert nagyon-nagyon gyorsan elfogyott. Aztán következik egy kicsit ilyen nyugalmasabb, csendesebb előadás, vagy workshop. Itt értem egy mondjuk zero waste előadás, vagy egy fermentálásról elméleti előadás. Ez követi az ebéd, amit szintén hozatunk a táborba. Minden évben, mivel nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy minél kevesebb hulladékot gyártsunk, ezért hatalmas éthordóba hozzák nekünk az ebédet levessel és másodikkal, és mindenki annyit szed belőle, amennyit szeretne, így minimalizáljuk a maradékot is, illetve a hulladékot is, tehát nem kiporciózva a műanyag dobozokban érkezik hozzánk az ebéd. Amikor az ebéd megvolt, és mindenki egy picit ilyen kajakómába szenderedett, akkor ismét egy valamilyen csendesebb hangvételű foglalkozás, előadás következik. Itt mondok példát, önismereti workshop lesz, vagy baba elsősegély előadás, illetve a tavalyi nagy sikerű rúzs próbánk is lesz idén. Érkezik hozzánk szín és stílus tanácsadó, aki több száz különböző színű rúst hozott el tavaly is, és mindenki annyit próbálkozhatott, amennyit csak szeretett volna, kifulladásig, és megnézhette magán, hogy melyik a hétköznapi, az alkalmi, a nagyon durvulós rúzs, ami a színtípusunknak megfelelő jól áll. És a nap az mindig uzsonnával zárul, de fakultatív a hazamenetel, tehát amíg van bármilyen kérdés, beszélgetés, jókedv, jó hangulat és maradni akarás, addig nem teszünk ki senkit a táborból.
1: Az jutott eszembe, hogy oké, hogy anyák vagyunk, de néha elfelejtkezünk ezek mellett, hogy nők is vagyunk
0: valahol. Pontosan. Na,

0: Nagyon sok olyan téma, és ha nem konkrétan az előadás kapcsán, de azért a tábori napokon, a beszélgetések során, az egy-egy privát csevegésnél feljön az, hogy igenis az anyaság mellett azért ott vannak a női feladatok, problémák, kérdések, és ezt is nagyon jó egy ilyen közegben megbeszélni, megvitatni másokkal.
1: Zárjuk akkor a technikai információkkal a beszélgetést. Helyszín, időpont, jelentkezés.
0: Tehát a tábor, anyaidőtábor Dabason, a Nemeskúriában, tehát Felső-Dabason a Bercsényi utca egy szám alatt, július 6-ától 10-ig, és jelentkezni pedig Facebookon megtalálható az esemény, de hogyha bárki rákeres, szerintem megtalálja, illetve rajtam keresztül is nyugodtan lehet érdeklődni.
1: A Dorján Lizának köszönjük szépen, sok-sok érdeklődőt kívánunk az alkalomhoz.
0: Én is köszönök mindent, és várok mindenkit szeretettel.
2: Térségi napló a 93.4-en.

0: Adásunk záróakkordja ezúttal is egy könyv és Illy Noémi.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
0: Ez a térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora, vendégem pedig Illy Noémi, a Dabasi Alászboldizsár városi könyvtár szakmai igazgatója. Szia Noémi, köszöntelek az éterben.
3: Szia, én is köszöntöm a hallgatókat.
0: Mit hoztál nekünk ezúttal?
3: Julie Johnsonnak a regényét, ami igazi hullámvasút és a rajongók kedveit tette függővé a világban. A Többé nem beszélünk című sorozatot ajánlanám most itt a hétvégén. Ugye a kamaszkornak egyik érdekessége, hogy nem tudjuk eldönteni, hogy milyen viszonyban vagyunk egymással, néha még felnőttként sem. Joe és Archer a legjobb barátok, amióta csak az eszüket tudják, szövetségesei, támaszai, cinkosai egymásnak, de a 18. születésnapjuk nyarán valami megváltozik. A lány ráébredt kötődése valódi mivoltára, méghozzá az arra, hogy Archer élete, szerelme. Joe tudja, hogy nem lesz könnyű megvallani az érzéseit, ahogy azt is, hogy a barátságukat örökre tönkre teheti ezzel, de ami ezután következik, arra biztosan nem számít. Úgyhogy egy nagyon izgalmas nyári olvasmány, Többé nem beszélünk, Julie Johnsontól.
0: Érdemes nyári olvasmányokért ellátogatni a Halászboldizsár városi könyvtárba, hiszen beköszöntött a vakáció. Mit jelent mindez a könyvtár életében?
3: Azt jelenti, hogy most augusztusig nyitva leszünk, és várunk mindenkit nagyon sok szeretettel, aki még nem iratkozott be, az most megteheti, és akkor a nyári szünetet is mindjárt mondom. Ez augusztusban lesz, tehát az utolsó nyitvatartási napunk az augusztus 7-e péntek lesz, és utána augusztus 8 és 23-a között zárva tart majd a könyvtár, legközelebb augusztus 24-én nyit majd ki, úgyhogy ezt érdemes kihasználni, augusztus 7-ig mindenképpen jöjjön, aki szeretne olvasni, vagy beiratkozni a könyvtárba.
0: Noémi, te hogyan hangolódsz a vakációra, milyen tervek vannak, milyen olvasmányok, amelyek várnak rád?
3: Hát elég sok mindent tervezek, legfőképpen azt, hogy pihenek, hiszen nekem az eddigiekben nagyon sok feladatom volt, méghozzá ugye a tanítással most ennek véget ér, és szeretném kipihenni a fáradalmakat, úgyhogy itt a könyvtárban leszek, amíg szabadságra nem megyek, és természetesen olvasok továbbra is rendületlenül.
0: Noémi, mi pedig minden héten várunk majd egy újabb kötettel ide az otthon hangjára. Jó pihenést, jó olvasást kívánunk neked!
3: Köszönöm, és viszont kívánom mindenkinek!

0: toi.
1: Ennyi fért már a térségi naplóba. Én köszönöm, hogy az elmúlt egy órát velem töltötték. További szép napot, jó rádióhallgatást. A mikrofonnál Ordasi Brigit hallották.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Tessék!
4: Itt a reklám.
5: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
6: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
7: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik.
8: Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az év koncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. Öt este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
9: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot! Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagylabortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201. Dablab-dabas@gmail.com.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Döntött a védett üzemanyagár kivezetéséről a parlament, a vendéglátás várja a legtöbb diák munkást. Az olasz kormány engedélyezte a munkaidő csökkentését a meleg miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: A parlament 130 igen szavazattal elfogadta az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetéséről szóló törvénymódosítást, amelyet a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokoltak. A jogszabály ugyanakkor lehetőséget ad a miniszternek, hogy a piaci viszonyok aránytalan megváltozása esetén újra hatósági árat állapítson meg. Az iráni-amerikai békemegállapodás nyomán az olajárak 3 hónapos mélypontra süllyedtek, a forint pedig közel 5 éve nem látott szintre erősödött, így a piaci és a védett árak közötti különbség gyakorlatilag eltűnt. A kivezetés hatása ezért a jelenlegi környezetben jóval mérsékeltebb a magyar autósok számára, mint az elmúlt hónapokban bármikor lett volna. Idén is a vendéglátásban kínálják a legtöbb diák munkát. Az év első felében a hirdetések csaknem 20%-a ehhez a területhez kapcsolódott. A második legnagyobb kategória az adminisztráció és dokumentumkezelés volt 13%-os arányjal. A legnépszerűbb pozíciók közé tartoznak a hostess munkák, a felszolgálói, pincéri és pultos állások, a bolti eladói és pénztárosi feladatok, valamint a logisztikai ügyintéző, adminisztrátor, adatrögzítő és betanított munkakörök. A hirdetésekben feltüntetett átlagos diák munkaórabér bruttó 2180 forint, ami 4,6%-os növekedés a tavalyi adatokhoz képest. Ez megegyezik a nettó keresettel a 25 év alattiaknak járó személyi jövedelemadó kedvezmény miatt. Nem jogerősen pénzbüntetésre ítélte a miskolci törvényszék azt a 2 orvost és 1 hozzátartozót, akik egy tért protézis műtéthez kapcsolódó vesztegetési ügyben voltak érintettek. A bíróság szerint a műtét mielőbbi elvégzése érdekében a beteg lánya 2022-ben pénzt adott át a kórház vezetői feladatait ellátó orvosnak és a beavatkozást végző osztályvezető főorvosnak, majd később további összeget juttatott el az operáló orvoshoz. Az ítélet szerint az osztályvezető főorvos összesen 300 000, míg a másik orvos 200 000 forint jogtalan előnyt fogadott el, ezért velük szemben vagyonelkobzást is elrendeltek. A pénzt átadó nőt 2 millió forint pénzbüntetéssel sújtották, édesanyját és a közvetítőként közreműködő taxisofőrt pedig 1 évre próbára bocsátották. A római kormány a rendkívüli hőség miatt engedélyezte, hogy bizonyos gazdasági és termelési ágazatokban csökkentsék vagy ideiglenesen felfüggesszék a munkavégzést, miközben 15 városban a legmagasabb hőségriasztás lépett életbe kedden. A munkaidő csökkentése vagy a munka esetleges felfüggesztése esetén a dolgozóknak biztosított az alapbér. Olaszország tartományai már június elejétől korlátozzák a munkavégzést a nap legmelegebb óráiban. Az északkeleti Venetóban például 00:30 és délután 4 óra között szüneteltetni kell a munkát az építőiparban, a kőbányákban, a mezőgazdaságban és a kertészetekben. Szerdán már egészen minimális esély lesz futózáporokra, a kánikulában legfeljebb a többfelé élénk északi szél hozhat némi felfrissülést. A napsütés csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja. Kora reggelre 14 és 21 fok közé hűl le a levegő, majd délután a maximumok 30 és 35 fok között alakulnak.
3: Lelátó extra!
4: A Rádió Dabasei sporthíreit hallott Kisgyörgy Krisztiántól. Június 21-én a litvániai Klaipeda adott otthont a Baltic Cup nemzetközi Shinkyokushin karate versenynek, ahol 8 ország 1500 versenyzője mérte össze tudását. A rangos megméretetésen a Dabasi Warriors Team sportolója Szabó Levente képviselte a várost és az egyesületet. Levente számára ez a verseny különösen fontos állomás volt, hiszen néhány nappal korábban június 6-án már megszerezte Európa bajnoki kvótáját ifjúsági mínusz 75 kg-ban. A litvániai viadal így kiváló alkalmat adott arra, hogy nemzetközi mezőnyben is tovább erősödjön, tapasztalatot gyűjtsön és felmérje leendő ellenfeleit. A sarsalás azonban új kihívást hozott, Leventét egy magasabb súlycsoportba sorsolták, ahol nála nehezebb ellenfelekkel kellett felvenni a harcot. Az első mérkőzésén ennek ellenére magabiztosan erőteljes ütésekkel kerekedett felül riválisán, akit idő előtt harcképtelenné tett, így bejutott a döntőbe. A fináléban a litván nehézsúlyú bajnok várt rá, aki korábban az ifjúsági plusz 75 kg-os kategóriában szerzett EB kvótát. A két versenyző között mintegy 10 kg-os súlykülönbség volt, ám Szabó Levente így is teljesen kiegyenlített küzdelmet vívott. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádiódobost.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Csak igazi zenékkel, félig század legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
2: Rádió Dab.

0: A zene
1: rendet tesz a csendben.
2: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
1: 93.4 Rádió Dabas.
2: Az otthon hangja.

0: az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Tabas, az otthon hangja.

0: Következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
3: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
1: Ne mondd már, és hol hirdettél, csak az interneten?
3: Ott, meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
1: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
3: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
1: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
4: 93.4
5: Rádiódabas.
1: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: destruction.
1: What you wanna believe?
0: Every day that they live, they have another opportunity to be saved.
2: Amikor a szó már nem elég.
3: Amikor minden mondat kevés.
2: Amikor a józanész semmit sem ér.
3: Ott kezdődik a szenvedély.
2: Érezd a zenét.
3: 93.4.

0: 21 óra van.
1: 21 óra van.
0: Át kell szervezni a műtéteket a rossz klíma miatt az onkológiai intézetben. Elindult a társadalmi egyeztetés a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról. Pénteken nem nyitnak ki a független kis benzinkutak. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
2: Nachrichten,
1: Novel,
2: Noticias,
1: Novinky,
2: News,
1: magyarul és érthetően
2: hírek.
0: Átmenetileg módosítani kellett az Országos Onkológiai Intézet műtéti rendjét, a hármas épület műtői, légtechnikai és klimatizációs rendszerének meghibásodása, valamint a tartós hőhullám miatt, közölt az intézet hétfő este a Facebook oldalán. Azt írták, a műtők egy részében jelenleg nem biztosíthatók folyamatosan a szakmai infekciókontroll és betegbiztonsági előírások által megkövetelt hőmérsékleti és páratartalmi feltételek. Ezért a hármas épület műtőiben a tervezett műtéti tevékenységet átmenetileg felfüggesztették, a műtői kapacitást pedig átszervezték. Az érintett betegeket az intézet munkatársai közvetlenül keresik meg az esetleges módosításokkal és az új műtéti időpontokkal kapcsolatban. Elindult a társadalmi egyeztetés a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal felállításáról, miután hétfő este a kormány közzétett az erről szóló törvényjavaslatát. A tájékoztató szerint az új intézmény legfőbb célja a közvagyonnal való törvényes, átlátható és felelős gazdálkodás védelme, a közpénzügyi korrupció, a közvagyonvesztés, a vagyonmentés és a jogellenes vagyongyarapodás feltárása, valamint a szükséges eljárás intézkedések biztosítása. A tervezettel kapcsolatos véleményeket június 30-ig várják, ennek összefoglalója július 5-éig készül el. Az Amnesty International Magyarország szerint Solyog Tamás köztársasági elnöknek távoznia kell hivatalából, de csak tisztességes eljárás után. A kormány által választott megoldás nincs rendben, közölt a jogvédő szervezet hétfőn az MT-vel. Mint írták, az alaptörvénymódosítás figyelmen kívül hagyja, hogy a köztársasági elnököt is megilleti a tisztességes eljáráshoz való jog, elmozdítása pedig csak megfelelő törvényi garanciák mellett lehetséges. Az Amnesty International szerint erre a hatályos szabályok alapján az úgynevezett megfosztási eljárás szolgál, amelynek megindítására álláspontjuk szerint Solyog Tamás okot adott. A kis benzinkutak pénteken egynapos bezárással tiltakoznak az elmaradt kormányzati támogatások miatt. A Független Benzinkutak Szövetsége amiatt is tiltakozik, hogy a kormány egy új törvényjavaslattal bármikor kontroll nélkül újra bevezethetővé tenni a rendszert, sértve a tulajdonhoz és szabad vállalkozáshoz való jogot. Rámutattak, hogy a Fidesz kormány által bevezetett és a Tisza kormány által meghosszabbított védett árhatósági árrendszer a magyar családi tulajdonban álló benzinkutakat üzemeltető kis és középvállalkozások március óta mintegy 7,5-8 milliárd forint veszteséget okozott. A kár enyhítésére a Fidesz kormány támogatási programot hozott létre, amit a jogutó Tisza kormány most nem akar végrehajtani. Szerdán már egészen minimális esély lesz futózáporokra, a kánikulában legfeljebb a többfelé élénk északi a szél hozhat némi felfrissülést. A napsütés csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja. Kora reggelre 14 és 21 fok közé hűl le a levegő, majd délután a maximumok 30 és 35 fok között alakulnak.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel. Félévszázad le.

0: Lépj be a valódi zene végtelen világába.
1: 93.4. Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Látta, megnyitott végre az új üzlet.
4: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottuk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
3: Figyelj már, te nem hirdetsz a rádió Dabasban?
4: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
3: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a rádió Dabasból tájékozódik.
4: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
5: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria! Juttassa el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a +3670 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
6: 93.4 Rádió Dabas.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

Dörögjön az ég, míg marad mindené, érzem az eső illatát, pedig tiszta most az ég, de ez nem elég.

0: Egyideig.
1: Az élet döntések sorozata.
2: Most a 93.4-et hallgatok.
1: Ez jó döntés volt.
2: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: utazom vissza taxi.
1: Hát igen, azért egy férfinak legyen pénze. Vigyen el randizni, nyaralni, vegyen nekem ékszert. Mert nekem ez jár. Mert megérdemlem.
2: Mert egy top nő vagyok.

0: visszatagsz.
1: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
2: Idézd fel a percet, az arcot újra.
1: 93.4. Rádió Dabas.
3: When it's burning low, only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. All right. Only

0: Este 10 óra van.
1: Este 10 óra van.
2: Nógrádban is aszbesztszennyezésre bukkantak, vádat emeltek 6 ember ellen egy állami cég 2,5 milliárd forintos kölcsöne kapcsán. Több millió forintot érő érméket rejtettek rizs és liszt közé. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News,
0: magyarul és érthetően
1: hírek.
2: Nógrádban bukkant újabb helyben ökológiai katasztrófával fenyegető aszbesztszennyezésre a Mi Hazánk mozgalom egyik politikusa, közölte keddi budapesti sajtótájékoztatóján Dócs Dávid, az ellenzéki párt alelnöke, országgyűlési képviselője. Dócs elmondta, az egykori petőfibányai aszbesztgyár felszámolásakor került jelentős mennyiségű veszélyes anyag a földbe és a levegőbe, veszélyeztetve ezzel petőfibánya, lőrinci és sejp lakóinak egészségét. A Mi Hazánk politikusa elmondta, feljelentést tettek az ügyben. A hatósági megállapítás alapján körülbelül 50 köbméternyi aszbeszt hulladék került a környezetbe, de az ő becsléseik szerint ennél legalább egy nagyságrenddel nagyobb mennyiségű veszélyes anyagról lehet szó. Vádat emelt 6 ember ellen a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség egy állami tulajdonú cég által 2014-ben nyújtott több mint 8 millió eurós kölcsön ügyében, amely több mint 2,5 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozott. Az ügyészség szerint a társaság igazgatósága vagyonkezelési kötelezettségét megszegve hagyta jóvá a hitelt, noha a döntést kellő előkészítés, hitelképességi vizsgálat és megfelelő biztosítékok nélkül hozták meg. A kölcsönt egy többségi állami tulajdonban lévő romániai vállalat kapta naperőmű beruházás finanszírozására, ám a projekt nem valósult meg, a cég pedig később felszámolás alá került. A vád szerint a szerződés előkészítésére és jóváhagyására a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT egykori főigazgatója adott utasítást. Rizs és liszt közé rejtett több millió forintot érő régi érméket találtak a pénzügyőrök egy Bulgáriából Angliába tartó kis teherautóban, amelyet az M1-es autópályán ellenőriztek, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal az MT-vel. A közlemény szerint a raktér ellenőrzésekor rizs és liszt közé egy barna buborékos boríték volt rejtve, a borítékban 35-5-ösével csomagolt érme volt, s mivel felmerült a gyanú, hogy az előkerült tárgyak védett műkincsek lehetnek, ezért a hivatal azonnal felvette a kapcsolatot a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium munkatársaival. Az előzetes szakértői vélemény szerint a tárgyak valószínűleg numizmatikai emlékek, ezek kulturális javaknak minősülnek, az értékük akár több millió forint is lehet. Az ilyen tárgyak kiviteléhez hivatalos engedély szükséges, ezt a sofőr és utitársa nem tudta bemutatni. Elérhető a szélerőmű kapacitások létesítésére, bővítésére irányuló piaci elképzeléseket felmérő online kérdőív, amelynek kitöltésével az érintettek július 8-áig ismertethetik tervezett projektjeik részleteit a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatallal. A kérdőív kitér a beruházások olyan paramétereire is, mint az elhelyezkedés, a beépített teljesítmény, valamint felméri a szükséges engedélyek, szerződések, hatástanulmányok, pozícionálási tervek és szélerőség mérések előkészítettségét. A piaci szereplőknek több mint 2 hét áll rendelkezésükre, hogy tervezett projektjeik részleteit megosszák a hivatallal. Szerdán már egészen minimális esély lesz futózáporokra, a kánikulában legfeljebb a többfelé élénk északi szél hozhat némi felfrissülést. A napsütés csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja. Kora reggelre 14 és 21 fok közé hűl le a levegő, majd délután a maximumok 30 és 35 fok között alakulnak.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójával.
1: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
4: Porsche M5 Budapest, Szentlőrinci út 1.
5: Skoda.
6: Mielőtt munkához látsz, Beluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Beluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
7: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók, Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
8: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lép be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
9: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: 23 óra van.
1: 23 óra van.
0: Rendkívüli támogatásokat fizetne a Tisza kormány az országot pusztító hőség miatt. Karácsony kitakarítja az alvállalkozói maffiát Budapestről. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
2: Nachrichten,
1: Novel,
2: Noticias,
1: Novinky,
2: News,
1: magyarul és érthetően
2: hírek.
0: Rendkívüli visszanemtérítendő támogatást kaphatnak a hőség miatt azok a kukoricatermelők, akiknél az aszály miatt a várható hozamcsökkenés meghaladta a 30%-ot. Derül ki az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium rendelet tervezetéből. A kormány az uniós mezőgazdasági válság alapból összesen legfeljebb 3,8 milliárd forintnyi forrást vonna be a károk enyhítésére. A támogatást elektronikusan lehetne igényelni a Magyar Államkincstár felületén, a kifizetés legkésőbb szeptember 30-áig megtörténhet. Az egy hektára jutó összeg attól függ, hogy a rendelkezésre álló keretet végül hány jogosult gazda között kell szétosztani. Budapestről már kitakarították a maffiaként működő alvállalkozói hálózatokat, közölte Karácsony Gergely. A főpolgármester a több politikust érintő korrupciós ügyben tett vallomásokra reagálva azt közölte, a budapesti közművek létrehozása után szigorították az ellenőrzéseket és kiszorították az alvállalkozókat a zöld területek fenntartásából. Elmondása szerint 140 új munkatársat vettek fel és több mint 300 millió forintért szereztek be saját gépeket a feladatok ellátására. Karácsony Gergely hozzátette, hogy több büntető feljelentést és polgári pert is indítottak korábbi vállalkozókkal szemben. Július 12-ig lehet jelentkezni a második alkalommal megrendezett Artisius Mentor programra, amelybe a pályájuk elején járó vagy már tapasztalt és további szakmai fejlődésre vágyó dalszerzőket, szövegírókat és producereket várnak. A tavalyi programba közel 400 pályázat érkezett, amelyből összesen 18 fiatal dalszerző kapott mentori segítséget. A mentorálás során közös dalok, új projektek és a program lezárulta után is folytatódó szakmai kapcsolatok születtek. A program a kiválasztott mentoráltak számára térítésmentes. Sikeresen lezárult a Kerecsensolymok 2026 évi gyűrűzési és jeladózási szezonja. Az idei időszakban 5 fészekben összesen 17 fiatal madár kapott műholdas nyomkövetőt a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szakembereitől, közölte a Természetvédelmi Egyesület az MTI-vel. A fokozottan védett ragadozó madarak február elején kezdik meg a területfoglalást Magyarországon. A szakemberek ettől az időszaktól végzik a faj intenzív monitorozását. A Kerecsensolyon fiókák gyűrűzés és biometriai adatainak felvételére minden évben május és június közepe között a madarak fejlettségéhez igazodva kerül sor. Szerdán már egészen minimális esély lesz futózáporokra, a kánikulában legfeljebb a többfelé élénk északias szél hozhat némi felfrissülést. A napsütés csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja. Kora reggelre 14 és 21 fok közé hűl le a levegő, majd délután a maximumok 30 és 35 fok között alakulnak.
3: Lelátó extra!
4: A Rádió Dabasei sporthíreit hallott Kisgyörgy Krisztiántól. Az UTE pályán rendezett budapesti versenyen ismét szépen szerepelt Szaller Szonya, a Hernádi Atlétikai Klub tehetséges dobóatlétája. Szonya ezúttal is két versenyszámban állt rajthoz, felnőtt diszkoszvetésben 28,1 méteres eredménnyel a 8. helyen végzett. A nap legnagyobb örömét azonban az U15-ös súlylökés hozta, ahol tovább folytatta az ismerkedést a forgásos technikával, és ennek már is megérkezett az eredménye, 10,3 méteres dobással valódi egyéni csúcsot ért el, amellyel aranyérmet szerzett. A versenyt nehezítette a változékony időjárás is, meleg, vihar és eső, mindenből jutott a nap folyamán. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
5: Csak igazi zenékkel, Fénix század legnagyobb slágereivel.
6: Valami annyira, annyira esztelen, hogy csak is, messze nem jó.
5: Itt a 93.4-en.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: Hey yo, Jace.
3: Oh yeah, oh yeah.
2: Say something to her. Holla at her.
3: I got one question. How'd you fit all that in them jeans? You know what to do with that big fat butt.
2: Wiggle, wiggle, wiggle.

0: A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
0: Órástól a medencébe. Igen! Ugorj fejest a nyárba az aranykorona kínálatával! Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossil óra kollekcióját, a hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Aranykorona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63.
3: Telefonszám 29 361 776.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: jobb lesz, ha
1: amikor a szó már nem elég.
2: Amikor minden mondat kevés.
1: Amikor a józanész semmit sem ér.
2: Ott kezdődik a szenvedély.
1: Érezd a zenét.
2: 93.4.

0: Pontosan éjfél van.
1: Pontosan éjfél van.
2: Döntött a védett üzemanyagár kivezetéséről a parlament, a vendéglátás várja a legtöbb diák munkást. Az olasz kormány engedélyezte a munkaidő csökkentését a meleg miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News,
0: magyarul és érthetően
1: hírek.
2: A parlament 130 igen szavazattal elfogadta az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetéséről szóló törvénymódosítást, amelyet a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokoltak. A jogszabály ugyanakkor lehetőséget ad a miniszternek, hogy a piaci viszonyok aránytalan megváltozása esetén újra hatósági árat állapítson meg. Az iráni-amerikai békemegállapodás nyomán az olajárak 3 hónapos mélypontra süllyedtek, a forint pedig közel 5 éve nem látott szintre erősödött, így a piaci és a védett árak közötti különbség gyakorlatilag eltűnt. A kivezetés hatása ezért a jelenlegi környezetben jóval mérsékeltebb a magyar autósok számára, mint az elmúlt hónapokban bármikor lett volna. Idén is a vendéglátásban kínálják a legtöbb diák munkát. Az év első felében a hirdetések csak nem 20%-a ehhez a területhez kapcsolódott. A második legnagyobb kategória az adminisztráció és dokumentumkezelés volt 13%-os arányjal. A legnépszerűbb pozíciók közé tartoznak a hostess munkák, a felszolgálói, pincéri és pultos állások, a bolti eladói és pénztárosi feladatok, valamint a logisztikai ügyintéző, adminisztrátor, adatrögzítő és betanított munkakörök. A hirdetésekben feltüntetett átlagos diák munkaórabér bruttó 2180 forint, ami 4,6%-os növekedés a tavalyi adatokhoz képest. Ez megegyezik a nettó keresettel a 25 év alattiaknak járó személyi jövedelemadó kedvezmény miatt. Nem jogerősen pénzbüntetésre ítélte a miskolci törvényszék azt a 2 orvost és 1 hozzátartozót, akik egy tért protézis műtéthez kapcsolódó vesztegetési ügyben voltak érintettek. A bíróság szerint a műtét mielőbbi elvégzése érdekében a beteg lánya 2022-ben pénzt adott át a kórház vezetői feladatait ellátó orvosnak és a beavatkozást végző osztályvezető főorvosnak, majd később további összeget juttatott el az operáló orvoshoz. Az ítélet szerint az osztályvezető főorvos összesen 300 000, míg a másik orvos 200 000 forint jogtalan előnyt fogadott el, ezért velük szemben vagyonelkobzást is elrendeltek. A pénzt átadó nőt 2 millió forint pénzbüntetéssel sújtották, édesanyját és a közvetítőként közreműködő taxisofőrt pedig 1 évre próbára bocsátották. A római kormány a rendkívüli hőség miatt engedélyezte, hogy bizonyos gazdasági és termelési ágazatokban csökkentsék vagy ideiglenesen felfüggesszék a munkavégzést, miközben 15 városban a legmagasabb hőségriasztás lépett életbe kedden. A munkaidő csökkentése vagy a munka esetleges felfüggesztése esetén a dolgozóknak biztosított az alapbér. Olaszország tartományai már június elejétől korlátozzák a munkavégzést a nap legmelegebb óráiban. Az északkeleti Venetóban például 00:30 és délután 4 óra között szüneteltetni kell a munkát az építőiparban, a kőbányákban, a mezőgazdaságban és a kertészetekben. Szerdán már egészen minimális esély lesz futózáporokra. A kánikulában legfeljebb a többfelé élénk északi szél hozhat némi felfrissulést. A napsütés csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja. Kora reggelre 14 és 21 fok közé hűl le a levegő, majd délután a maximumok 30 és 35 fok között alakulnak.
0: Indul egy újabb óra, a régió leghallgatottabb.

0: igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
1: Rádió

0: Következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Láttam, megnyitott végre az új üzlet.
4: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottunk, a polcok tele! Mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek. Szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
3: Figyelj már, te nem hirdetsz a rádió Dabasban?
4: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
3: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a rádió Dabasból tájékozódik.
4: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
5: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria! Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a +3670 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
6: 93.4 Rádió Dabas.
7: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja! Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik.
8: Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az év koncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. 5 este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
9: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház.
10: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: Éjjel egy óra van.
1: Éjjel egy óra van.
2: Át kell szervezni a műtéteket a rossz klíma miatt az onkológiai intézetben. Elindult a társadalmi egyeztetés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról. Pénteken nem nyitnak ki a független kis benzinkutak. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News,
1: magyarul és érthetően
0: hírek.
2: Átmenetileg módosítani kellett az Országos Onkológiai Intézet műtéti rendjét, a hármas épület műtői, légtechnikái és klimatizációs rendszerének meghibásodása, valamint a tartós hőhullám miatt, közölt az intézet hétfő este a Facebook oldalán. Azt írták, a műtők egy részében jelenleg nem biztosíthatók folyamatosan a szakmai infekciókontroll és betegbiztonsági előírások által megkövetelt hőmérsékleti és páratartalmi feltételek. Ezért a hármas épület műtőiben a tervezett műtéti tevékenységet átmenetileg felfüggesztették, a műtői kapacitást pedig átszervezték. Az érintett betegeket az intézet munkatársai közvetlenül keresik meg az esetleges módosításokkal és az új műtéti időpontokkal kapcsolatban. Elindult a társadalmi egyeztetés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal felállításáról, miután hétfő este a kormány közzétett az erről szóló törvényjavaslatát. A tájékoztató szerint az új intézmény legfőbb célja a közvagyonnal való törvényes, átlátható és felelős gazdálkodás védelme, a közpénzügyi korrupció, a közvagyonvesztés, a vagyonmentés és a jogellenes vagyongyarapodás feltárása, valamint a szükséges eljárási intézkedések biztosítása. A tervezettel kapcsolatos véleményeket június 30-án várják, ennek összefoglalója július 5-éig készül el. Az Amnesty International Magyarország szerint Solyog Tamás köztársasági elnöknek távoznia kell hivatalából, de csak tisztességes eljárás után. A kormány által választott megoldás nincs rendben, közölt a jogvédő szervezet hétfőn az MT-vel. Mint írták, az alaptörvénymódosítás figyelmen kívül hagyja, hogy a köztársasági elnököt is megilleti a tisztességes eljáráshoz való jog, elmozdítása pedig csak megfelelő törvényi garanciák mellett lehetséges. Az Amnesty International szerint erre a hatályos szabályok alapján az úgynevezett megfosztási eljárás szolgál, amelynek megindítására álláspontjuk szerint Solyog Tamás okot adott. A kis benzinkutak pénteken egynapos bezárással tiltakoznak az elmaradt kormányzati támogatások miatt. A Független Benzinkutak Szövetsége amiatt is tiltakozik, hogy a kormány egy új törvényjavaslattal bármikor kontroll nélkül újra bevezethetővé tenni a rendszert, sértve a tulajdonhoz és szabad vállalkozáshoz való jogot. Rámutattak, hogy a Fidesz kormány által bevezetett és a Tisza kormány által meghosszabbított védett ár hatósági árrendszer a magyar családi tulajdonban álló benzinkutakat üzemeltető kis és középvállalkozások március óta mintegy 7,5-8 milliárd forint veszteséget okozott. A kár enyhítésére a Fidesz kormány támogatási programot hozott létre, amit a jogutód Tisza kormány most nem akar végrehajtani. Szerdán már egészen minimális esély lesz futózáporokra, a kánikulában legfeljebb a többfelé élénk északi a szél hozhat némi felfrissülést, a napsütés csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja. Kora reggelre 14 és 21 fok közé hűl le a levegő, majd délután a maximumok 30 és 35 fok között alakulnak.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
0: Igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
1: Rádió

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
0: Órástól a medencébe. Igen! Ugorj fejest a nyárba az Arany Korona kínálatával. Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossil óra kollekcióját. A hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, köves gyűrűk, medálok és fülik. Arany Korona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63.
4: Telefonszám 29 361 776.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: irántad.
1: Az élet olyan, mint egy film.
2: Éjjel kettő óra van.
1: Éjjel kettő óra van.
3: Nógrádban is aszbesztszennyezésre bukkantak, vádat emeltek 6 ember ellen egy állami cég 2,5 milliárd forintos kölcsöne kapcsán. Több millió forintot érő érméket rejtettek Rizs és Liszt közé. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
1: Nachrichten.
2: Novel.
1: Noticias.
2: Novinky.
1: News.
2: Magyarul és érthetően hírek.
3: Nógrádban bukkant újabb helyben ökológiai katasztrófával fenyegető aszbeszt szennyezésre a Mi Hazánk mozgalom egyik politikusa, közölte keddi budapesti sajtótájékoztatóján Dócs Dávid, az ellenzéki párt alelnöke, országgyűlési képviselője. Dócs elmondta, az egykori petőfibányai aszbesztgyár felszámolásakor került jelentős mennyiségű veszélyes anyag a földbe és a levegőbe, veszélyeztetve ezzel petőfibánya, lőrinci és sejp lakóinak egészségét. A Mi Hazánk politikusa elmondta, feljelentést tettek az ügyben. A hatósági megállapítás alapján körülbelül 50 köbméternyi aszbeszt hulladék került a környezetbe,